0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gábor a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Benés Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Nights.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncert lemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
0: Trend Night.
1: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Czutor Zoltán első zenekara a Ropi 1982. decemberében lépett fel egy iskolai előszilveszteri bulin először. Tagjai ekkor még mindössze 13-14 évesek voltak. Nem sokára egy erős AC/DC hatás a zenekart egyre határozottabb irányba terelte. Ropi néven azonban még jó néhány sikeres koncertet adtak. Gimnazista korukra stílus és fazon módosulást követően természetesen a nevük is megváltozott Still Here-re. 1987-ben a Radnóti Miklós gimnáziumban érettségizett, 1989-ben elektroműszerész képesítést, majd 94-ben a Szegedi Tudományi Egyetem Juhász Gyula tanárképző főiskolán biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett. Zenei pályafutása 1989-ben indult be a Nyer zenekar frontembere, zeneszerzője és szövegírójaként. 2005-ben a Nyers feloszlása után megalapította a Melbondó zenekart, amelynek ő lett a frontembere, a zeneszerzője és a szövegírója.
1: Trend Night.
2: Czutor Zoltán következik most itt a különleges zenei válogatásban.

lakik. Földvár, 21. század, hullámverés, kánikula, fesztivál, stroboszkóp,

0: Trend Night. Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Most, hogy itt állsz, mondd mégis, mit vársz?

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performanceban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az évdala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válasz.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Zene.
1: Idén is több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben és benzinkúton kizárólag magyar zene szól szeptember 26-án az Él a zene kezdeményezésnek köszönhetően. A tavalyi évhez hasonlóan, de jóval nagyobb számban sporteseményeken, köztük kézilabda, vízilabda és jégkorong mérkőzéseken is hazai zenészek szerzeményei hangzanak el. Az Él a zene egyik nagykövetét, Szemerei Zsófit, a magyar kézilabda válogatott és a Győri Audietto KC kapusát hallják.
2: Azt túlzás mondani, hogy DJ-zek, én szoktam nyomni a zenét így a mérkőzések, illetve edzések előtt, után. Úgyhogy igen, így szeretem azért megkérdezni a lányokat ilyenkor, hogy milyen zenét szeretnének hallgatni, és akkor igyekszem alkalmazkodni mindenkihez. Szerintem elengedhetetlen egy szimpla hétköznaphoz is, hogy zene legyen. Én tényleg egy szimpla otthoni léthez is, akár csak egy kis tanulás mellé, takarításhoz is mindig bekapcsolom a rádiót, és igyekszem ilyenkor tényleg minél tartábban hallgatni a zenéket, tehát nem mindig csak a mai slágereket hallgatom. Tényleg azért mérkőzések előtt, illetve edzések előtt azért szerintem nagyban hozzá tud járulni egy sportolónak ahhoz, hogy minél jobban fel tudjon pörögni és rá tudjon hangolódni a mérkőzésre. Mivel heti két mérkőzést játszunk így az évközben a bajnokságba, illetve a bajnokok ligájában, a válogatottal pedig világversenyen 3 naponta játszunk meccset, így nem is egy kimondott lejátszási lista szokott lenni, hanem sokkal több, mint 10 lejátszási lista van a telefonomon, és tényleg próbálom ezeket mindig úgymond keverve lejátszani, hogy ne legyen az, hogy ráunjunk egyszer se. Én meg kimondottan igazából olyan megszokott számaim nem szoktak lenni mérkőzések előtt, mindig amihez kedvem van, vagy amit így a hangulatom kíván, azt szoktam benyomni. Mérkőzések után a válogatottnál, alapjáratonnál nálunk szokás szokott lenni, hogy mulató zenéket, illetve magyar zenéket szoktunk mindig hallgatni, illetve a meccsek előtt is azért vannak olyan napok vagy helyzetek, hogy magyar számokat szoktak kérni a lányok. Szerintem a magyar számoknál is már rengeteg fajta megtalálható, azért az Azariának köszönhetően egy teljesen másfajta stílusú zene jött be szerintem így Magyarországra, de én azért egy kicsit hazaszólok, ha azt mondom, hogy a Neoton Familia szerintem az egy örök, így, hogy apukámnak az a testvére a Végvári Ádám az énekes, azért mondtam, hogy hazaszólok mellettük, de tényleg nagyon szeretem a Follow the Flow-tól elkezdve a Bagosi Brothers Company, nagyon sok rétű szerintem most már a magyar slágerek is. És nálunk úgy szokott lenni a válogatottnál, hogy amíg be nem jön a vezetőedző, és még csak öltözködünk, akkor általában külföldi zenék szólnak, és mielőtt a Vova jön be az öltözőbe, azelőtt van nekünk egy csapatzenénk, egy magyar zene, és azt szoktuk benyomni. Az már a Vovának is egy ilyen babona, tehát hogy annélkül, hogyha nem hallja meg kívülről, akkor ő be se jön az öltözőbe. Illetve miután kimegy, még szokott lenni egy 10 perc, negyed óránk ilyenkor, mielőtt még kimegyünk a pályára elkezdeni bemelegíteni, és abban a negyed órában általában csak magyar zenék szoktak szólni. Úgyhogy igen, ilyenkor azért az tud adni egy kis löketet. Azért, amikor az olimpiára kijutottunk, és tényleg csapatostól ment a Nádaházan teteje. Ezek a tipikus régi magyar zenéket azért nagyon szeretjük ilyenkor mérkőzések után hallgatni, hogyha jó a hangulat, és tényleg igényli a csapat, akkor azért lassabb is a készülődés, mert ilyenkor megy rá a bulizás is.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A fény városa, Hollywood bölcsője. Párizst és Máté Szalkát az köti össze, hogy mindkét városban ugyanakkor indult meg az áramszolgáltatás. Itt, Kelet-Magyarországon 1888-ban gyulladtak ki az első utcai lámpák fényei, itt állt a mai Magyarország első villamosított lakóháza is. Úgy tudjuk, Schwarz Mohr, iparos vállalkozót, az 1880-as párizsi világkiállításon nyűgözte le az áramfejlesztő dinamó, és mint leleményes vállalkozó rögtön azon kezdett gondolkodni, hogy ez neki milyen jó lenne. A Kossuth utca sarkán látható az a villanyoszlop, ami minden erre járót emlékeztet. Ez az a hely, ahol az elektromos közvilágítás először fényt hozott az utcákra Magyarországon. Hogy ezt jól megjegyezzük, nem csak az egykori lámpaoszlopot, hanem a Szalkai Schwarz ház friss ropogós villamosítás történeti kiállítását is megnézhetjük. A példaértékűen felújított Kossuth utca épp mostanában kezd újra fogalommá válni Máté Szalkán. A kellemes, árnyas sétányon állt eddig is a Szatmár Múzeum és híres kocsi gyűjteménye. Most azonban kulturális negyed alakul ebben az utcában, ami Bíró Lajos művész ikonikus szobrával kezdődik. A mécses tartófiú egyben a város szimbóluma is lett. És a fény történetével kapcsolatos érdekességeket megosztó utcai kiállításokban folytatódik. A szintén Kossuth utcai zsinagóga falán nem csak 6, hanem 5 ágú csillagokat is találunk. A Hollywood Boulevard híres sétányának mintájára készített 2 plaketten Adolf Cukor és Tony Curtis neve szerepel. Mindkettőjüknek köze volt Máté Szalkához. Cukor Adolf Máté Szalkáról indult szerencsét próbálni a tengeren túlra, $25 a kabátja bélésébe varva. Majd ő lett nem csak a máig működő Paramount Pictures, hanem az egész hollywoodi filmgyártás és stúdiókultúra megalapítója. Sétáljunk csak tovább a Kossuth utcán, a Vadonatúj mozi is a nagy stúdió alapító nevét viseli. A mozi előcsarnokában elcsodálkozhatunk a filmtörténetben szerepet játszó honfitársaink hosszú listáján. Ezt végigolvasva úgy tűnik, magyarok nélkül nem lett volna Hollywood. A városban kereste gyökereit, megfordult itt Tony Curtis, akinek szülei Máté Szalkáról vándoroltak ki New York Citybe. Ő már ott született, Schwarz Bernát néven. A Szalkai Schwarz ház Tony Curtis emlékszobájában eredeti, a színész úriáshoz kötődő relikviák és egy remek kiállítás eleveníti fel életútját. Az emléktárgyak egyenesen Tony Curtis özvegyétől érkeztek, de a család más módon is kapcsolódik Máté Szalkához. 2021 nyarán Jamie Lee Curtis az elsők között nézte meg apja emlékkiállítását, és a szomszédos zsinagógára is kíváncsi volt. A Szalkai Schwarz házban egy kedves és szívet melengető baba kiállítás is nyílt. Így ide betévedve bőven kapunk 3 különböző témában is élményt és információt. Ha kiszabadulunk a Kossuth utca bűvöletéből, bőven találunk még különleges épületeket Máté Szalkán. A pár lépésre álló, látványos Csizmadia palotában a békebeli időket idéző könyvtár, a kisé távolabbi magyaros szecessziós egykori megyeházán ma a Szentpéteri Kulturális Központ működik. Máté Szalka kellemes kiinduló pontja lehet a környéknek, Szatmár és Berek felfedezésének és a határon túli kirándulásoknak is. 20 kilométerre található a román, 40 kilométerre az ukrán határátkelő.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pontban 6 órakor 2026. szeptember 23-án jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Magyar Péter arra kérte az országgyűlés, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogát, miután az ügyészség a 2024-es telefonos ügy miatt ezt kezdeményezte. A miniszterelnök közölte, az ügyészség politikai lejáratással próbálja összemosni az ellene indult eljárást Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyével. Hankó mentelmi jogának felfüggesztését az NKA ügyben feltételezett hűtlenkezelés, Sesztákét pedig a Volánbusz ügyben vizsgált vesztegetés miatt kezdeményezték. Magyar Péter egyúttal közölte, feljelentést tesz a 2024-es ügyben intézkedő rendőri vezetők ellen, mert állítása szerint indokolatlanul veszélyeztették a Dunába vezényelt búvárokat. Visszautasította a legfőbb ügyészség a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Magyar Péter úgy fogalmazott, a Poltféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete megpróbálja összemosni a közpénzlenyúlásokat és az ellene indított és már többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A kormányfő mellett Seszták Miklós és Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta a legfőbb ügyész helyettes. Hivatali visszaélésre gyanúsítják Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert. Erről ír a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján. A rendőrség alappal azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat, majd ma, tegnap 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaélésre gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeikről. Az ügyvizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében. Biztonsági fenyegetés miatt csak több órás késéssel tudott felszállni a Wizz Air Budapest Bilbao járata tegnap. A repülőgép már a futópálya felé gurult, amikor a hatóságoktól kapott figyelmeztetés miatt visszafordították, az utasokat pedig kiszállították. A repülőtéri rendőrigazgatóság később közölte, egy gyermekkorú betelefonáló miatt rendelték el az intézkedést, akit a rendőrök azonosítottak. Közveszéllyel fenyegetés miatt indult nyomozás, az eset körülményeit büntető eljárásban vizsgálják. A gép végül este 8 óra után indult el Bilbaóba. Az árstopp azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet. Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az árstopp torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korában azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árstopp kivezetését. Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel. Trump erről New Yorkban beszélt a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélés követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy a Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexen a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,2%-kal

0: 5110 forintra csökkent, az OTP 0,8%-kal 45.850 forintra esett, a Magyar Telekom 2,1%-kal 2548 forintra gyengült, míg a Richter 2,3%-kal 12.600 forintra csökkent. Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek. A londoni FTSE 3,1%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC 2,1%-ot emelkedett. A milánói börze 0,5%-os mínuszban, a spanyol Parkett pedig 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést. Amerikában vegyes volt a zárás. A 30 vezetői iparvállalat Dow Jones Indexen 4,1%-kal csökkent, az S&P 500 gyakorlatilag stagnált, míg a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója 0,5%-kal emelkedett. A bankközi devizapiacon 1 euróért 362 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 317 forintot kell adni.
1: Időjárás jelentés.
0: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak, napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok között alakul a hőmérséklet. Most a reggeli órákban 9 fok van. 6 óra múlt 5 perccel, a folytatásban zene, aztán pedig majd hírekkel várjuk Önöket fél hétkor a reggeli monitorban. Németh Lászlóval együtt jó reggelt és jó rádiózást kívánok!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: Fél hét van, és mi már megint itt vagyunk. Jó reggelt kívánok! Ez a Trend FM, az FM 94.2-n Budapesten és környékén, és ahogy a mélyhangú fiatalember elmondta, kezdődik a reggeli monitor, ami egészen fél tizenegyig várja önöket itt a 94.2-n. A hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt!
2: Jó reggelt, hát nem, hogy aludnánk, de komolyan.
1: Hát az se lenne rossz, és egyébként úgy nem is tudom, jó lesne, mert hogy hűvös is van, szóval most ilyenkor jó betakarodni.
2: Hűvös is van, sötét is van, még úgy ébredezik a város, meg úgy ébredezünk mink is, igen. Úgyhogy jó lenne még a másik oldalunkra fordulni. De hát ilyen szakma ez.
1: Várjuk a kávét, de hát még a kávézó sem nyitott ki, úgyhogy kénytelenek vagyunk beérni.
2: Van egy, ezt el kell mesélnem, ezt a történetet, aztán nem húzom annyira az adást. Van egy festékbolt nálunk, amely egyébként egy csomagpont, átvevő pont.
1: És ott a perifériákon, mert ugye egy külső kerületben, igen.
2: Van, ott a Mordor környékén valahol, igen. Csepelen, és az a bolt 7 és 5 között van nyitva papíron. Na most általában a 7-7-es nyitás sose jön össze, az 5-ös zárás az pedig már, amikor valaki oda megy 50-re, már tessék, 4-50-re, már tessékelik ki a boltból, és hát így mentem egyszer átvenni a csomagomat, és hát így annyira ki akartak tessékelni már 4-50-kor, mondom, még hát kezdi csokolom, van még 10 perc a nyitva tartás. Hát miért ne vehetném át azt a nyomvat csomagomat? Hát na mindegy, szóval, hogy azóta nem járok oda. De hogy az emberek ugye abban az időszakban, amíg nyitva vannak, mások dolgoznak. Tehát még hogyha akarom, se tudom átvenni azt a nyomvat csomagot.
1: Igen, nehéz az élet, és vannak kihívások, ez kétségtelen. Ez is egy ilyen, ami azért fura, mert hát ugye mégiscsak ilyen, hogy hívják, ez piacgazdaság, meg egyebek vannak.
2: Igen.
1: Úgyhogy hát nyilván ahhoz az is hozzátartozik, hogy az ember igyekszik legalábbis kiszolgálni a vevőket. Hát ez egy sajátos hozzáállás.
2: Na, hát így is kell valahogy.
1: Jövünk a legfrissebb információkkal, addig is Isten éltesse nagyon sokáig a teklákat, a krizosztomokat és az őszikéket, mert hogy ők ünneplik nevük napját az ilusokkal és a linákkal, linettekkel, linettákkal együtt. Nagyon boldog névnapot.
0: Reggeli Monitor. A mikrofonnál Németh László és Kecső Rihárd. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Magyar Péter saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, miután az ügyészség a 2024-es telefonos ügy miatt ezt kezdeményezte.
2: A miniszterelnök közölte, az ügyészség politikai lejáratással próbálta összemosni az ellene indult eljárást Hankó Balázs és Sesztánk Miklós ügyével. Hankó mentelmi jogának felfüggesztését az NK ügyben feltételezett hűtlenkezelés, Sesztánkét pedig a Volánbusz ügyben vizsgált vesztegetés miatt kezdeményezték. Magyar Péter egyúttal közölte, feljelentést tesz a 2024-es ügyben intézkedő rendőri vezetők ellen, mert állítása szerint indokolatlanul veszélyeztették a Dunába vezényelt búvárokat. Magyar Pétert hallják.
3: Mivel ezzel a cselekedetükkel az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan megszegték a szakmájuk szabályait, és indokolatlanul veszélyeztették a Dunába küldött búvárok életét, ellenük feljelentést teszek foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés büntette miatt. A nyomozás során pedig majd elmesélhetik, hogy melyik volt miniszter utasítására veszélyeztették a búvárok életét az áradó Dunában éjszaka. Ami pedig a legfőbb ügyészséget illeti, a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra. És saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen teljes tabula rázára, átvilágításra és felelősségre vonásra. Kérem az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogomat. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffia állam évekig tartó fenntartásában.
1: A legfőbb ügyészség visszautasította a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit.
2: Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal.
1: Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét, és további 6 embert, erről ír a HVG, az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján.
2: A rendőrség a lappal azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat, majd tegnap 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le mobileszközeikről. Az ügyvizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében.
1: Biztonsági fenyegetés miatt csak több órás késéssel tudott felszállni a Wizz Air Budapest-Bilbao járata tegnap.
2: A repülőgép már a futópálya felé gurult, amikor a hatóságoktól kapott figyelmeztetés miatt visszafordították, az utasokat pedig kiszállították. A repülőtéri rendőrigazgatóság később közölte, egy gyermekkorú betelefonáló miatt rendelték el az intézkedést, akit a rendőrök azonosítottak. Közveszéllyel fenyegetés miatt indult nyomozás, az eset körülményeit büntető eljárásban vizsgálják. A gép végül tegnap este 8 óra után indult el Bilbaóba.
1: Az Árérstopp azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet.
2: Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció alakulása, miközben az Árérstopp torzítja a piaci folyamatokat, és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az Árérstopp kivezetését.
1: Szakértők szerint fizikailag is megoldható az orosz gázról való teljes leválás egy év múlva, hiszen 6 irányból is érkezik vezeték az országba.
2: Leginkább LNG, vagyis cseh folyósított gáz, valamint azeri, török és norvég energiahordozó érkezhet be az országba. A beszerzési ár viszont egész biztosan magasabb lesz. Debreceni Csabát, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjét hallják.
4: A leválás talán úgy tűnhet, hogy nagy falat vagy óriási dolgot kell véghez vinni, mert még ebben az évben is a hazai gázfogyasztásnak azért 70-80%-a orosz forrásból történt. De igazából az a jó hír, hogy fizikailag és logisztikailag a leválás az teljes mértékben megvalósítható. Ami jöhet Magyarországra, és ami ugye Magyarországot elláthatja, egyrészt az LNG, ez a cseh folyós gáz, már van néhány szerződése Magyarországnak, így például van a Chevronnal, van a Shell-lel, van például a francia Engie-vel is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
2: A MOL 1,2%-kal 5.110 forintra csökkent, az OTP 8.10%-kal 45.850 forintra esett. A Telekom 2.10%-kal gyengült 2.548 forintig, míg a Richter 2.3%-kal 12.600 forintra csökkent.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
2: A londoni FTSE 3,1%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC-on 2,1%-ot emelkedett. A milánai börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést.
1: Amerikában vegyes volt a zárás.
2: A 30 vezetői iparvállalat Dow Jones indexe 4,1%-kal csökkent, az S&P 500 gyakorlatilag stagnált, míg a technológiai részvények Nasdaq mutatója 0,5%-kal emelkedett.
1: Nézzük, hogy mi a helyzet a többi piacon, például Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei jelenleg 1,4%-os pluszban áll, a hongkongi Hang Seng 0,8%, a Shanghai Composite 4,1%-kal csökken. Az indiai Sensex 2,1%, a dél-koreai Kospi 0,5%-kal erősödik, a szingapúri börze 0,2%-kal áll a pozitív tartományban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 361 forint és 93 fillér, egy amerikai dollár 316 forint 64 fillér, egy svájci frank 385 forint és 55 fillér. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,7%-os csökkenésben 88 dollár 97 centen áll, a Brent jegyzési ára 1,1%-os mínuszban 98 dollár 15 centen. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett 4382 dollárt és 20 centet kell fizetni. Egy óra múlva jönnek a sárga nemes fémmel kapcsolatos friss hírek majd, érdemes velünk maradni már csak ezért is.
0: Időjárás jelentés.
2: Csökken a felhőzet, de északkeleten keleten maradnak még felhős tájak, napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és kellemes ébredést kívánok mindenkinek, valamint még kellemesebb készülődést. Az energia előállítás és felhasználás kulcskérdése rövidesen nem az lesz, hogyan tároljuk az energiát, hanem hogy miképp tudjuk azt a megfelelő időben és helyen felhasználni. Egyebek mellett ez volt a központi témája a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett konferenciának, amelynek helyszíne a Fóti Élhető Jövő Park látogatóközpont volt, ami a fenntartható energiafogyasztás egyik kísérleti kutatási helyszíne is egyben. Edvi Péterrel, a szervezet alapító elnökével Péli Nagy Kata beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
5: A megújuló energiáról, az energiatárolásról és az innovációs megoldásokról tartott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat konferenciát, méghozzá Fóton, az Élhető Jövő Park látogatóközpontban. És gondolom, hogy nem véletlenül volt itt, hiszen ez az Élhető Jövő Park eleve már egy demonstrációja annak, hogy hogy lehet energia takarékosan és megújuló energiával működtetni valamit. Mi az, ami itt látható volt, és persze majd beszélünk arról is, hogy miről volt szó a konferencián.
6: Élhető Jövő Park az egy nagyon érdekes kezdeményezés. Tulajdonképpen egy olyan 17 évvel ezelőtt elbalagtam az akkor még Elmű Imás nevezetű energetikai szolgáltatóhoz, és szerencsére az akkori elnök vezérigazgatóval, Fra Tillel nagyon jóba lettünk, és elég hamar megértettük egymást, és elpanaszoltam neki, hogy energiai számlánk az bizony mindig elég magasak, meg úgy érezzük, hogy a környezetet sem kíméljük túlságosan, mi pedig egy olyan intézet vagyunk, ami a környezetet is szereti kímélni, de szeretnénk a terápiákat, az intézetnek a világítását, a fűtését, hűtését olcsóbbá tenni. Elkezdtünk gondolkozni megújuló energiákban, és legelőször a Óbudai Egyetemmel, illetve a Műegyetemmel közösen kidolgoztattunk egy koncepciót, hogy mit lehetne csinálni annak érdekében, hogy az intézet működése olcsóbb legyen, és összeállítottak nekünk egy nagyon szép koncepciót, amiben az Elmű Imás szakembere is részt vettek. Legelőször elkezdtünk napelemeket telepíteni, aztán napkollektort telepíteni, aztán szigeteltük az épületeket, majd kicseréltük a nyílászárókat. Tehát, hogy szépen lassan elkezdett fejlődni egy úgynevezett megújuló energiákra épült élhető jövőpark. Erre szokták azt mondani, hogy evés közben jön meg igazán az étvágy, és akkor éppen egyre többet kitaláltuk, és egyre többen csatlakoztak hozzánk. Tehát jött először az Mercedes, ami annó dacumál nagyon új volt még, tizenvalány évvel ezelőtt, hogy telepítsünk néhány elektromos autótöltőt. Nagyon gyorsan megcsináltuk. Aztán hirtelen az egyetemek mondták, de hát ez akkor sokkal jobb hatásfoka lenne, hogyha ha vezérelni tudnánk az energiatermelést és az ezzel kapcsolatos felhasználást is. Akkor jött a HP, és a Hewlett-Packard számítógépeket ajándékozott, hogy segítse a termelést, és a Hewlett-Packard akkor egyúttal elkezdett az egyetemistáknak, meg az egyetem kutatóinak munkaállomásokat telepíteni. Akkor megint egy lépcsővel tovább voltunk. Akkor hirtelen az egyetem, meg az elmi is mondta, hogy de hát nagyon drága a fűtés, telepítsünk hőlégszivattyúkat. Aztán, hogyha már hőlégszivattyúk voltak, akkor hirtelen a második ötlet meg az volt, hogy hát ne csak hőlégszivattyúkat telepítsünk, hanem telepítsünk geotermikus energiát is. Aztán az egyetemnek a javaslatára a területünkön volt réges-régen, egész pontosan azért tudjuk, mert a betonba bele lett öntve az évszám, volt egy vízimalom. Annak volt két vízilépcsője. Akkor a két vízilépcsőnek a helyére, mert a vízimalom már körülbelül 50 éve nem létezik, telepítettünk vízierőműt, akkor telepítettünk szélerőműveket. És hirtelen az egész intézet egy nagy élhető jövőpark lett, ami az intézet energiaellátását úgy nagyban fedezi, tehát, hogy nagyon keveset kell már energiára költenünk, plusz még mindenféle kutatás is hozzájárult, mert az egyetemek meg mindig abban voltak érdekeltek, hogy mi az, ami jobb, mi az, amit jobban meg lehet oldani. Például mondták, hogy jó, hogy ezelőtt 10 évvel telepítettük az első hőlégszivattyúkat, de ma már vannak jobb hőlégszivattyúk. Így aztán telepítettek további hőlégszivattyút, tehát, hogy van olyan épület, ahol ott van ugyan rajta a régi hőlégszivattyú, de már rajta van az új is, aminek sokkal jobb a hatásfoka, sokkal többet tud, sokkal inkább lehet irányítani, tehát, hogy ebben is modernebbek lettünk. Nekünk volt 15 évvel ezelőtt, hála az egyetemeknek, például energiatárolónk. Az az igazság, hogy akkor, amikor először felvetették az egyetemek, azt se tudtuk, hogy eszik-e vagy isszák meg, mire jó, volt 380 óriási nagy ilyen ipari akkumulátorunk egymás mögé kötve, és az volt az első energiatárolónk, amiben délben a túl sok megtermelt villamos energiát tárolni tudtuk.
5: Lényegében önök akkor szép lassan ezeknek a megoldásoknak és a beruházásoknak köszönhetően egy ilyen kísérleti telep is lett, ami az energia, zöld energia felhasználást illeti?
6: Egyértelműen a fejlődést hála az egyetemeknek, meg az elmű émásznak, ami most már közben EON, követtük. Tehát, hogy például az előbb mondtam az energiatárolókat, amikor a legelső energiatárolót építettük, akkor nem, hogy Magyarországon, de Nyugat-Európában se nagyon tudták, hogy mi az, meg hogy mire jó. Miközben tavaly, tehát 25-ben az első energiatárolónkat már lecseréltük egy mai modernre, ami egészen más tud, sokkal többet tud, ráadásul sokkal kisebb területen, sokkal több energiát tud tárolni.
5: Azért itt nagy kérdés, hogy ezek azért jelentős beruházások voltak, és ha azt nézzük, hogy mennyi energiát tudnak megspórolni, azért valószínűleg ezek megtérülése meglehetősen hosszú idő. Hogyan jött ez a konstrukció?
6: Mi egy karitatív szervezet vagyunk, tehát, hogy a beruházások azok főleg az elmű émásztól, illetve az EON-tól jöttek, illetve a töltők azok a Mercedes-től, a különböző kísérletekkel kapcsolatban, részben még akár az egyetemeknek az ötlete is.
5: Tehát ezek támogatások voltak akkor.
6: Ezek mind támogatások voltak. Mi egyetlen egy helyen volt, ahol saját kapott pénzt raktunk bele, ott meg a úgynevezett ENV-gyárat, mert régen az ENV főzése nagyon büdös volt, és azt kitelepítették a faluból, azt építettük át, de azt is az OTP támogatásával.
5: Mert hogy alapvetően önök a gyermekmentéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, tehát nem
6: tehát az... Tehát mi az egészségügyhöz értünk elsősorban, még egy kicsit az informatikához, de az energetikához biztos, hogy nem. Tehát, hogy teljesen egyértelműen minden más, az egyetemek, az EON, az elmű IMAS, Mercedes, a Hewlett Packard mondtak meg, hogy mi az, amire szükség lenne, mi az, amit meg kéne csinálni, mi az, ami fontos lenne. A szekrényünkben sorakozik például most már közben 28 tudományos munka, ami abból jött, hogy az egyetemeknek is ez egy kifejezetten érdekes terület lett, hiszen ki tudnak próbálni dolgokat, hogy csak egy példát mondjak, hogy a mennyi energia vész el a föld alatt futó kábelban, vagy hogy mennyi energiát lehet megspórolni, ha tudják vezényelni azt, hogy ne, mit tudom én, délután 18 órakor kapcsoljon be a nagy locsolórendszer, hanem délbe, amikor úgyis túl sok áram van. Hogy mennyire hasznosul az energia a régi módi hőlégszivattyúba, és mennyire hasznosul az újban. Tehát ez az egyetemeknek is kifejezetten jó, az EON-nak is kifejezetten jó, és hát bizonyos mértékig még a Mercedesnek is jó volt, hiszen vizsgálták az egyik fajta töltőt, meg a másik fajta töltőt. Mi, aki pedig a gyermekmentéssel, gyerekek gyógyításával, terápiával, fejlesztésével foglalkozunk, nekünk meg jól jött az, hogy nagyon sok pénzt nem arra kellett költenünk, hogy az intézetnek az energiaellátását ellássuk, hanem egyúttal azt a pénzt, amit azért összegyűjtöttünk, összeadtuk, saját magunk is szponzorok vagyunk, azt arra tudtuk használni, ahogy a gyerekeket fejlesszük, támogassuk, gyógyítsuk, ami hát a fő célkitűzésünk. De ha már ilyen mértékben a tudás összpontosul a Fóti Intézetünkben, ami sokak szerint elég egyedülálló, nem csak Magyarországon, hanem részben Európában is, akkor elhatároztuk azt is, hogy ezt a koncentrált tudást időnként összehívjuk, és megkérjük őket, hogy tartsanak szakmai előadásokat. És általában a szakmai előadásokat követi viták, beszélgetések, javaslatok. Az idei előadás sorozatnak megvan az az óriási nagy előnye, nem tudjuk, hogy a kormány majd elfogadja, vagy nem fogadja el, de mi minden esetre azt javasoljuk, hogy pillanatnyilag mondjuk azt, hogy délelőtt 10 óra és délután 3 óra között a napelemek az egész országban túl sok energiát termelnek, amit nem tud az ország elhasználni. És Magyarországon nincs elég energiatároló sem, és éppen ezért külföldre adjuk el a energiát, de ebben a déli időszak körül túl magas az energiatermelés, ergo az, hogy befogadja valaki, van olyan időpont, amikor még azért fizetni is kell, hogy valaki befogadja ezt az árammennyiséget. Mi azt javasoljuk, hogy az energia szabályozáshoz felvételez, ugye az úgynevezett okos mérők kellenek. Az nincs mindenhol, sőt, hát még egyelőre nagyon kevés helyen, tehát kevés lakásban, üzemekben inkább vannak, de ahol egyértelműen van, az például az autótöltők. Magyarországon durván olyan 104 ezer elektromos autó van. Ha a kormány kihozná azt a határozatot, hogy délelőtt mondjuk 10 óra és délután 3 óra között az autóit mindenki féláron töltheti, akkor egész biztos, hogy az a 104 ezer körüli elektromos autóból legalább a fele kihasználná azt a lehetőséget, hogy nem 20 ezer forintért tölti az autóját, hanem mondjuk 10-ért, és már megoldható lenne avval, hogy a költségvetés tehermentesülne, hiszen az MVM, az IMAS és a nem tudom kik nem fizetnének külföldre azért, hogy a túl sok áramot használják, hanem teljesen egyértelműen azt mondaná nagyon sok autótulajdonos, hogy jó, hát akkor úgy állítom be az autómnak a töltését, hogy ebben az időben töltöm, aztán majd délután meg este éjszaka fuvarozom vele, vagy akár reggel, de ebben az időben töltök.
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.

0: leszek.
1: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utcánál. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán is a Városhatártól, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. A pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárása kell majd készülni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gállért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, valamint az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek a budai végállomások felé, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornát javítanak, itt lezárták a félútpályát, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Kőbányán az Óhegy utcában a Szlávi utcánál vízvezetéket javítanak, a forgalom itt is egy sávban váltakozva halad. A 3-as villamos helyett az Ecseri út és Kőbánya alsó vasútállomás között pótlóbusszal lehet utazni baleset miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 7 óra múlt 2 percen, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 1924-ben, szeptember 23-a, hát elég sűrű nap volt. Na nézzük, hogy mi történt akkor, két jeles eseményt emelnék ki. Az egyik, hogy a német birodalmi kormány, még nem az a birodalom, hanem az előtte lévő birodalom, kérte az ország felvételét a Nemzetek Szövetségébe. Illetve az első filatelista nap rendező bizottsága engedélyt kapott a Budapest-Esztergom közötti légiposta járat elindítására. Nyilván itt ugye repülőgépekről beszélünk. Azért ez technika-történeti szempontból mindenképpen egy nagyon fontos évforduló. 102 évvel ezelőtt szállt föl, illetve kapott engedélyt az első légiposta járat Magyarországon. Úgy látszik valahogy a vonatközlekedés Esztergom és Budapest között akkor sem volt kielégítő. Minden esetre nyilván akkor azokkal a gépekkel is pár perc alatt ideértek a küldemények. Mi is célba érünk szép lassan, jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert, erről ír a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján.
5: A rendőrség alappal azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat, majd ma 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeikről. Az ügyvizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében.
4: Biztonsági fenyegetés miatt csak több órás késéssel tudott felszállni a Wizz Air Budapest-Bilbao járata tegnap.
5: A repülőgép már a futópálya felé gurult, amikor a hatóságoktól kapott figyelmeztetés miatt visszafordították, az utasokat pedig kiszállították. A repülőtéri rendőrigazgatóság később közölte, egy gyermekkorú betelefonáló miatt rendelték el az intézkedést, akit a rendőrök azonosítottak. Közveszélye fenyegetés miatt indult nyomozás, az eset körülményeit büntető eljárásban vizsgálják. A gép végül este 8 óra után indult el Bilbaóba.
4: Az árérstopp azonnali kivezetését kéri a kormánytól több élelmiszeripari és agrárszakmai szervezet is.
5: Szerintük az intézkedés fenntartását már nem indokolja az infláció.

0: alakulása, miközben az árra is stop torzítja a piaci folyamatokat és hátrányosan érinti a magyar termelőket és feldolgozókat. Magyar Péter miniszterelnök korábban azt közölte, hogy a kormány vizsgálja az árra is stop kivezetését.
1: A piaci átlag felett ült a biotermékek forgalma.
0: 2023 és 2025 között Magyarországon 28%-kal több bioterméket adtak el, ami csaknem kétszerese a teljes élelmiszer és italpiac növekedésének. Az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet elemzése szerint a forgalom összértéke megközelítette az 54 milliárd forintot. Ezzel együtt a belföldi biopiac még mindig a korai fejlődési szakaszánál tart. A népszerűséget elsősorban a kedvező árértékarány növelheti.
1: Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel.
0: Trump erről New Yorkban beszélt a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélés követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárásának kilátásait. Egyeztettek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyárthatnának Ukrajna területén.
1: Szakértők szerint fizikailag megoldható az orosz gázról való teljes leválás egy év múlva, hiszen hat irányból is érkezik vezeték az országba.
0: Leginkább LNG, vagyis cseh folyósított gáz, valamint azeri, török és norvég energiahordozó érkezhet be az országba. A beszerzési ár viszont egész biztosan magasabb lesz. Debreceni Csabát, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjét hallják.
2: A leválás talán úgy tűnhet, hogy nagy falat vagy óriási dolgot kell véghez vinni, mert még ebben az évben is a hazai gázfogyasztásnak azért 70-80%-a orosz forrásból történt. De igazából az a jó hír, hogy fizikailag és logisztikailag a leválás az teljes mértékben megvalósítható. Ami jöhet Magyarországra, és ami ugye Magyarországot elláthatja, egyrészt az LNG. Ez a csepp folyós gáz, már van néhány szerződése Magyarországnak, így például van a Chevronnal, van a Shell-lel, van például a francia Engie-vel is.
1: Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az irányadó ráta továbbra is 5,5%.
0: A jegybank a nyári három lépésben végrehajtott, összesen 75 bázispontos kamatcsökkenés után egyelőre kivár. Az óvatosságot a kedvezőtlenebb nemzetközi környezet, az emelkedő olajárak és kötvényhozamok, valamint a 360 forint feletti euró árfolyam is indokolhatja. Varga Mihály jegybankelnököt hallják a döntés hátteréről.
3: A monetáris tanács álláspontja szerint a döntés biztosítja az inflációs cél fenntartható elérését a monetáris politikai horizonton. A magas energiaárak, illetve a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet mellett indokolt az óvatos monetáris politikai megközelítés. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést, főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják. A következő hónapokban a monetáris politika körültekintő és adatvezérelt megközelítést követve határoz majd az alapkamatról.
4: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a...
4: Időjárás jelentés.
1: Szóval a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
0: A MOL árfolyama 1,2%-kal 5.110 forintra csökkent, az OTP 8.1%-kal 45.850 forintra esett, a Magyar Telekom 2.1%-kal 2.548 forintra gyengült. A Richter 2,3%-kal 12.600 forintra csökkent.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
0: A londoni FTSE 3,1%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC-on 2,1%-ot emelkedett. A milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést.
1: Milánóban, Amerikában vegyes volt az árás.
0: A 30 vezetőiparvállalat a Dow Jones indexen 4,1%-kal csökkent, az S&P 500 gyakorlatilag stagnált, míg a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója 0,5%-kal emelkedett.
1: A bankközi deviza a piacon 1 euró 362 forintba és 3 fillérbe kerül, 1 amerikai dollár 316 forint 80 fillér, 1 svájci frank 385 forint és 63 fillér. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,8%-kal csökken, 88 dollár 88 centen áll, a Brent jegyzési ára 98 dollár 9 cent hordonként. Erősödik az arany, 1,1%-kal kúszik felfelé a kurzus, 4381 dolláron és 30 centen forog jelenleg. Unciánként a sárga nemes fém a világpiacon.
4: Időjárás jelentés.
0: Csökken a felhőzet, de északkeleten keleten maradnak még felhős tájak. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénklökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
4: Sporthírek a 94.2.
1: Szeretne bekerülni a 2032-es brisbane-i nyári olimpia programjába az MMA. A kevert harcművészeti sportág egy finomított vér- és ketrecmentes változata jelenne meg a játékokon. Az MMA a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelenlegi álláspontja szerint nem felel meg az olimpiai sportággá válás kritériumainak, és a NOB a sok közül egyik nemzetközi szövetséget sem ismerte még el. A legnagyobb problémát a sportág brutalitása jelenti. Az ázsiai játékokon éppen ennek visszaszorítása érdekében nem ketrecben, hanem nyitott küzdőtéren rendezik a meccseket, és a sportolók boxkesztyűben harcolnak. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták, törekednek majd arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP 33 év után jelent meg újra Magyarországon. A sportág legjobbjai 2025-ben és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A magyarországi forduló már az idén is veszélyben volt, végül a Hungaroring Sport ZRT március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni. Az olasz labdarúgó liga fegyelmi bizottsága 10.000 eurós büntetéssel sújtotta a Juventust, amiért a klub szurkolóinak kis létszámú csoportja sportszerűtlenül viselkedett az együttes vasárnapi Atalanta elleni bajnoki mérkőzésén. A szövetség a hétvégi összecsapásokon egy perces gyászszünetet rendelt el a 83 éves korában pénteken elhunyt Sandro Mazzola tiszteletére. A minden idők egyik legjobb olasz futballistájának elkönyvelt játékos a válogatott tagjaként 1968-ban Európa-bajnokságot nyert, 1970-ben világbajnoki döntős volt. Klubszinten a teljes 17 éves profi pályafutását az Internacionálében töltötte. Ez utóbbi miatt voltak az emlékével szemben fenntartásai a hazai tábor egy kis csoportjának, és ezek az ultrák a gyászszünet alatt a pályának hátat fordítva a Juventus klub legendáit éltető rigmusokat skandáltak. A stadionban a hazai szurkolók többsége rögtön kifejezte nem tetszését, és a vendég drukkerekkel közösen hangos tapssal nyomták el az ultrákat.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: Akit sok szeretettel köszöntünk a vonalban, szervusz Miklós, jó reggelt!
5: Minden jót mindenkinek!
1: Na hát számtalan témát ad nekünk az amerikai közélet, és hát kezdjük igazából azt gondolom az egy ideje főszereplővel, Donald Trump-al, aki most éppen néhány sajtóorgánummal rúgta össze a port. Mi történt itt, mi az, ami nő besokalt?
5: Egy folyamatról van szó gyakorlatilag, hiszen Donald Trump második elnökségi periódusában folyamatosan igyekszik térdre kényszeríteni a különböző sajtószervezeteket, médiumokat, és ugyan valójában nagyon elérhető nagyon sokszor különböző kérdésekre, meg beszél a sajtónak mindenféle dolgokról, de folyamatosan sértegeti, megalázza gyakorlatilag azokat a tudósítókat, riportereket, akik körülötte dolgoznak. Nos, ezek között most válogatott, és a CNN, az MS Now korábban MSNBC, valamint a Politico tudósítóinak sajtóigazolványát visszavonták a Fehérházban. Ráadásul állítólag egy számára rendkívül kedves fiatal szőke munkatársának a javaslatára. Úgyhogy valójában ez a háború, ahogy mondtam, most már folyamatosan tart, hiszen rendszeresen beperel akár milliárd dollárokra sajtóorgánumokat, és most az időzítés az alig, ha nem azzal is összefüggésbe hozható, hogy rosszul áll a szénája a törvényhozási választások előtt a kongresszusban, ugye mindkét házban nagy változást várnak az ellenzéki demokrata párti politikusok. Donald Trump népszerűsége legalábbis a felmérések szerint eléggé alacsony szinten van, és mindenféle eszközzel ezek között most ez a médiaháború is gyanítom, hogy igyekszik megoldani azt, hogy megtarthassa pártja, a republikánus párt a törvényhozási többséget.
1: Egyébként ez csak egy törekvés, vagy most jelenleg a matek alapján úgy néz ki, hogy ez nem fog nekik összejönni?
5: Most nagyon sok felé kiélezett a helyzet, és reálisnak tartják azt a lehetőséget, de természetesen hát biztosan senki nem mehet, hogy legalábbis a törvényhozás egyik házában demokrata párti többség lesz, ami feltétlenül szükséges lenne ahhoz, hogy valamiféleképpen ezt az egyébként megfékezhetetlen elnököt az alkotmányban rögzített demokrácia szabályainak legalább részleges betartására kényszerítsék.
1: Közben ugye ő egy beszédet tartott az ENSZ-ben. Itt mi hangzott el?
5: Az ENSZ-ben szokás szerint egy nagyon hosszadalmas és kiterjedt és mindenfajta vagdalózással tarkított beszédet mondott Donald Trump. Magát az ENSZ-et egyébként a szélső baloldal egyik jelentős képviselőjének tekinti globális szinten. És a beszédében valójában továbbra is igyekezett kioktatni a világ többi országát, így Irán számára majdhogynem ultimátumot fogalmazott meg ismét, jelezte, hogy eltünteti a földszínéről. Nem világos, hogy a magára az egész 90 milliós országra próbált meg célozni, vagy pedig az iráni politikai hatalom és katonai hatalom vezetőire, de mindenképpen megsemmisítéssel fenyegette Iránt, és azt mondta, hogy hát majd a félidős választások, az USA választások után jöhet majd létre béke megállapodás mellesleg. Amerikában pedig nem olyan régen megvesztegetéssel próbálta jelezni a választóknak, hogy ha megtartják a törvényhozási többséget mindkét házban, akkor minden felnőtt amerikai 5000 dollárt kap a szövetségi kormánytól. Nos, vissza az ENSZ közgyűlés ülésszakához. Ismét támadást intézett a nagy nemzetközi szervezetek ellen, amelyek egy részéből az USA már kilépett, ami nagyon nagy feltűnést kezdett generálni, hogy ugye sok mindent igyekszik újra nevezni Donald Trump az utóbbi időben, így a mesterséges intelligencia, az Artificial Intelligence elnevezés helyett ő úgy gondolta, hogy immár az Egyesült Államok majd szuperintelligenciaként, SI-ként fogja definiálni ezt a technológiát, mert egyébként a különböző aggályokat, amelyek ehhez a fejlődési forradalomhoz fűződnek, azokat továbbra is rémhíreknek minősítette. Egy fontos bejelentés született a részéről, és a beszéd után alá is írták a megállapodást az USA, Dánia és Grönland között, mégpedig a korábban 1951-ben kötött megállapodást kibővítéséről. Ilyen formán az USA az eddiginél sokkal nagyobb léptékű katonai jelenlétet hozhat létre Grönlandon, viszont hát ugye nem szerepel most napirenden az a gyerekgombóc hambekaplak típusú megközelítés, amit korábban Donald Trump alkalmazott, hogy tudnélik annektálná Grönlandot. Tehát ilyen tételek is szerepeltek, Kubának beszólt megint, a kubai küldöttség kivonult, és folyamatosan igyekezett jelezni, hogy az USA számára ez az ENSZ nagyon drága dolog, mellesleg múlt héten fizették be $725 millió összegüket, amely csak egy része, körülbelül fele annak, amivel tartoznak az Egyesült Államok számára megállapodott pénzből, az ENSZ működésének finanszírozásából. Egyébként az kétségtelen, hogy az USA a legnagyobb költségviselője az ENSZ-nek és szervezeteinek, tehát ilyen szempontból az, hogyha ebből le akarnak faragni, mármint az egész ENSZ-nek a működési költségeiből, az adott esetben sokak szerint még reális is lehet. Úgyhogy hát ilyesmi zajlik az ENSZ közgyűlés ülésszakán, mellesleg nyilván rengeteg olyan mellé rendelt találkozó van, akár a folyosón, akár különböző kis termekben, amelyek adott esetben tényleg fontos, még akár fontos dolgok eldöntésére vagy megalapozására is alkalmasak, tehát nagy üzem zajlik New Yorkban.
1: Közben csak a kis folyosói találkozókról jutott eszembe, hogy azért egy igazán fontos, és hát a legkevésbé sem nevezhető folyosói találkozónak egy gyakorlatilag csúcs találkozó kezdődik holnap Washingtonban, ugye a kínai elnök érkezik az Egyesült Államok fővárosába. Mit várnak a szakértők ettől az egyeztetéstől?
5: Mindenképpen más hangulatot, mint az előző Xi Jinping látogatás esetén volt, ez ugye 2017-ben az első Trump kormányzat idején történt, és a floridai birtokon, a Mar-a-Lago-i birtokon fogadta Donald Trump a kínai államfőt. Na most az azóta eltelt csaknem egy évtized alatt Kína rendkívüli mértékben változtatott saját státuszán, geopolitikai státuszán, és mindenféleképpen az a technológiai forradalom, amelynek az egyik élharcosa, az rengeteg területen, így a mesterséges intelligencia, a robotika területén, a különböző chip gyártókapacitások területén felhozta őket abba a pozícióba, hogy valójában ugye exportoffenzívával jelentkeznek világszerte, amely adott esetben az Európai Uniónak is egy komoly kihívást jelent. Úgyhogy mellesleg éppen ugye Kínában sokat adnak a szimbólumokra a látogatás előtt, a Huawei nyilvánosságra hozta annak az új Ascend AI chipnek a elkészültét, és bemutatta ennek a bemutatható változatát, amely egy szűk keresztmetszetet oldana fel a kínai mesterséges intelligencia fejlesztésekben, amelyben itt a csúcson valójában még mindig amerikai csippekre szorulnak rá, miközben ugye persze az Egyesült Államok pedig Kínában, a Kínában felelhető és ehhez a forradalomhoz szükséges ásványi nyersanyagokra szorul rá. Úgyhogy nyilván ezek a témák ott lesznek a napirenden. Azt viszonylag nehéz belőni, hogy vajon hogy tudnak közös nevezőt akár megközelíteni a mesterséges intelligencia ellenőrzése szempontjából, mármint a fejlesztések ellenőrzése szempontjából. Kínában ez egy központi törekvés, Donald Trumpnak pedig az a törekvése, hogy minél kevesebb kontroll legyen a fejlesztések fölött, mert az szerinte fékezné a fejlődést, úgyhogy hát Washingtonban egyébként protokolláris felső szinten állami vacsorával megtűzdelve zajlik majd a program, és mindezek a témák nyilván kiegészítik az alapvető témát, hogy tudnélik a kereskedelmi háború, a vámháború, amelyet Donald Trump zúdított a világra, köztük Kínára, az vajon hogy alakul. Mellesleg Kína nagyon ügyesen átvészelte ennek a hónapjait, az utóbbi hónapjait, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok elnöke nem érte el azt a célját ezzel, amit szeretett volna, de hát ezzel együtt azért nyilván Kínának is megvannak a maga gyenge pontjai, és ezeket meg az amerikai részéről igyekeznek majd kihasználni a csúcs találkozón.
1: És akkor még mindig Donald Trump, illetve hát egy kicsit inkább a család, ugye a fiának nemrég volt az esküvője, és terjengenek olyan hírek, hogy hát egy orosz vállalkozó testvér fizette részben vagy egészben a elég komoly, illetve vastag számlát, ez igaz?
5: Hát ez abszolút igaz, itt egy olyan oligarcháról van szó, aki Putyin elnök egyik fő bizalmasa, és ilyen formán azért elég sajátos összefüggéseket enged generálni. Ő egyébként a Kremlev névre hallgat, és több százezer dollárt költött a ProPublica nyomozása szerint a Bahamákon tartott többnapos esküvői ünnepségek finanszírozására. Itt ugye Donald Trump Jr. esküvőjéről van szó, és az orosz üzletember, oligarha egyébként a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség, az IBA elnöke is, úgyhogy elég érdekes figura, és maga a tény, hogy ez így történhetett, az azért enyhén szóval elég sok kétséget generál az egész kapcsolat körül, amely azért ne feledjük gyakorlatilag most már több évtizede körüllengi Donald Trumpot és családját és üzleti vállalkozásait. Tudnélik az orosz tőke, az orosz oligarchák pénze, az akár az ingatlan vállalkozások, akár más üzletek házatáján igen gyakran előkerült, és hát ugye folyamatosan lebegett a megválasztási körülmények körül is.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben önök Martin Kovács Miklóst hallották, külgazdasági szakújságírót. Nagyon szép napot és nagyon eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
5: Minden jót mindenkinek!
4: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
6: 94.2 Trend FM.
4: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
6: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
8: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi Millenniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
9: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
10: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
11: Nekem 10.
10: Mennyi?
12: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
13: A fővárosban lassú az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán a városközpont felé. Telítettek a sávok az M3-as autópályán is a bevezető szakaszon, a Szerencs utca előtt, az M5-ös autópályán az autópiactól, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha Lujza térig, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Váci úton a Fóti útnál. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától lezárták a Viola utcát a Mester utca előtt. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között ma napközben szakaszosan lezárják a külső sávot aszfaltozás miatt. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, illetve az Attila út felé a külső jobbra kanyarodó sávot. A 7-es és a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. Schilling Zsolt, BKK Info.
4: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: Na, akkor indítsunk egy nagyon jelzéssel. Bruce Frederick Joseph Springsteen, a főnök, azaz a The Boss, Oscar és többszörös Grammy-díjas amerikai énekes zenész gitáros, aki az E Street Band együttessel készít lemezeket és folyamatosan turnézik. A jó Isten éltesse, nagyon sokáig Long Branch-en született New Jersey-ben 1949. szeptember 23-án, és hát egészen korán kezdte el zenei pályáját, méghozzá az alapján, hogy 1957-ben, úristen, 70 évvel ezelőtt, meglátta Elvis Presleyt a tévében egy Ed Sullivan Show című műsorban, és akkor itt döntött a pályaválasztásról. Hát vannak ilyen momentumok, ami az embernek megmarad az életében. Azért ez nagyon szép dolog, reméljük, hogy a főnök még nagyon sokáig köztünk marad, egészségesen, éppen is, hát várjuk az új zenéket, meg természetesen a régieket is. A legfrissebb információk következnek, itt a Trend FM-en a 94.2-n 8:03.
4: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hivatalossá vált, hogy jövőre nem rendeznek magyar nagydíjat a MotoGP-ben.
0: A szervezők megerősítették, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan véglegessé váló versenynaptárban. A sorozat 33 év után 2025-ben tért vissza Magyarországra, a futamnak a Balaton Park Circuit adott otthont. A pályát ugyanakkor több versenyző és szurkoló is bírálta. Magyarország legkorábban 2028-ban térhet vissza a MotoGP naptárába. A futam megrendezésére a Hungaroring is bejelentkezett.
1: Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert. Erről ír a HVG, az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján.
0: A rendőrség alappal azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat, majd ma 7 szemét hallgattak ki, a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében.
1: Tagadja az ellene megfogalmazott korrupciós gyanút Sesták Miklós, akinek mentelmi joga felfüggesztését kezdeményezte a legfőbb ügyészség.
0: A vádhatóság szerint a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója 2015 és 2018 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Az ügyészség azt is állítja, hogy Sesták további több mint 1 milliárd forintot kaphatott egy állami beruházásokat elnyerő cégcsoporttól. Sesták a 24.hu-nak azt mondta, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és az ellene megfogalmazott gyanút alaptalannak tartja. Ügyvédje szerint a politikus kész megjelenni a hatóságok előtt és vallomást tenni.
4: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint volt, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
0: A MOL árfolyama 1,2%-kal 5110 forintra csökkent. Az OTP 0,8%-kal 45850 forintra esett. A Magyar Telekom 2,1%-kal 2548 forintra gyengült. A Richter 2,3%-kal 12600 forintra csökkent.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
0: A londoni FTSE 0,3%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC-on 0,2%-ot emelkedett. A milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 0,1%-os pluszban zárta a kereskedést.
1: Amerikában vegyes volt az árás.
0: A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexen 0,4%-kal csökkent, az S&P 500 gyakorlatilag stagnált, míg a technológiai részvények Nasdaq mutatója 0,5%-kal emelkedett.
1: Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, ahol általában vegyes szokott lenni a kép, most is az. A hongkongi Hang Seng 1%-kal, a Shanghai Composite 0,4%-kal csökken, az indiai Sensex 0,4%, a dél-koreai Kospi 0,5%-kal erősödik, a szingapúri börze 1,1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordónként 1,4%-kal került lejjebb, $89.29, a Brent jegyzési ára 0,8%-os mínuszban $98.49 áll hordónként. Egy uncia aranyért 1,1%-os erősödés mellett $4,379.70 kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Mély ponton vannak az Európai Unió és Kína kereskedelmi kapcsolatai, nyár óta tartanak a tárgyalások a két fél között.
0: Tavaly az Unió 360 milliárd euró kereskedelmi deficitet halmozott fel, ami részben abból adódik, hogy a térséget elárasztják az olcsó kínai elektromos autók és az egyéb áruk. Az Európai Kereskedelmi Biztos októberi pekingi látogatásáig szeretné rendezni a viszonyt. Gorecki Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallják.
11: hogyha kialakulna egy kereskedelmi háború az EU és Kína között, és mondjuk az EU széles körben vezetne be importvámokat a kínai termékekre, akkor bizony a kínai gyártóknak egy része azért bajban lenne, hogy a termékeit hova irányítsa át. Tehát ilyen értelemben Kínának érdeke az, hogy ne szoruljon ki az EU piacáról, hogy szülessen egyfajta megállapodás. Ugyanakkor a tárgyalások eddigi epizódjai során nem látszik egyfajta áttörés, hogy Kína vállalna valamiféle kötelezettséget arra, hogy mondjuk látványosan nagyobb mennyiséget vásárolna európai termékekből annak érdekében, hogy az EU-ban elégedett legyen, és valami kézzelfogható eredmény szülessen a kereskedelmi viszony kiegyensúlyozása érdekében.
1: 3-ról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank idehaza, miközben a plusz-minusz 1%-pontos toleranciasáv változatlan marad.
0: A jegybank szerint az alacsonyabb cél összhangban van a magyar gazdaság eurozónához történő felzárkózásával, és hosszabb távon mérsékelheti a nominális kamatokat, illetve a gazdaság finanszírozási költségeit. Az MNB számításai szerint az új célhoz való alkalmazkodás 1,5-2 évet vehet igénybe, és átmenetileg kisebb növekedési veszteséggel is járhat. Varga Mihály jegybankelnököt hallják a döntés hátteréről.
3: A most meghatározott alacsonyabb inflációs cél illeszkedik a régiós gyakorlathoz, közeledést jelent az Európai Központi Bank céljához, és ami a legfontosabb, a monetáris tanács értékelése szerint jobban tükrözi az ország gazdasági fejlettségét. Ezeken kívül a Maastrichti kritériumoknak való megfelelést is nagyobb valószínűséggel teszi elérhetővé. A hazai kockázati felár csökkenése, a devizapiaci stabilitás, valamint az inflációs várakozások mérséklődése megfelelő környezetet biztosított az inflációs cél mérsékléséhez. Ez az új cél 2028. január 1-jével lép majd hatályba.
4: Időjárás jelentés.
0: Csökken a felhőzet, de észak-keleten keleten maradnak még felhős tájak, napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az észak-nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17 és 22 fok valószínű.
1: Aki esetleg Európában síelni akar, az most úgy jár, mint a királyi bocsánatkéréssel, hogy elég sokat kell még várni. Minden esetre az már biztos, hogy az olaszországi Stelvio Gletscher oldalán már kialakult egyfajta hórétek, tehát aki arra felé jár, az elméletben 40 centis friss hóval találkozhat. Egyébként egész messze kell most utazni Chilébe, Új-Zélandra, illetve Argentínába. Valamint hát vannak ilyen nem hivatalos lehetőségek, vagy mondjuk így kockázatos desztinációk Oroszországban, de ezt inkább senkinek nem javaslom. Jövünk egy kis zenével, utána pedig hírekkel az aranypiacról.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az Aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: A vonalban itt van velünk Schmidt Kálmán, az Aranypiac Kft. Ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mit látunk most a piacon, mi történik a sárga nemes fémmel?
2: A múlt szerdai amerikai kamatemelés látszólag érintetlenül hagyta az arany árfolyamát, nagyjából ott van az árfolyam most is, mint ahol a kamatemelés előtt volt, valamivel 4300 dollár felett, 4340-50 dollár környékén. Ugyanakkor mégis volatilis napokat tudhatunk magunk mögött, aminek a hátterében egyszerűen az áll, hogy a piac egyszerre próbálja beárazni az egyelőre még csak enyhén szigorodó amerikai monetáris politikát, a lehetséges inflációs veszélyeket és a továbbra is azért feszült geopolitikai környezetet. A technikai szempontból változatlanul a mostani 4300 dollár környéki árszintnek van kiemelt jelentősége. Itt húzódnak az úgynevezett mozgó átlagok. Egyúttal egy visszintes támaszszint is jól kirajzolódik ebben a magasságban a grafikonon, úgyhogy ez egy kritikus szint, ahol most van az árfolyam, és pedig azért, mert ha leszakadna az árfolyam 4300 dollár alá, akkor további esés következhetne. Hát a legfontosabb piac befolyásoló tényező továbbra is az amerikai jegybank, a Fed. A múlt héten ugye emelték 25 bázisponttal az amerikaiak az irányadó kamatrátát, ami nem sok, de mégis egy egyértelmű döntés a hónapokig tartó hezitálás után a monetáris szigorodás irányába. Egyúttal a Fed elnöke kilátásba helyezte, hogy az év végéig esetleg még egy további szigorításra is szükség lehet. Ugyanakkor a múlt heti kamatemelést a piac nagyrészt már előre beárazta, ezért igazán nem jelentett meglepetést ez a döntés. Hát a kamatpolitika és végső soron az aranyár alakulásában fontos szerep jut még az olajár alakulásának. A közel-keleti konfliktus, mint ismeretes, nagyon megemelte a fekete arany árfolyamát, és ez gerjeszt inflációs félelmeket, tehát az az ellentmondásos helyzet jellemzi most az aranypiacát, hogy bár a geopolitikai feszültség hagyományosan támogatná az aranyat, az általa okozott energia ár emelkedés viszont magasabb inflációt és kamatokat vetít előre, ami meg éppen ellenkező irányba hat, inkább fékezőleg hat az arany árfolyamára.
1: Közben azt olvasom, hogy augusztusban, ugye az idei nyár utolsó hónapjában nagyon komoly brit, illetve francia érdeklődés, és hát tényleges vásárlás alakult ki a piacon. Mi áll ennek a hátterében?
2: Igen, hát az Arany Világtanács adott ki pár nappal ezelőtt egy elemzést, az ő statisztikáik szerint augusztusban meglepően erős aranyvásárlások történtek az aranyfedezetű ETF-ekben, és pedig különösen Európában. Ezek az ETF-ek tőzsdén kereskedett befektetési alapokat jelentenek, amelyek aranyat vásárolnak a befektetőik pénzéből. Arról van szó, hogy a szóban forgó elemzés szerint augusztusban korábban soha nem látott nagyságrendben vettek ezek az alapok aranyat, főként a brit és a francia befektetők fektettek ilyen arany alapokba, de erős volt az efféle arapok iránti kereset Észak-Amerikában és Ázsiában is. Hát az Arany Világtanács szerint az európai befektetők, így spekulálnak ők részben, az európai gazdaságok nehézségei miatt fordulhattak az arany felé, részben pedig azért, mert egyszerűen jó vételi lehetőséget láttak a júliusban alacsonyabb aranyárban. Minden esetre volt is augusztusban egy rally, talán erre visszavezethetően az aranypiacán, erre a kereslet növekedésre visszavezethetően. Úgyhogy egyébként az Arany Világtanács már régóta vizsgálja azt, hogy miként változik az arany helye a klasszikus befektetési portfóliókban évtizedeken keresztül. A részvények és az államkötvények kombinációja jelentette a vagyonkezelés alapmodelljét. A részvények biztosították a növekedést, míg a kötvények arra voltak hivatottak, hogy a gyengébb gazdasági időszakokban stabilizáljanak egy portfóliót, de az elmúlt évek tőkepiaci bizonytalanságai és az időnként egyszerre fellépő részvény és kötvénypiaci gyengülések megmutatták ennek a modellnek a korlátait, az arany pedig egyre népszerűbb portfólió kiegészítésé vált, úgyhogy az arany ma már nem csak a válságok idején elővett menedékeszköz, hanem egyre inkább önálló tartós portfólió elem, egy harmadik pillér a portfólió kezelésben.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Schmidt Kálmánt hallották, az Aranypiac Kft. Ügyvezetőjét. Szép napot és eredményes hetet kívánok önnek, viszont hallásra.
2: Köszönöm én is, viszont hallásra.
0: Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: A Stand nyerte el idén a Dining Guide év étterme díjat, valamint a Best of the Best címet is, amelyet 5. alkalommal adtak át a Szél Tamás vezette étteremnek. A Master Good év étterme díj odaítélésében a Stand új működési felállásai szerepet kapott, idézte a szervezők közleménye a zsűri értékelését, amelyben emlékeztettek arra, hogy az étterem Szulló Szabina társtulajdonos távollétében 2025. októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik Szél Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. Az elismerés a jelenlegi csapatmunkáját és az új működésben elért eredményeket is visszaigazolja. A Best of the Best, vagyis a legjobbak legjobbjai besorolással azon egységek példamutató teljesítményét ismerik el, amelyek korábban minimum 3-szor érték el kategóriájuk legjobb helyezését. A szakmai és külön díjak között kiosztották az év ígéretes étterme elismerést, amelyet a Kova Budapest kapott, és az év innovatív konyhája díjat, amelyet az Alkimista kulináris műhelynek ítéltek oda. Az év séfje Tatai Márton, a Hoppá Bisztró konyhafőnöke lett, míg az év ifjú séf tehetségének Berec Ádámot választották a Sulyom tájétteremből. Az év szomeliéje Juhász Krisztián, az év szervíz embere pedig Király Zsolt lett. Az év pizzája díjat pedig az anyukám mondta, nyerte el.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Ilyet én is tudok festeni.
5: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban?
6: Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában.
7: A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
8: Új pályán a magánegészségügy, újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
10: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
11: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
12: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, Újpesten a Nádor utcában, a Hárfa utca közelében. A 96-os és a 220-as autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton a városhatártól, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Soroksári úton befelé a Hentes utcától, az Üllői úton a Nagykörút és az Ecseri út előtt, illetve a Rákóczi úton a Barostértől a Blahalujza térig, de torlódásra kell készülni a Váci úton szakaszonként, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé, illetve az Attila út felé a külső, jobbra kanyarodó sávot karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es és a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a

0: Rögtön. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 8 óra van, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Németh László. Julio Iglesias, Madrid szép ajándéka, 1943. szeptember 23-án született Grammy-díjas spanyol énekes, aki több mint 250 millió lemezt adott el világszerte, egészen elképesztő 14 nyelven, és már nemzetközi ismertsége a 70-es és a 80-as években volt a tetőpontján, egyébként a spanyol trubadurnak is nevezik, mint egy 5000 koncertet adott a világ minden táján. És ami az érdekesség, hogy amikor 61 éves volt, akkor a 87 éves apjának több gyermeke volt, mint neki. Egyébként hát ugye 3 gyermeke van, és az egyik közülük Enrique Iglesias énekes, aki 1975-ben született. És még egy fél mondat, illetve egy egész Julióról, ami érdekesség, hogy a 60-as évek elején jogi egyetemre járt Madridban, illetve egy rövid ideig a Real Madrid kapusa is volt, csak aztán fel kellett adnia a labdarúgó karriert egy autóbaleset miatt. És hát valószínűleg, hogyha marad a foci üzletben, akkor soha nem lett volna belőle énekes. Hát ki tudja, hogy milyen jó kapus lett volna. A legfrissebb információk következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hűtlenkezelés gyanújával tesz feljelentést Ruszin Szendi Romulus a Honvédelmi Minisztérium korábbi beszerzései miatt.
2: A honvédelmi miniszter szerint az előző tárcavezetés mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződés kötött egy brit céggel, amely egyebek mellett szabályzatokat készített, vezetői tréningeket tartott, és egy végül nem rendszeresített egyenruhát is tervezett. A tárca vizsgálata több 10 millió forintos magánutakra, vadászatok biztosítására és egy luxusautó használatára fordított kiadásokat is feltárt. Ruszin Szendi Romuluszt hallják.
3: A honvédelmi miniszternek az előző korszakban járt a közvetlen védelem. Úgy gondolta, hogy ez akkor is jár, hogyha külföldön magáncélú útra megy. Üdült, találkozgatott valakivel, ebben az esetben is a közvetlen biztosítás végző személyek elkísérték. Hogy mennyibe került ez a magyar adófizetőknek? Több mint 32 millió forintjába, 2000 angol forintba is, mint egy 5300 eurót költöttek erre. Kettő olyan vadászatot találtunk, az egyik az 30 millió forintba került, a másik 12 millió forintba, amit a katonák is nem csak a közvetlen védelmi biztosító állomány, hanem másik 10-12 főnek is biztosítani kellett, hogy izoláltan tudjanak vadászni ezek a jó emberek a baráti társasággal. És a habatortán a honvédelmi miniszternek jár magáncélra gépjármű használat. Úgy tűnik, hogy az előző honvédelmi vezetésnek béreltek egy nagyértékű luxus autót, és megfigyelők tudni vélik, hogy ez az autó egyébként korábban az ő saját autója volt, de egy cégen keresztül bérelték neki havi 6-800 000 forintért, ami 36 millió forintjába került az adófizetőknek. A feljelentést megtesszük ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapot gyanújával, a többit a nyomozó hatóságokra bízunk.
1: Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és 6 embert, előrül a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján.
2: A rendőrség alappal azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során a Jegybanktól és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat, majd tegnap 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeikről. Az ügyvizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében.
1: Tagadja az ellene megfogalmazott korrupciós vádakat Szeszták Miklós, akinek vendelmi joga felfüggesztését kezdeményezte a legfőbb ügyészség.
2: A vádhatóság szerint a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója 2015 és 2018 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Az ügyészség azt állítja, hogy Szeszták további több mint 1 milliárd forintot kaphatott egy állami beruházásokat elnyelő cégcsoporttól. Szeszták a 24.hu-nak azt mondta, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és az ellene megfogalmazott gyanút alaptannak tartja. Ügyvédje szerint a politikus kész megjelenni a hatóságok előtt és vallomást tenni.
1: Donald Trump amerikai elnök nem zárta ki egy újabb találkozó lehetőségét Vladimir Putyin orosz elnökkel.
2: Trump erről New Yorkban beszélte a Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel tartott kétoldalú megbeszélésének kezdetén. Zelenszkij a megbeszélés követően azt mondta, hogy megvitatták az energetikai létesítményekre vonatkozó tűzszüneti javaslatot, illetve a háború lezárását.

0: lássanak kilátásait. Egyeztetek arról is, hogy Patriot légvédelmi rakétákat gyártatnának Ukrajna területén.
1: Az észak-koreai nukleáris és rakéta program befagyasztásával kezdené a koreai félsziget atomfegyver mentesítését a dél-koreai elnök.
0: Lee Jae-myung az ENSZ közgyűlésen egy fokozatos folyamatot sürgetett. Először a fegyverprogramok leállítását, majd az arzenál csökkentését, hosszabb távon pedig a nukleáris leszerelést. Szóval támogatja az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti párbeszéd újraindítását, és tartós béke megállapodással váltaná fel a koreai háborút lezáró fegyverszünetet. Észak-Korea ugyanakkor továbbra is elutasítja a nukleáris leszerelést, és visszafordíthatatlannak nevezi atomfegyverrel rendelkező státuszát.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt tegnap. 26 milliárd forint volt a piac forgalma, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
0: A MOL 1,2%-kal 5110 forintra csökkent, az OTP 0,8%-kal 45.850 forintra esett. A Magyar Telekom 2,1%-kal 2548 forintra gyengült, míg a Richter 2,3%-kal 12600 forintra csökkent.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek, a londoni FTSE 3,1%-kal gyengült, Frankfurt stagnált, a párizsi CAC 0,2%-ot emelkedett, Milánó 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 1,1%-os pluszban zárt. Amerikában vegyes volt a zárás.
0: A 30 vezető iparvállalat a Dow Jones indexen 4,1%-kal csökkent, az S&P 500 gyakorlatilag stagnált, míg a technológiai részvények Nasdaq mutatója 0,5%-kal emelkedett.
1: Nézzük, hogy mi a helyzet most a piacokon. Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 362 forintba és 6 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 316 forintot és 24 fillért kell fizetni, egy svájci frankért 385 forintot és 62 fillért kérnek idehaza a bankközi deviza piacon. Az ázsiai tőzsdéket, hogyha nézzük, a hongkongi Hang Seng 9/10, a Shanghai Composite 0,3%-kal csökken, az indiai Sensex és a dél-koreai Kospi 0,5%-kal áll a pozitív tartományban, a szingapúri börze 1,1%-kal erősödik. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n, méghozzá itthonról. Változatlanul 5,5%-on tartotta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank, miközben Varga Mihály jegybank elnök szerint a következő hónapokban a kamat tartása és további csökkentése is napirendre kerülhet.
0: A jegybank friss előrejelzése idénre egyaránt 1,8%-os inflációval és GDP növekedéssel számol. A gazdaság 2027-ben 2,9%, 2028-ban pedig 2,8%-kal bővülhet. Az MNB 2028-tól 2,5%-ra csökkenti inflációs célját, és a monetáris tanács a jövőben a havi üléshez helyett évente 8 alkalommal dönt a kamatokról. Varga Mihály az inflációs változásokról is beszélt.
3: Már a monetáris politika 5-8 negyedéves horizontján, illetve hosszabb távon is mérsékeltebb inflációra számíthatunk. Ez támogatja a bérek vásárlóerejének megőrzését, és növeli a megtakarítások reálértékét is. Másrészt az alacsonyabb inflációs cél hosszabb távon alacsonyabb nominális kamatszinttel van összhangban, ami hozzájárul a fogyasztás és a beruházások növekedéséhez. Harmadrészt a mérsékeltebb inflációs és hozamkörnyezet összességében csökkenti az ország strukturális sérülékenységét is.
2: Időjárás jelentés.
0: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhőstájak. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
1: Aki esetleg itthon szeretne fürdeni a szabadban, mármint a hazai álló vagy folyóvizek valamelyikében, hát érdemes felöltözni valami védőruhába. A Balaton 20 fokos, a Fertőtől 23 fokos, a Tiszatól 21 fokos, de nyilván az erősödő szél miatt a hőérzetünk teljesen másképpen alakul. Viszont az Adria nagyon kellemes, még mindig 25 és 26 fok között váltakozik a víz hőmérséklete. A földközi tenger a spanyol partoknál 23, Franciaországnál 25 fokos, a szicíliai Catania-nál pedig 27 fokot mérnek a vízben.
2: Sporthírek a 94.2.
1: Szeretne bekerülni a 2032-es brisbane-i nyári olimpia programjába az MMA. A kevert harcművészeti sportág egy finomított vér- és ketrecmentes változata jelenne meg a játékokon. Az MMA a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelenlegi álláspontja szerint nem felel meg az olimpiai sportággá válás kritériumainak, és a NOB a sok közül egyik nemzetközi szövetséget sem ismerte még el. A legnagyobb problémát a sportág brutalitása jelenti. Az ázsiai játékokon éppen ennek visszaszorítása érdekében nem ketrecben, hanem nyitott küzdőtéren rendezik a meccseket, és a sportolók boxkesztyűben harcolnak. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták, törekednek majd arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP 33 év után jelent meg újra Magyarországon. A sportág legjobbjai 2025-ben és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A magyarországi forduló már az idén is veszélyben volt, végül a Hungaroring Sport ZRT március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni. Az olasz labdarúgó liga fegyelmi bizottsága 10.000 eurós büntetéssel sújtotta a Juventust, amiért a klub szurkolóinak kis létszámú csoportja sportszerűtlenül viselkedett az együttes vasárnapi Atalanta elleni bajnoki mérkőzésén. A szövetség a hétvégi összecsapásokon egy perces gyászszünetet rendelt el a 83 éves korában pénteken elhunyt Sandro Mazzola tiszteletére. A minden idők egyik legjobb olasz futballistájának elkönyvelt játékos a válogatott tagjaként 1968-ban Európa-bajnokságot nyert, 1970-ben világbajnoki döntős volt. Klubszinten a teljes 17 éves profi pályafutását az Internacionálében töltötte. Ez utóbbi miatt voltak az emlékével szemben fenntartásai a hazai tábor egy kis csoportjának, és ezek az ultrák a gyászszünet alatt a pályának hátat fordítva a Juventus klub legendáit éltető rigmusokat skandáltak. A stadionban a hazai szurkolók többsége rögtön kifejezte nem tetszését, és a vendég drukkerekkel közösen hangos tapssal nyomták el az ultrákat.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Külön-külön semmik vagyunk. Csak az számít, hogy együtt mire vagyunk képesek. Mi adjuk a híreket, ön pedig a figyelmét. Reggeli monitor. A Trend FM hírértelmező műsora. Nem hagyjuk egyedül. A mikrofonnál Németh László.
1: Magyarországnak egy éve van arra, hogy teljesen leváljon az orosz gáz felhasználásról. Az Európai Unió tagállamai számára 2027. októbere a végső határidő. Az MBH befektetési bank vezető részvényelemzőjét, Debreceni Csabát Péli Nagy Katta kérdezte a részletekről.
2: Jó reggelt! Ez a reggeli monitor.
4: Jelenleg a magyar gázimport 75%-a Oroszországból származik az adatok szerint. Ez 4,5 milliárd köbmétert jelent évente. Ezen kívül van a Gazprommal egy hosszú távú szerződés, amit még 2021-ben kötött a kormányzat. 2027. októberére az Európai Unió szorgalmazza, hogy leváljon Magyarország az orosz gázról. Ezeket kéne valahogy összehozni, hogy optimális legyen a magyar gazdaság számára is. Az első kérdés azért mégis számomra az, hogy ha van egy hosszú távú szerződés, akkor ezt fel lehet-e bontani? Vagy melyik fél bonthatja fel? Hogyan néz ez ki jogilag? Először azt gondolom, ezt kéne tisztázni.
5: Ebben a kérdésben az a jó, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy ugye nyilvánvalóan ez azért mind a két fél részéről jogászok tömkelegével áttézett, megszignózott szerződés, úgyhogy ennek a felbontása szerintem egyrészt nem is egyszerű, másrészt kötbért is jelenthet. Ugye nem tudjuk azt se, hogy valamilyen háttéralkú alapján talán az Európai Unió ehhez hogyan járul hozzá mondjuk a felbontásához, tehát például a segítésében, de igazából a helyzeten az azért nem változtat, hogy 2027. októberétől, tehát most már igazából azt mondhatjuk, hogy egy év múlva Magyarországnak a teljes gázfogyasztását azt Oroszországon kívüli forrásból és nyersanyagból kell megoldania.
4: Van 6 olyan betáplálási pont a határon keresztül érkező gázvezetékek nyomán, ahol elvileg fizikailag megoldható az, hogy leváljunk az orosz gázról. Itt a kérdés az, hogy milyen fajta gáz jöhet ide, honnan és mennyiért? Hogy látod a variációkat?
5: A leválás talán úgy tűnhet, hogy nagy falat vagy óriási dolgot kell véghez vinni, mert még ebben az évben is a hazai gázfogyasztásnak azért ilyen 70-80%-a orosz forrásból történt, ugye ez a 7,5 millió köbméter, de igazából az a jó hír, hogy fizikailag és logisztikailag a leválás az teljes mértékben megvalósítható. Tehát, hogy maga a technika, a technológia az rendelkezésre áll és készen van. Ami nyilvánvalóan egy kicsit még ügyködni kell, az természetesen a különböző szerződések, papírmunkák, diplomáciai munkák, azonban ez egy olyan dolog, amit szerintem nagyon nehéz és nem is nagyon tudunk innen megfejteni. A lényeg az, hogy technikailag lehetséges, ami jöhet Magyarországra és ami ugye Magyarországot elláthatja. Egyrészt az LNG, ez a csepp folyós gáz, már van néhány szerződése Magyarországnak, így például van a Chevronnal, van a Shell-lel, van például a francia Engie-vel is szerződése. Persze nyilván ezek olyan mennyiségekre vonatkoznak, ami azért ezt a 7-7,5 milliárd köbmétert nem fogja tudni pótolni, de azt gondolom, hogy itt azért a döntéshozók afelé vannak, hogy még több ilyen LNG szerződésünk legyen, és egyébként itt a horvátországi Krük terminálnál tud ez igazából Magyarországra becsatlakozni. Ez az egyik vezető, és ugye az LNG-ről mindig azt mondjuk, meg azt mondják, hogy ez egy másfajta technika, mert ugye, hogy le kell hűteni annyira a gáz, hogy cseppfolyóssá váljon, és hogy emiatt ez drágább, de igazából iparági szakembereket, hogyha megkérdezünk, akkor ők azt mondják, hogy azért ilyen 25-30 euró per megawatt áron azért az LNG már bőven megéri, tehát nem extrémül drága a sima, tehát a megszokott halmazállapotú gázt, képest. A különböző interkonnektoroknak a révén, ez ugye a szlovák, osztrák, illetve a román interkonnektoroknak a jóvoltából, vagy a velük való szerződésben nyugat-európai gázt is tud Magyarország vásárolni. Ez az, amiről nagyon sokat lehet hallani a hírekben, ugye ez a holland TTF gáz, ami igazából egy észak-tengeri, tehát ugye a norvég mezőkről származó földgáz. Aztán, hogy az LNG persze egy kicsit visszatérve honnan jön, ugye ez nyilván Amerikával is van szerződése Magyarországnak, van ugye Franciaországgal, és hát ugye azért még vannak nagy LNG kitermelők. Igaz, hogy azért az LNG-nek itt az iráni háború az nem tett jót, hiszen például Katar is az egyik legnagyobb LNG kitermelő, ami azért most földrajzilag nincsen pont békés helyszínen.
4: Azért itt Szerbiában a balkáni áramlatot is, ha megemlítjük, onnan azeri és török gáz még jöhet, de ugye itt nagyon fontos az ár. Tehát eddig nem véletlenül az orosz gázt használtuk, mert ez nézett ki úgy, hogy a lehető legolcsóbb, a szállítást és a beszerzést illetően is. A többi verziót, ha végignézzük, melyik lehet versenyképes ehhez képest?
5: Az orosz gáznál azért itt az elmúlt időszakban ugye azért nagyon sokszor volt az, hogy nem is pontosan tudtuk, hogy mennyi az ár, az biztos, hogy olcsóbb, és azért az elmúlt igazából, hogyha 2022 előtti Európára gondolunk, és itt nem csak Magyarországra, azért Európának a különböző ipar, vegyiparban azért a nagy versenyelőnyét, egyik nagy versenyelőnyét az jelentette, hogy ugye orosz gáz által működött, ami valószínűleg azért olcsóbb volt, mint például a nyugati, tehát ugye a norvég kitermelésű, aztán régebben is volt persze LNG, de ez ennyire nem volt elterjedt, ugye ez itt a 2022-es események után kezdett el igazából elterjedni. Egy biztos, természetesen ezek az új beszerzések drágábbak lesznek, és ezt már látjuk azért, hogyha megnézzük a nagyobb nyugat-európai, például tőzsdei cégeket, amikről azért negyedévente látunk kitekintést, hogy milyen pénzügyi számai vannak, attól függetlenül, hogy azért az európai ipar most egy kicsit nehéz időszakában van, az azért látszik, hogy a különböző energia költségek azok növekedtek, és ennek egy része biztos, hogy azért van, mert nagyon sokan már leváltak, vagy jelentős utat tettek meg az irány, leváljanak az orosz gázról, úgyhogy hát sajnos ezzel kapcsolatban nem nagyon lehet optimista és pozitív híreket közölni, valószínűleg azért ennek a gáznak, vagy az ilyenfajta gáznak, és teljesen mindegy, hogy LNG-ről, vagy a norvég gázmezőről származót nézzük, valószínűleg drágább lesz, mint az eddigi beszerzett gázfajta.
4: Ugye föltehetjük a kérdést, hogy oké, de akkor miért kell leválni? Az egyik fő indok az irgalmatlan nagy függés Oroszországtól. De kialakulhat-e, ha nem is egy 75%-nyi függés, de egy egy többségi függés, egy 51-60%-os függés bármely más gázszolgáltatótól, és itt alapvetően ugye az Egyesült Államok, mint LNG szállító lehet például az egyik.
5: Igazából ez benne van a pakliban, és az elmúlt időszakban ugye azt lehetett látni különböző nagyvállalatok esetében, és nem csak, hogyha az energetikától egy kicsit eltekintünk, és bármilyen vállalatot nézzük, az ugye az látszik, hogy a nagyok még nagyobbakra nőttek, és ez igazából az energetikában is így van. Tehát, hogyha valamilyen más útvonalat próbál, idézőjelbe vagy nem idézőjelbe útvonalat próbál egy-egy ország magának keresni például gázszerződés kapcsán, akkor persze előfordulhat az, hogy valaki többségbe kerül, vagy valaki jelentős beszállító lesz, legyen itt szó nagy nyugat-európai olajcégekről, legyen itt szó az USA-ról, legyen szó nem tudom Katarról, vagy bárhonnan, ahonnan jöhet gáz. Tehát ez mindenféleképpen előfordulhat. Én azt gondolom, hogy ennek a piacnak és ennek az iparágnak a sajátossága. Tehát, hogy ez egy olyan iparág, egy olyan szektor, ahol igazából tisztában kell azzal lenni, hogy vannak olyan beszállítók, akik túlsúlyban vagy túl nagy szeletet vehetnek maguknak a tortának, és ezt igazából bele kell kalkulálni, de hát nyilvánvalóan azért az Unió esetében az orosz gázról történő leválásnak, ugye a 2022-es események kapcsán történt egy ilyen drasztikus lépés. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogyha az akkor nem történik meg, tehát nem tör ki ez a konfliktus, akkor ezt ennyire komolyan vennék egyébként a döntéshozók.
4: Említetted azt, hogy bármilyen verzió is váltja fel az orosz gáz felhasználást, az mindenképpen fajlagosan drágább lesz. Lehet-e, hogy ezt előbb-utóbb ellensúlyozza mondjuk az, hogy a zöld energia egyre nagyobb teret hódít el a magyarországi energiafelhasználásban, energiamixben, és bizonyos szempontból kivált bizonyos tételeket, tehát drágább, de mondjuk kevesebbet kell aztán a jövőben beszerezni.
5: Igen, ez egyébként már ma is látható, tehát ugye amikor a gázról beszélünk, akkor nem csak arra kell gondolni, hogy természetesen ez a téli fűtéshez szükséges, hanem azért azt is látni kell, hogy ugye a villamos energia rendszer az minden országban és az egész unióban, az egész világon, bármit nézünk, ugye a villamos energia rendszer az úgy működik, hogy az aktuális keresletnek és az aktuális kínálatnak mindig arányban kell lennie, és a megújuló energia előretörésével azért a villamos energia előállításnak egy jelentős része már innen származik, elég, hogyha csak azt mondjuk, hogy ugye Magyarországon a napelem már 8000 megawattot jelent, már mint ennyi van beépítve többség is, ez igazából 10 évvel ezelőtt még, hát majdnem azt mondhatjuk, hogy nulla volt. Viszont a gáznak van egy nagyon jó tulajdonsága, az az, hogy a gázzal működő gázmotoros erőművek, azok igazából pár perc alatt elindíthatók, illetve leállíthatók. Nyilvánvalóan ezt egy naperőművel, egy szélerőművel, egy vízerőművel nem tudja megtenni a szolgáltató, tehát emiatt szükséges a gáz például villamosenergia termeléshez is, de azért a villamosenergia termelésnek a nagy részét már azért kiváltotta a megújuló energia, csak hát ezt a megújuló energiát, ezt ugye ki kell balanszírozni, mert az nem úgy termeli az áramot, ahogy mi szeretnénk, hanem amilyen az adott időszaknak vagy napnak az időjárása. Nem csak a megújuló villamosenergia termelést kell még ide azért venni, hanem azt is ide kell hozni, hogy ugye az Unió is egyre inkább előírja azt, hogy ne legyenek például gázkazánok családi házakban. Most megmondom őszintén, pontosan nem tudom, hogy ez a tervezet hogy működik, mert itt is volt valami, hogy egy bizonyos ideig már nem lehet gázkazánokat használni, aztán azt hiszem, hogy visszakoztak, de hogy ott is van egy ilyen jellegű törekvés, hogy egyre kevesebb legyen például egy családi háznak a fűtése gázzal megoldva.
2: Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
3: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegháza Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
4: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a, Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyet szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és Újpesten a Nádor utcában a Hárfa utcánál. A 96-os és a 220-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Továbbra is torlódásra kell készülni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a 10-es és a 11-es főúton szakaszonként, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a Városközpont felé, a Szél-Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídtól déli irányban. Akadozik az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szabadsághídtól a Lánchídig, illetve a Margit hídtól szintén a Lánchíd felé, a Kiskörúton az Asztóriánál mindkét irányban, a nyugati téri felüljáron befelé, illetve az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, de telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Rákóczi úton a Baross tértől. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, mától a Viola utcát lezárták a Mester utca előtti szakaszon. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 8:30 van, önök a Reggeli Monitort hallják. 1215-ben, jó régen, ezen a napon született Kubilaj mongol nagykán és kínai császár, aki hát többek között arról is ismeretes, hogy nála járt Marco Polo, és gyakorlatilag az ő uralkodása alatt töltött be különböző vezető tisztségeket a velencei kereskedő a mongol birodalomban, aki aztán, miután megkapta ezt a bizonyos magas hivatali rangot, 17 évet volt ott egyébként, megírta visszaemlékezéseit, és hát ez a gyakorlatilag a középkori irodalom, aztán utána pedig, mikor újra felfedezték, akkor az újkori világirodalom egyik szenzációs lelete volt, mert hogy valóban egy nagyon pontos képet adott a mongol a mongol birodalom akkori működéséről, és hát ugye Kubilájról azt is tudjuk, hogy nem csak mongol kán volt, hanem kínai császár is, tehát akkor gyakorlatilag az akkori ismert kelet-ázsiai világot az uralma alatt tartotta. Jövünk a legfrissebb információkkal ezen fontos adatok után, itt a Trend FM-en a 94.2-n, a mikrofonok mögött a hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Tovább csökkent a kereskedelmi hajók forgalma a Hormuzi szorosban az iráni háború miatt.
7: Tegnap mindössze 3 teherhajó haladt át a stratégiai vízi útvonalon, miközben a konfliktus előtt naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó használta a szorost. A visszaesés komoly kockázatot jelent a globális energiaellátás és a tengeri kereskedelem számára. Donald Trump amerikai elnök közben ismét katonai fellépéssel fenyegette meg Iránt, ugyanakkor azt is jelezte, hogy a diplomáciai tárgyalások nyomán megállapodás születhet a háború lezárásáról.
6: Legalább 11 embert agyonlőttek, 3-at pedig megsebesítettek fegyveresek a dél-afrikai Durbanben.
7: A tartományi kormányzó szerint 2 támadó ma éjjel tört be egy házba, ahol tüzet nyitottak az ott tartózkodókra. Az áldozatok között egy várandós nő is van. A lövöldözés indítéka egyelőre nem ismert.
6: Hűtlenkezelés gyanújával tesz feljelentés Rusin Sandy Romulus a Honvédelmi Minisztérium korábbi beszerzései miatt.
7: A honvédelmi miniszter szerint az előző tárcavezetés mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződés kötött egy brit céggel, amely többek között szabályzatokat készített, vezetői tréningeket tartott, és végül nem rendszeresített egyenruhát is tervezett. A tárca vizsgálata több 10 millió forintos magánutakra, vadászatok biztosítására és egy luxusautó használatára fordított kiadásokat is feltárt. Rusin Sandy Romulust hallják.
8: A honvédelmi miniszternek az előző korszakban járt a közvetlen védelem. Úgy gondolta, hogy ez akkor is jár, hogyha külföldön magáncélú útra megy. Üdült, találkozott valakivel, ebben az esetben is a közvetlen biztosítás végző személyek elkísérték. Hogy mennyibe került ez a magyar adófizetőknek? Több mint 32 millió forintjába, 2000 angol forintba is, mint egy 5300 eurót költöttek erre. 2 olyan vadászatot találtunk, az egyik az 30 millió forintba került, a másik 12 millió forintba, amit a katonák és nem csak a közvetlen védelmi biztosító állomány, hanem másik 10-12 főnek is biztosítani kellett, hogy izoláltan tudjanak vadászni ezek a jó emberek a baráti társasággal, és a haba tortán a honvédelmi miniszternek jár magáncélra gépjármű használat. Úgy tűnik, hogy az előző honvédelmi vezetésnek béreltek egy nagy értékű luxus autót, és megfigyelő tudni vélik, hogy az autó egyébként korábban az ő saját autója volt, de egy cégen keresztül bérelték neki havi 6-800 000 forintért, ami 36 millió forintjába került az adófizetőknek. A feljelentés megteszünk ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapos gyanújával, a többit a nyomozó hatóságokra bíz.
6: Meghalt egy motoros, aki reggel személyautóval ütközött Zalaegerszegen.
7: A 48 éves férfit a helyszínen újraélesztették, majd kórházba vitték, de nem sokkal később belehalt sérüléseibe. Az ütközés után mindkét jármű az árokba került. A személyautót vezető nő könnyebb sérüléseket szenvedett, a motorost a tűzoltók emelték ki az árokból.
6: Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, és további 6 embert, erről ír a HVG, az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján.
7: A rendőrség alapban azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat, majd tegnap 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében.
6: Tagadja az ellene megfogalmazott korrupciós gyanút Sesták Miklós, akinek mentelmi joga felfüggesztését kezdeményezte a legfőbb ügyészség.
7: A vádhatóság szerint a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója 2015 és 18 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Az ügyészség azt is állítja, hogy Sesták további több mint 1 milliárd forintot kaphatott egy állami beruházásokat elnyerő cégcsoporttól. Sesták a 24.hu-nak azt mondta, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és az ellene megfogalmazott gyanút alaptalannak tartja. Ügyvédje szerint a politikus kész megjelenni a hatóságok előtt és vallomást tenni.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 151.342 ponton zárt tegnap. 26 milliárd forint volt a piac forgalma, a vezető papírok gyengültek az előző napi záráshoz képest.
7: A Molnár folyama 1,2%-kal 5110 forintra csökkent, az OTP 8,1%-kal 45850 forintra esett, a Magyar Telekom 2,1%-kal 2548 forintra gyengült, a Richter 2,3%-kal 12600 forintra csökkent.
6: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
7: A londoni FTSE 3,1%-kal gyengült, a frankfurti DAX stagnált, a párizsi CAC-on 2,1%-ot emelkedett. A milánói börze 0,5%-os mínuszban, a madridi IBEX 1,1%-os pluszban zárta a kereskedést.
6: Amerikában vegyes volt a zárás.
7: A 30 vezetői parvállalat Dow Jones indexe 4,1%-kal csökkent, az S&P 500 gyakorlatilag stagnált, míg a technológiai részvények Nasdaq mutatója 0,5%-kal emelkedett.
6: A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 362 forint és 37 fillér, egy amerikai dollárért 317 forintot és 17 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 98 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama, amely a közép-kelet-európai régióban irányadó, 83 forint 31 fillér, a cseh koronáért 14 forint 89 fillért kell fizetni. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság, Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font, 422 forintba és 26 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-os csökkenés mellett 88 dollár 89 centen áll, a Brent jegyzési ára 94 dollár 23 cent. Egy uncia aranyért 4315 dollárt és 26 centet kell fizetni jelenleg a világpiacon. A holland gáztőzsdén 1 megawattórányi energia hordozó 73 euróba és 26 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
7: Csökken a felhőzet, de észak-keleten, keleten maradnak még felhős tájak, napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az észak-nyugati szelet élénklökések kísérhetik, a reggeli 6-11 fok után napközben 17 és 22 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek. Mélyponton vannak az Európai Unió és Kína kereskedelmi kapcsolatai, miután már nyár óta tartanak a tárgyalások a két fél között. Tavaly az Unió 360 milliárd euró kereskedelmi deficitet halmozott fel. A részletekről Gorecki Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját Péli Nagykata kérdezte.
0: Reggeli Monitor.
2: Wang Yi kínai külügyminiszter a minap telefonon felhívta német kollégáját. Beszélgetésnek egyetlen egy célja volt az, hogy az Unió és Kína közötti kereskedelmi háborút elkerüljék. És ehhez azért hozzá kell tenni, hogy Kína nem véletlenül a német külügyminisztert hívta fel, hiszen Németország ezer szállal függ a kínai gazdaságtól. Jelenleg hogy állnak az Európai Unió és Kína gazdasági kereskedelmi kapcsolatai? Valóban ez a beszélgetés kulcsfontosságú volt?
3: Ugye egy elég összetett viszonyrendszerről beszélünk, ami a kereskedelmi kapcsolatokat illeti, hát ott valóban az Európai Unió szemszögéből egy mélypontot élt el a történet, hogy 2025-ben közel 360 milliárd eurónyi kereskedelmi hiányt sikerült az Európai Unió Kínával szemben összehozni, és ez vezetett oda, hogy idén nyár elején az Európai Bizottság úgy nyilatkozott, hogy ez a kereskedelmi deficit ez gyakorlatilag tarthatatlan. És valóban, ahogy ön is említi, ebben a német gazdaság is az egyik megszenvedője ennek a fordulatnak, hiszen nem volt ez mindig így. Németország sokáig a német vállalatok számára egy export aranybánya volt gyakorlatilag a kínai piac. Már azonban a kínai vállalatok annyira megerősödtek, hogy a német vállalatoknak nagyon komoly konkurenciát jelentenek. Nem csak a kínai piacon, hanem más a világpiac más részein is, például Dél-Amerikában is, sőt Európában is. Részben ez vezetett oda, hogy a tavalyi évben egy mindenkorábbinál nagyobb rekordösszegű kereskedelmi deficit állt fenn az Európai Unió szempontjából. És most a zajló tárgyalások, amik nyár le óta zajlanak, részben ezt célozzák, próbálnak a felek valamiféle megoldást találni erre a konfliktus pontra.
2: Itt az egyik megoldás, ha jól emlékszem, az volt, hogy bizonyos termékekre vámot vezettek be.
3: Ez megtörtént 2024-ben, igen, valóban az érdeklődés meg a konfliktus egyik fókuszpontját jelentő elektromos autóimportról beszélünk. Ugye 2024-ben döntött így az Európai Unió, hogy a Kínában gyártott elektromos autó behozatalára vámot vett ki. Ez az intézkedés azonban nem hozta el a remélt áttörést. Valami ez csökkent valóban a Kínából érkező elektromos, vagy az ott gyártott elektromos autóknak az importja, de ez részben annak köszönhető, hogy egyes európai gyártók azok hazatelepítették a termelést, de ugyanakkor folytatódott maguknak a kínai modelleknek a térnyerése az európai piacon, vagyis a kínai gyártók ezt a vámtarifát ezt részben le tudták nyelni, ekkora profithányaddal dolgoznak, és folytatódott a kínai modellek térnyerése, ami pedig azzal a veszélye fenyeget, hogy a nagy európai autógyártók, és akkor ugye megint utalhatunk Németországra, az autóipra a német gazdaság zászlós hajója, hogy a nagy európai autógyártók nem tudnak konkurálni, nem tudják felvenni egyelőre a versenyt az olcsó, de jó minőségű kínai elektromos autómodellekkel.
2: Hát úgy mondjuk nehéz is felvenni a versenyt, hogy a kínaiak államilag dotálják, tehát támogatják az autógyártásukat, és nem csak az autógyártásukat, amit persze az Európai Unió sérelmez, a kínaiak meg mindenféle kritikát visszautasítanak. Hát most mondjuk azt, hogy Kína azt csinál, amit akar?
3: Kínának volt egy 10 éves iparfejlesztési terve 2015 és 25 között, azt úgy hívták, hogy Made in China 2025, aminek az volt a célja, hogy több kiemelt stratégiai fontosságúnak minősített ágazatban Kína a világ vezető technológiai hatalmává váljon, és az elektromos autózás is egy ilyen kiemelt elektromos autó technológia is egy ilyen kiemelt terület volt, és valóban ezekben az ágazatokban nagyon komoly állami támogatást tolt bele Peking, és kialakultak bizonyos túlkapacitások. Tehát a belső kereslet az nem tudott olyan ütemben, olyan mértékben fejlődni, hogy ezt a nagy termékmennyiséget teljes mértékben felszívja, és ehhez jött még hozzá, hogy az Egyesült Államok és Kína közti kereskedelmi konfliktusoknak a több hulláma, és a kínai termékek miatt még sok vám tarifa mai napig fennáll az USA piac esetében a kínai termékek felé, ezért sok kínai vállalat a termékek egy részét Európában próbálja megértékesíteni, és ez a nagy termékfelesleg rászabadulása, ha fogalmazhatunk így Európára, szintén hozzájárul ahhoz, hogy a kereskedelmi deficit az elmúlt egy-két évben nagyon kinőtt.
2: Persze itt az a kérdés, hogy mivel tudja a Kína sakban tartani Európát, és az egyik ilyen például bizonyos kritikus nyersanyagok, ritka földfémek bányászata, amit a Kínából lehet elsősorban beszerezni.
3: Ez így van, és Kína ezzel nem csak Európát tudja, ha úgy adódik a helyzet, revolverezni, ezt megtette, ugye ezt láttuk 2025-ben tavaly, az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi adókapok során. Ugye ez volt, mondhatjuk így, Kínának az a szuperfegyver, amit bevetett, egyébként az amerikai szuperfegyvere pedig a mikrocsip technológia volt, és mind a két fél megvillantotta ezt a fegyverét, rögtön a másik fél jobb belátásra is tért, és ennek is volt köszönhető, hogy elsősorban ennek volt köszönhető, hogy tavaly október végén a Kína és az amerikai elnök meg tudott állapodni arra, hogy a kereskedelmi konfliktusok intenzitását valamelyest letekerik. Ez a ritka földfémeknek az exportja, ugye ez az a nyersanyag csoport, mondjuk így, aminek a kitermelését, a feldolgozását Kína világszinten nagyon komolyan dominálja. Ez továbbra is Kína kezében egy olyan fegyver, amit bármilyen gazdasági vagy kereskedelmi konfliktus esetén ezen nagyon komoly nyomást tud gyakorolni bármilyen ellenfelére.
2: És akkor van még egy terület, ami kritikus az Európai Unió és Kína kereskedelmének viszonyában, ez pedig az e-kereskedelem, amire szintén már hozott egy intézkedést az Európai Unió. Itt szigorított, méghozzá vámot vetett be minden e-kereskedelemben behozott kis csomagra.
3: Látható az, hogy az egész kereskedelmi deficitnek egy jelentős része, az ugye beszéltünk az elektromos autókról, de nem csak ez csak egy része a csomagnak, hanem nagyon sok kisebb terméket importálnak az európai fogyasztók, ugye különböző internetes platformokon, webshopokon keresztül megvásárolva, és az Európai Unió ettől is reméli azt, hogy ez a kereskedelmi hiány, ez Kínával szemben valamelyest csökkenni fog.
2: Nézzük akkor, hogy valójában kinek mi az érdeke és milyen mozgástere van. Kínának miért szükséglete az, hogy megállapodjon mindenképpen valamilyen szinten az Európai Unióval, és mire hajlandó ennek érdekében?
3: Kínának egy nagyon fontos piaca továbbra is az Európai Unió, és ahogy említettem, van egyfajta ipari túlkapacitás, és ezt a hatalmas terméktöbletet, ezt valahol értékesíteni kell, különben otthon lesznek komoly gazdasági problémák. Az Európai Unió világ egyik, továbbra is az egyik legfejlettebb, legnagyobb fogyasztói piaca, az Egyesült Államok mellett, és hogy korábban volt róla szó, az Egyesült Államok továbbra is jó pár import, mármint, hogy meghagyott érvényben van a kínai árukkal szemben. Úgyhogy ilyen értelemben érvényesül egyfajta ilyen kereskedelem elterelés, hogy több kínai vállalat az, amit esetleg az Egyesült Államok piacán értékesített korábban, azt megpróbálja az Európai Unióban eladni. Hogyha kialakulna egy kereskedelmi háború az EU és Kína között, és mondjuk az EU széles körben vezetne be importvámokat a kínai termékekre, akkor bizony a kínai gyártóknak egy része azért bajban lenne, hogy a termékeit hova irányítsa át. Ugye vannak más feltörekvő piacok is a világban, vagy a Dél-Kelet-Ázsia, de nem érték még azt a kritikus tömeget, azt a fejlettségi szintet, mint mondjuk az Egyesült Államok vagy az Európai Unió. Tehát ilyen értelemben Kínának érdeke az, hogy ne szoruljon ki az EU piacáról, hogy szülessen egyfajta megállapodás. Ugyanakkor a tárgyalások eddigi epizódjai során nem látszik egyfajta áttörés, hogy Kína vállalna valamiféle kötelezettséget arra, hogy mondjuk látványosan nagyobb mennyiséget vásárolna európai termékekből annak érdekében, hogy az EU elégedett legyen, és valami kézzelfogható eredmény szülessen a kereskedelmi viszony kiegyensúlyozása érdekében.
2: Van-e valamilyen határidő?
3: Amikor indult a tárgyalássorozat, amikor nyár elején, akkor Brüsszel azt mondta, hogy az európai kereskedelmi biztos októberben valamikor Kínába fog látogatni, és odáig szeretnék, hogyha így fogalmazta, a kézzelfogható eredmény születne. Hát, hogy a kézzelfogható eredmény az egy homályos kategória, hogy mi minősül kézzelfogható eredménynek, de elvben ez a látogatás, aminek nyilván az időpontja még akár változhat is, annak függvényében, hogy alakulnak a tárgyalások, ezt tűzték ki egyfajta határidőnek.
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap? Vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontjában. Itt vezessenek fokozott figyelemmel, minden irányból torlódásra kell készülni. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen az Erdősor utcában a második Rákóczi-Ferenc út közelében, sávlezárásra készüljenek. Továbbra is lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút és az Ecseri út előtt, a Soroksári úton a Hentes utcától a Rákóczi úton a Baross tértől. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Nyugati téri felüljáron befelé, illetve a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból. Torlódásra készüljenek a Budaörsi úton befelé végig, a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton a Margit hídnál déli irányban, illetve a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton szakaszonként a városközpont felé. A Budaörsi úton a Naprózsa utca és a Gazdagréti út között ma napközben szakaszos sávlezárásra kell készülni aszfaltozás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: Hajszál pontosan 9 óra van, 2026. szeptember 23-án, szerdán reggel. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén, a hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok. Yamauchi Fusajiro ezen a napon 1889-ben megalapította a Nintendót. Bizony, akkor még

0: kártyának az emblémájára utal. És azt kell még tudni róla, hogy a kártyajátékok népszerűsége a Japánban gyakorlatilag csúcsra járt, illetve csúcsra jár. 1633-ban, amikor az ország lezárta minden kapcsolatát a nyugati világgal, betiltották az idegenből hozott kártyákat, és innentől jöttek a saját fejlesztések. Egyébként az első kártyapakli egy misszionárius Xaveri Szent Ferenc segítségével jutott el a Szigetországba a 16. században. Jövünk a legfrissebb információkkal ennyi érdekesség után itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
1: Hírek a Trend FM 94.2-n!
0: Feljelentést tett az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédiroda az úgynevezett aranykonvoj ügyben.
2: A feljelentést ismeretlen tettes ellen hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás gyanújával tették, Fürst Pár volt főügyész nyilatkozataira és írásos vallomásaira hivatkozva. Az iroda egyúttal kezdeményezte Fürst tanúkénti meghallgatását is. A volt főügyész korábban azt állította, hogy egyes politikailag érzékeny ügyekben megpróbálták befolyásolni a nyomozások irányát, ezt azonban a legfőbb ügyészség visszautasította.
0: Rekordmagasságba emelkedett a dízelára Európában és az Egyesült Államokban, miután jelentősen csökkent a kínálat a világpiacon.
2: Az áremelkedéshez az iráni háború, valamint az orosz finomítók elleni ukrán támadások is hozzájárultak. Donald Trump amerikai elnök támogatná a dízelexport korlátozását, hogy több üzemanyag maradjon az Egyesült Államokban és mérséklődjenek a belföldi árak. Az amerikai kormány vizsgálja, hogy egy teljes vagy részleges korlátozás milyen hatással lenne a piacra. Elemzők szerint ugyanakkor az intézkedés tovább növelhetné a dízelárát más országokban.
0: Tovább csökkent a kereskedelmi hajóforgalom a Hormuzi szorosban az iráni háború miatt.
2: Tegnap mindössze 3 teherhajó haladt át a stratégiai vízi útvonalon, miközben a konfliktus előtt naponta átlagosan 125 nagy kereskedelmi hajó használta a szorost. A visszaesés komoly kockázatot jelent a globális energiaellátás és a tengeri kereskedelem számára. Donald Trump amerikai elnök közben ismét katonai fellépéssel fenyegette meg Iránt, ugyanakkor azt is jelezte, hogy a diplomáciai tárgyalások nyomán megállapodás születhet a háború lezárásáról.
0: Hűtlen kezelés gyanújával tesz feljelentést Russin Sandy Romulus a Honvédelmi Minisztérium korábbi beszerzései miatt.
2: A tárcavezető szerint az előző tárcavezetés mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződés kötött egy brit céggel, amely többek között szabályzatokat készített, vezetői tréningeket tartott, és egy végül nem rendszeresített egyenruhát is tervezett. A tárca vizsgálata több 10 millió forintos magánutakra, vadászatok biztosítására és egy luxusautó használatára fordított kiadásokat is feltárt. Russin Sandy Romulust hallják.
3: A honvédelmi miniszternek az előző korszakban járt a közvetlen védelem. Úgy gondolta, hogy ez akkor is jár, hogyha külföldön magáncélú útra megy. Üdült, találkozgatott valakivel, ebben az esetben is a közvetlen biztosítás végül személyek elkísérti. Hogy mennyibe került ez a magyar adófizetőknek? Több mint 32 millió forintjába, 2000 angol forintba is, mint egy 5300 eurót költöttek erre. Kettő olyan vadászatot találtunk, az egyik az 30 millió forintba került, a másik 12 millió forint volt, amit a katonák és nem csak a közvetlen védelmi biztosító állomány, hanem másik 10-12 főnek is biztosítani kellett, hogy izoláltan tudjanak vadászni ezek a jó emberek a baráti társasággal, és a haba tortán a honvédelmi miniszternek jár magáncélra gépjármű használat. Úgy tűnik, hogy az előző honvédelmi vezetésnek béreltek egy nagy értékű luxus autót, és megfigyelő tudni vélik, hogy ez az autó egyébként korábban az ő saját autója volt, de egy cégen keresztül bérelték neki havi 6-800 000 forintért, ami 36 millió forintjába került az adófizetőknek. A feljelentést megteszünk ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapot gyanújával, a többit a nyomozó hatóságokra bízunk.
1: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX néhány perccel nyitás után 2%-os emelkedés mellett 151.621 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 150 millió forintot. A blue chipek közül a MOL 3%-kal erősödik, 5.125 forinton áll, az OTP 4%-os pluszban 46.010 forinton, a Richter 8%-kal korrigál felfelé, 12.610 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 2%-os erősödés mellett 2552 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 2%-kal emelkedik, 86.408 dolláron és 21 centen áll a kurzus. Az Ethereumot 2750 dolláron és 74 centen lehet

0: vásárolni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 67 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 52 fillér, egy svájci frank 386 forint és 22 fillér. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,3%-kal csökken, 89 dollár 36 centen áll hordónként, a Brent jegyzési ára 98 dollár 50 cent szintén hordónként. Egy uncia aranyért 2,1%-os mínuszban 4369 dollárt és 90 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energia hordozó 72 euróba és 81 eurócentbe kerül. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Hivatali visszaéléssel gyanúsítják Matolcsi Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további 6 embert, erről ír a HVG az Országos Rendőrfőkapitányság válasza alapján.
1: A rendőrség alappal azt közölte, hogy a tavasszal indult nyomozás során az MNB-től és az Erste Banktól is beszereztek dokumentumokat, majd tegnap 7 szemét hallgattak ki a nyomozók gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét. Mind a 7 szemét hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek le a mobileszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében.
0: Tagadja az ellene megfogalmazott korrupciós gyanút Sezták Miklós, akinek mentelmi joga felfüggesztését kezdeményezte a legfőbb ügyészség.
1: A vádhatóság szerint a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója 2015 és 18 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Az ügyészség azt állítja, hogy Sezták további több mint 1 milliárd forintot kaphatott egy állami beruházásokat elnyerő cégcsoporttól. Sezták a 24.hu-nak azt mondta, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és az ellene megfogalmazott gyanút alaptalannak tartja. Ügyvédje szerint a politikus kész megjelenni a hatóságok előtt és vallomást tenni.
0: Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így az irányadó ráta továbbra is 5,5%.
1: A jegybank a nyári 3 lépésben végrehajtott összesen 75 bázispontos kamatcsökkenés után egyelőre kivár. Az óvatosságot a kedvezőtlenebb nemzetközi környezet, az emelkedő olajárak és kötvényhozamok, valamint a 360 forint feletti euró árfolyam is indokolhatja. Varga Mihály jegybank elnököt hallják a döntés hátteréről.
2: A monetáris tanács álláspontja szerint a döntés biztosítja az inflációs cél fenntartható elérését a monetáris politikai horizonton. A magas energiaárak, illetve a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet mellett indokolt az óvatos monetáris politikai megközelítés. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést, főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják. A következő hónapokban a monetáris politika körültekintő és adatvezérelt megközelítést követve határoz majd az alapkamatról.
3: Időjárás jelentés.
1: Csökken a felhőzet, de észak-keleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az észak-nyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Szeretne bekerülni a 2032-es brisbane-i nyári olimpia programjába az MMA. A kevert harcművészeti sportág egy finomított vér- és ketrecmentes változata jelenne meg a játékokon. Az MMA a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelenlegi álláspontja szerint nem felel meg az olimpiai sportággá válás kritériumainak, és a NOB a sok közül egyik nemzetközi szövetséget sem ismerte még el. A legnagyobb problémát a sportág brutalitása jelenti. Az Ázsia játékokon éppen ennek visszaszorítása érdekében nem ketrecben, hanem nyitott küzdőtéren rendezik a meccseket, és a sportolók boxkesztyűben harcolnak. Jövőre nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozták, törekednek majd arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét. A MotoGP 33 év után jelent meg újra Magyarországon. A sportág legjobbjai 2025-ben és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A magyarországi forduló már az idén is veszélyben volt, végül a Hungaroring Sport ZRT március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni. Az olasz labdarúgó liga fegyelmi bizottsága 10.000 eurós büntetéssel sújtotta a Juventust, amiért a klub szurkolóinak kis létszámú csoportja sportszerűtlenül viselkedett az együttes vasárnapi Atalanta elleni bajnoki mérkőzésén. A szövetség a hétvégi összecsapásokon egy perces gyászszünetet rendelt el a 83 éves korában pénteken elhunyt Sandro Mazzola tiszteletére. A minden idők egyik legjobb olasz futballistájának elkönyvelt játékos a válogatott tagjaként 1968-ban Európa-bajnokságot nyert, 1970-ben világbajnoki döntős volt. Klubszinten a teljes 17 éves profi pályafutását az Internacionálében töltötte. Ez utóbbi miatt voltak az emlékével szemben fenntartásai a hazai tábor egy kis csoportjának, és ezek az ultrák a gyászszünet alatt a pályának hátat fordítva a Juventus klub legendáit éltető rigmusokat skandáltak. A stadionban a hazai szurkolók többsége rögtön kifejezte nem tetszését, és a vendég drukkerekkel közösen hangos tapssal nyomták el az ultrákat.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A vonalban itt van velünk Regős Gábor, a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
1: Nézzük ezeket a bizonyos árfolyam mozgató tényezőket. Ugye tegnap közzétették az MNB kamat döntését. Milyen hatása volt ennek a piacra?
2: Illetve hát ugye nem csak a kamat döntésről van szó, hanem arról is, hogy 2028. január 1-től a jegybank inflációs célja 2,5%-ra csökken az eddigi 3%-ról. És ez bizony tegnap megmozgatta a forint árfolyamát, de mondjuk ha most erre ránézek, akkor ez már nem látszik. Itt ugye ezt 15 órakor bejelentették, 15 óra 15-re egy kicsit benéztünk 360 alá, majd 15 óra 30-ra már vissza is korrigált, vagy 16 órára inkább azt mondanám vissza is korrigált a 362-es szintre, tehát nem volt ennek túl tartós a hatása, egy átmeneti erősödés után egy visszagyengülés volt jellemző. Hogyha most megnézem az árfolyamot, akkor 362,6 forintot kell adni egy euróért.
1: Közben a tengeren túlon ugye a holnapi nap lesz nagyon jelentős, Washingtonban fogadják a kínai elnököt. Mit várnak világszerte ettől a találkozótól?
2: Ugye nyilván itt a két oldalú kapcsolatok mindig izgalmasak. Kérdés ugye, hogy Tajvannal kapcsolatban mi hangzik el, illetve hát nyilván itt az iráni háborút sem hagyhatjuk szó nélkül. Ugye hát elvileg nem részese ennek Kína, de hát azért gyakorlatilag nem ennyire egyszerű a helyzet. Ugye ha csak belegondolunk, hogy Szaúd-Arábia múlt héten Kínához fordult segítségül, hogy rakjon egy kicsit rendet, és itt a huszi lázadókat fogja vissza. Ugye itt azért Irán részéről egy kicsit barátságosabb nyilatkozatok is érkeztek, lehet, hogy pont erre való tekintettel, ki tudja. Tehát azért lehet ennek diplomáciai és piacmozgató hatása is bőven.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Regős Gábort hallották, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz Gábor!
2: Köszönöm szépen, szia!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: Reggeli Monitor.
1: Egy családapa fém detektorral találta meg az eddigi legnagyobb római érmekincset Hadrianus császár korából Németországban. Oliver Riedl, aki a Kölntől délre fekvő Wesseling közelében kutatott egy fém detektorral, nem tarthatja meg a kincset, de pénzjutalomra azért számíthat. A férfi 15 ezüstérmét ásott ki, de miután a fémdetektor továbbra is jelzett, értesítette a Rajna vidék Pfalz tartomány régészeti intézetét, akik átvették tőle a munkát. A régészek végül 934 római ezüst dénárt tártak fel, amelyek összesen több mint 3 kg-ot nyomnak. Ez világviszonylatban az 5. legnagyobb érmekincs Hadrianus korából, aki 117 és 138 között volt a római birodalom császára. Akkoriban egy római légiós éves fizetése 300 dénár volt, aminek körülbelül a felét fordíthatta a költségeire, tehát 6 évig kellett volna félretennie egy ekkora összeghez. A kincset, amit már kiállítottak a németországi Bonn múzeumában, azért áshatták el egy edénybe helyezve, a második században, hogy biztonságban tudják. A gyűjtemény legrégebbi érméje csak nem 300 éves volt, már az eltemetése idején is. A tulajdonos feltehetően meghalt, és sírba vitte a titkát.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
2: Repülőszőnyeg, kézi, gyapjú, szőttes. Választékunk határtalan, melyben a vevő a győztes. Szőnyeget venne, vagy eladna? A megoldás a Kabiri Szőnyegház a Krisztina körúton. Keresse választékunkat és akcióinkat online is. www.kabiriszőnyegház.hu.
3: Ilyet én is tudok festeni.
4: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
6: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
8: Önök a Trend FM-et hallják 9:30-kor az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1962-ben, bizony, ezen a napon 64 évvel ezelőtt szeptember 23-án tartotta első koncertjét az Omega együttes. Hát ezt érdemes mindenképpen megünnepelni, illetve 3 évvel később, 1965-ben az Ikarus székesfehérvári üzemében elkészült az első hazai alumínium autóbusz, ami hát azért érdekes, mert ugye azt tudjuk, hogy a szocialista táborban az Ikarus volt az, aki hát gyakorlatilag a komplett tábort ellátta Ikarus buszokkal. Ezek egyes példányai még ma is futnak Dél-Amerikában, vagy akár a szovjet utódállamokban, ott nagyon szerették őket, mert végtelen igénytelen járművek voltak, és kevés karbantartással nagyon sok százezer kilométeren keresztül kiszolgálták az utazó közönséget. Jönnek a legfrissebb információk itt a Trend FM-en, a 94.2-n a hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Feljelentést tett az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédiroda az úgynevezett aranykonvoj ügyben.
9: A feljelentést ismeretlen tettes ellen hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás gyanújával tették, Fürth Pál volt főügyész nyilatkozataira és írásos vallomására hivatkozva. Az iroda egyúttal kezdeményezte Fürth tanúkénti meghallgatását is. A volt főügyész korábban azt állította, hogy egyes politikailag érzékeny ügyekben megpróbálták befolyásolni a nyomozások irányát, ezt azonban a legfőbb ügyészség visszautasította.
8: Elfoglalták a Tigré lázadók az észak-etiópiai Tigré tartomány legfontosabb repülőterét.
9: A helyi biztonsági források szerint a Tigréi Népi Felszabadítási Front átvette az ellenőrzést a Mekellei légikikötő felett, a járatokat pedig törölték. A szervezet a napokban 6 másik fegyveres erővel kötött szövetséget az etióp kormány megbuktatására. A térségben egy hónapja ismét kiéleződtek a harcok, miközben a 2022-ben megkötött béke megállapodás gyakorlatilag összeomlóban van.
8: Magyar Péter saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, miután az ügyészség a 2024-es telefonos ügy miatt ezt kezdeményezte.
9: A miniszterelnök közölte, az ügyesség politikai lejáratással próbálja összemosni az ellene indult eljárást Hankó Balázs és Eszter Miklós ügyével. Hankó mentemjogának felfüggesztését az NKA ügyben feltételezett hűtlen kezelés, és Eszterkét pedig a Volánbusz ügyben vizsgált vesztegetés miatt kezdeményezték. Magyar Péter egyúttal közölte, feljelentést tesz a 2024-es ügyben intézkedő rendőri vezetők ellen, mert állítása szerint indokolatlanul veszélyeztették a Dunába vezényelt bulvárokat. Magyar Pétert hallják.
3: Mivel ezzel a cselekedetükkel az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan megszegték a szakmájuk szabályait, és indokolatlanul veszélyeztették a Dunába küldött bulvárok életét, ellenük feljelentést teszek foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés büntette miatt. A nyomozás során pedig majd elmesélhetik, hogy melyik volt miniszter utasítására veszélyeztették a búvárok életét az áradó Dunában éjszaka. Ami pedig a legfőbb ügyészséget illeti, a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra. És saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen teljes tabula rázára, átvilágításra és felelősségre vonásra. Kérem az országgyűlést, hogy haladéktanul függessze fel a mentelmi jogomat. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffia állam évekig tartó fenntartásában.
10: Tőzsde hírek.
8: A Budapesti Érték Tőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 151.625 ponton áll. A részvénypiac forgalma fél órával nyitás után közelíti az 1 milliárd forintot. 2%-kal csökken a MOL 5100 forinton áll, az OTP 3%-os pluszban 45.990 forinton, a Richter 4%-os erősödésben 12.650 forinton forog, a Magyar Telekom 1%-kal jött feljebb és 2550 forintért lehet vásárolni a budapesti értéktőzsdén. A Masterplast 2900 forinton stagnál, a Foregy 3%-kal emelkedett 1620 forintra, az Opus 290 forinton forog a budapesti értéktőzsdén. A Bitcoin 1%-kal erősödik, 86.287 dolláron és 5 centen jegyzik, az Ethereumot 2745 dollárért és 88 centért lehet vásárolni, 3%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 362 forint és 78 fillér, egy amerikai dollár 317 forint 53 fillér, egy svájci frank 385 forint és 98 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 4%-kal emelkedik, a Frankfurt Index 1%, a párizsi CAC 40 3%-kal jött feljebb, Milánó 3%, Madrid 1%-os erősödésben. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 6%-kal csökken, 89 dollár 94 centen áll a kurzus, a Brent jegyzési ára 1%-os pluszban 99 dollár 36 centen hordonként. Egy uncia aranyért 3%-os csökkenés mellett 4362 dollárt és 70 centet kell fizetni.
10: Időjárás jelentés.
9: Csökken a felhőzet, de észak-keleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az észak-nyugati szelet élénklögések kísérhetik, a reggeli 6-11 fok után napközben 17-22 fok valószínű.
8: Hogyha a térképre tekintünk, illetve az időjárás előrejelzésre, valamint a hójelentésre, akkor az olaszországi Stelvio Gletscher kivételével friss hóesés sehol sem várja a síelni, illetve sportolni vágyókat, mármint azokat, akik ezt síléccel a lábukon tennék. Ellenben Új-Zélandon, Argentinában és Chilében remek pályák vannak nyitva, csak kicsit mindegyik messze van. A tengerpartokon pedig az a helyzet, hogy alapvetően legalábbis Európában, illetve Dél-Európában a földközi tenger 23 és 28 fok között váltakozik, mármint a hőmérséklete, és az Adriai tenger is egész meleg, még 25 fokot mérnek a vízben.
10: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Németh László.
1: Nem vagyok egyedül az útvesztőben, idegenvezető társam Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Illetve hát talán már nem is reggel, hanem nap. De nem is ez az érdekes, hanem a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tegnapi kamatdöntő üléséről beszélgetünk. Ezt várta a piac, ami történt?
2: Kamatdöntést illetően azt gondolom mindenképpen. Elég egyöntetű volt a piaci árazások alapján és az elemzői konszenzus alapján is, hogy a nyáron látott kamatvágási miniciklus az véget érhet szeptemberben. Ezt irányozta elő az a globális piacokon tapasztalható kedvezőtlen változás, ami elsősorban ugye az energiaárak jelentős emelkedésén és az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos vélelmek, remények eloszlásán alapult, és ugye ennek betudhatóan itt a kötvénypiacokon is, globális kötvénypiacokon is jelentős turbulenciák jelentkeztek. Ilyen szempontból ez nem volt meglepetés, és az árazásoknak, várakozásoknak megfelelően alakult, ami azt gondolom, hogy kicsit úgy izgalmasabbá tette az egészet, az a további bejelentések a jegybanktól. Ugye egyrészt korábban ködös volt valamelyest a jegybanki kommunikáció az inflációs cél módosításával kapcsolatban, hogy ez majd az ősszel erre sor kerül, ennek a bejelentésére. Ugye most előálltak a farbával ilyen szempontból, és bejelentették, hogy 2028-tól az eddigi 3%-ról, ami gyakorlatilag itt 20 évig, majdnem 20 évig szolgálta a magyar monetáris politikát, hogy 2007-től volt konkrétan 3% a cél, most 2,5-re módosul, illetve hogy ritkábban fog ülésezni a monetáris tanács kamatdöntések ügyében, az eddigi havi rendszerességről évi 8-szor fog a jövő évtől összeülni a döntéshozó testület.
1: Ja, azt is tudjuk, hogy a kormányzat elkötelezett az euró bevezetése mellett, és hát úgy néz ki, hogy legalábbis nyilván valamilyen szinten nyilatkozatok alapján a jegybank is támogatja őket ebben a törekvésben. Ez megnyugtatólag hat a piacokra, tehát jót tesznek ezek a fajta impulzusok?
2: Abszolút, abszolút. Tehát ezek most egy újabb konkrétum nyert napvilágot a jegybanki inflációs cél módosítása által, hogy ez is egy következő lépcsőfok az eurózóna felé, hogy az inflációs cél is egyre inkább konvergálni fog, vagy konvergál az LKB-s 2%-hoz. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit a jegybank oldalán ezen a téren megoldható és előmozdítható, az ilyen szempontból konkretizálva meg is történt. Úgyhogy ebből a szempontból most már majd a kormányzat térfelén fog pattogni a labda, hogy a nagyon is szükséges költségvetési konszolidációs tervet ismertessék majd a piaccal. Ugye ez a korábbi bejelentések alapján október közepén lesz majd aktuális, tehát pár hét múlva ismerhetjük meg ennek a részleteit.
1: Hogy néz ki az együttműködés a pénzügyi kormányzat és a jegybank között jelenleg? Ezt ugye azért kérdezem, mert az áprilisi választások óta ugye számos állami vezető távozott, vagy távoznia kellett hivatalából, és a jegybank elnökkel kapcsolatban, Varga Mihállyal kapcsolatban többször is megerősítették, hogy ő a helyén marad, mert hogy gyakorlatilag ez egy kényszer az ország gazdasági stabilitása szempontjából.
2: Így van, ez gyakorlatilag szerintem fel sem merült, hogy Varga Mihály széke, ugye viszonylag frissen betöltött széke, az bármilyen módon kérdésessé válhat. Én azt gondolom, hogy az új jegybanki vezetés szakította a korábbi irányvonalaival, gazdája lett a forintnak, ami szerintem egy nagyon fontos változás az elmúlt most már másfél évben, és abszolút késznek mutatkoznak ahogy te is fogalmaztál, partnernek lenni az eurózónához vezető úton, és ők ezt egy kvázi egy ilyen küldetésként értékelik, vagy élik meg, hogy ebben a folyamatban részt vehetnek. Úgyhogy eddig nem tudunk semmilyen komolyabb törés vonalról, bármiről, harmonikusnak tűnik az együttműködés az új pénzügyminisztérium és a Nemzeti Bank között.
1: Egyébként, hogyha bevezetik az eurót Magyarországon, az mondjuk például a ti munkátokat a bankban, bankszektorban, ez hogyan befolyásolja, megkönnyíti?
2: Hát nézd, az árfolyam előrejelzés az valószínűleg ilyen szempontból kikerülhet a kezünkből. Ugye itt onnantól kezdve majd valószínűleg az euró-dollár lesz a meghatározó kurzus, amit majd eztán figyelnünk kell. De azt gondolom, ez még odébb van, tehát még addig remélhetőleg, ugye itt a nyárra nézve még jó sok víz lefolyik addig a Dumán, most ez elég sok nyarat feltételezhet ilyen szempontból, tehát még az még a 30-as évek közepe tájékán lesz majd az aktuális. Azt gondolom, hogy sok szempontból átalakítja a munkánkat, de lesz idő erre kellő módon felkészülni majd.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Nagy János makrogazdasági elemzőt hallották az Erste Banktól. Szép napot kívánunk neked, és eredményes hetet, és köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és szép napot kívánok!

0: Reggeli Monitor.
1: Magyar, horvát és olasz énekegyüttesek fellépésével 30. alkalommal rendezik meg Pécsen és a Villányi Borvidéken az Európai Bordal Fesztivált szeptember 25 és 27-e között. Az eddig 32 országból több mint 3000 énekest megszólító komplex gasztronómiai és művészeti élményt kínáló rendezvényre ezúttal is Európa legjobb bordal énekeseit várták. Idén a magyarok mellett horvát és olasz, utóbbiak között Szardínia szigetén élők is csatlakoznak a fesztiválhoz. A jubileumi rendezvényt színesíti a fiatal korosztályt megszólító, negyedik alkalommal megrendezett bordalnok énekverseny, amely a fiatalok minőségi és kultúrált borfogyasztását kívánja segíteni. A bordalnokok ezúttal is pincekoncerteken, koncertteremben és szabadtéren énekelnek majd, míg a bor és a zeneművészet a fesztivál gála estjén, a pécsi Kodály központban találkozik majd koncerten. A rendezvényen a Pannon filharmonikusok, Kovács István Lisztdíjas operaénekes, a Bartók Béla férfi kar, a Zengő együttes, a Somogy zenekar, a pécsi koncertfúvós zenekar és a Misina néptánc együttes is fellép. A fesztivál egy időben megrendezett 15. Villányi Prémium Bormustrán 33 bort kóstolhatnak az érdeklődők.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a 13. kerületi Újpalotai úton a Kámfor utca közelében. A 120-as autóbusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. A Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontjában továbbra sem működnek a jelzőlámpák, vezessenek fokozott figyelemmel, a környéken lelassult a haladás. Továbbra is erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt, a Ferenc körúton a Mester utcától az Üllői útig, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, de telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Tököli úton a Barostérnél és tovább a Rákóczi úton. A Pesti alsó rakparton megszűnt az autós forgalom hétköznap éjjeli korlátozása, de a hétvégeken a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell majd készülni. A második kerületben a Pasaréti úton a Ditró utca közelében csatornát javítanak, a félútpályát lezárták, a váltakoz irányú forgalmat jelzőlámpa szabályozza. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 10 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Hamarosan jövünk a legfrissebb információkkal, de addig is egy gyors évfordulós megemlékezés. A Jelasics tábornokkal való eredménytelen tárgyalásai után István Nádor ezen a napon 1848-ban Bécsbe távozott.

0: tábornok, itthon ugye egy rendkívül vitatott megítélésű figura, mondjuk így, a horvátoknál pedig nemzeti hős. Minden legkisebb településen is van legalább egy utca vagy egy tér elnevezve róla, sőt, hát a horvát főtéren, a zágrábi főtéren is az ő neve szerepel a táblákon, illetve hát egy lovas szoborral is megemlékeztek róla a horvátok. Azóta egyébként, hogy változtak az idők, és már a honvédelem napja nem szeptember 29 a Pákozdi csata Magyarországon, a Pákozdi csata napja, hanem a május végén van, amikor Budát visszavették 1849-ben az osztrák hadaktól. Azóta a horvátok is gyakorlatilag jó szándékuk jeléül megfordították Jelasics szobrát, és már nem karddal néz Magyarország, illetve Budapest felé, hanem hát a lovának a hátsó része néz Magyarországra. Ez is egy kellemes gesztus. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Kecső Rihárd, én pedig Németh László vagyok.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Indul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza, 10 vidéki mikrotérségben hoznak létre fejlesztési testületeket.
2: A testületek feladata lesz a helyi fejlesztési stratégia kidolgozása, valamint a projektjavaslatok összegyűjtése és rangsorolása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, jelentkezni máton lehet. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít, így a kísérleti program teljes kerete 10 milliárd forint.
0: 11 kétoldalú egyeztetést folytatott az ENSZ hét első két napján Orbán Anita külügyminiszter New Yorkban. A tárgyalásokon egyebek mellett a politikai, gazdasági, energetikai és oktatási együttműködés bővítéséről egyeztettek ázsiai, észak-afrikai és latin-amerikai partnerekkel.
2: Magyarország Chilével a politikai konzultációk újraindítását készíti elő, míg Indiával és Kazasztánnal a magas szintű párbeszéd folytatásán dolgozik. Orbán Anita részt vett a V4 és India külügyminiszteri találkozóján, valamint a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén is. Magyarország július óta tagja ennek a csoportnak, és felajánlotta, hogy 2027-ben házigazdája lesz az egyik találkozónak.
0: Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, ezt mondta a Nemzeti Hírközlési és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban.
2: Polyák Gábor média jogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak.
0: Magyar Péter saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, miután az ügyészség a 2024-es telefonos ügy miatt ezt kezdeményezte. A miniszterelnök közölte, az ügyészség politikai lejáratással próbálja összemosni az ellene indult eljárást Hankó Balázs és Sesták Miklós ügyével.
2: Hankó mentelmi jogának felfüggesztését az NK ügyben feltételezett hűtlen kezelés, Sesztákét pedig a Volánbusz ügyben vizsgált vesztegetés miatt kezdeményezték. Magyar Péter egyúttal közölte, feljelentést tesz a 2024-es ügyben intézkedő rendőri vezetők ellen, mert állítása szerint indokulatlanul veszélyeztették a Dunába vezényelt búvárokat. Magyar Pétert hallják.
3: Mivel ezzel a cselekedetükkel az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan megszegték a szakmájuk szabályait, és indokolatlanul veszélyeztették a Dunába küldött búvárok életét, ellenük feljelentést teszek foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés büntette miatt. A nyomozás során pedig majd elmesélhetik, hogy melyik volt miniszter utasítására veszélyeztették a búvárok életét az áradó Dunában éjszaka. Ami pedig a legfőbb ügyészséget illeti, a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra. És saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen teljes tabula rázára, átvilágításra és felelősségre vonásra. Kérem az országgyűlést, hogy haladéktanul függessze fel a mentelmi jogomat. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiállam évekig tartó fenntartásában.
0: A legfőbb ügyészség visszautasította a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit.
2: Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal.
0: Hűtlen kezelés gyanújával tesz feljelentést Ruszin Szendi Romulus a Honvédelmi Minisztérium korábbi beszerzései miatt.
2: A honvédelmi miniszter szerint az előző tárcavezetés mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződés kötött egy brit céggel, amely többek között szabályzatokat készített, vezetői tréningeket tartott, és egy végül nem rendszeresített egyenruhát is tervezett. a tárca vizsgálata több 10 millió forintos magánutakra, vadászatok biztosítására és egy luxusautó használatára fordított kiadásokat.

0: és feltárt Ruszinszendi Romulusztalják.
1: A honvédelmi miniszternek az előző korszakban járt a közvetlen védelem. Úgy gondolta, hogy ez akkor is jár, hogyha külföldön magáncélú útra megy. Üdült, találkozgatott valakivel, ebben az esetben is a közvetlen biztosítás végző személyek elkísérték. Hogy mennyibe került ez a magyar adófizetőknek? Több mint 32 millió forintjába, 2000 angol forintba is, mint egy 5300 eurót költöttek erre. Kettő olyan vadászatot találtunk, az egyik az 30 millió forintba került, a másik 12 millió forint, amit a katonák is nem csak a közvetlen védelmét biztosító állomány, hanem másik 10-12 főnek is biztosítani kellett, hogy izoláltan tudjanak vadászni ezek a jó emberek a baráti társasággal. És a habatortán a honvédelmi miniszternek jár magáncélra gépjármű használat. Úgy tűnik, hogy az előző honvédelmi vezetésnek béreltek egy nagy értékű luxus autót, és megfigyelő tudni vélik, hogy ez az autó egyébként korábban az ő saját autója volt, de egy cégen keresztül bérelték neki havi 6-800 000 forintért, ami 36 millió forintjába került az adófizetőknek. A feljelentést megtesszük ismeretlen tettes ellen ütlen kezelés alapos gyanújával, a többit a nyomozó hatóságra bíz.
2: Szakértők szerint fizikailag megoldható az orosz gázról való teljes leválás egy év múlva, hiszen 6 irányból is érkezik vezeték Magyarországra.
3: Leginkább LNG, vagyis cseh folyósított gáz, valamint azeri, török és norvég energiahordozó érkezhet be az országba. A beszerzési ár viszont egész biztosan magasabb lesz. Debreceni Csabát, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzőjét hallják.
4: A leválás talán úgy tűnhet, hogy nagy falat vagy óriási dolgot kell véghez vinni, mert még ebben az évben is a hazai gázfogyasztásnak azért ilyen 70-80%-a orosz forrásból történt. De igazából az a jó hír, hogy fizikailag és logisztikailag a leválás az teljes mértékben megvalósítható. Ami jöhet Magyarországra, és ami ugye Magyarországot elláthatja, egyrészt az LNG, ez a cseh folyós gáz, már van néhány szerződése Magyarországnak, így például van a Chevronnal, van a Shell-lel, van például a francia Engie-vel is.
2: Mélyponton vannak az Európai Unió és Kína kereskedelmi kapcsolatai, nyár óta tartanak a tárgyalások a két fél között.
3: Tavaly az Unió 360 milliárd euró kereskedelmi deficitet halmozott fel, ami részben abból adódik, hogy a térséget elárasztják az olcsóbb kínai elektromos autók és az egyéb áruk. Az európai kereskedelmi biztos októberi pekingi látogatásáig szeretné rendezni a viszonyt. Gorecki Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezetőkutatóját hallják.
5: Hogyha kialakulna egy kereskedelmi háború az EU és Kína között, és mondjuk az EU széles körben vezetne be importvámokat a kínai termékekre, akkor bizony a kínai gyártóknak egy része azért bajban lenne, hogy a termékeit hova irányítsa át. Tehát ilyen értelemben Kínának érdeke az, hogy ne szoruljon ki az EU piacáról, hogy szülessen egyfajta megállapodás. Ugyanakkor a tárgyalások eddigi epizódjai során nem látszik egyfajta áttörés, hogy Kína vállalna valamiféle kötelezettséget arra, hogy mondjuk látványosan nagyobb mennyiséget vásárolna európai termékekből, annak érdekében az EU-ban elégedett legyen, és valami kézzelfogható eredmény szülessen a kereskedelmi viszony kiegyensúlyozása érdekében.
2: Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, az irányadó ráta így továbbra is 5,5%.
3: A jegybank a nyári három lépésben végrehajtott összesen 75 bázispontos kamatcsökkentés után egyelőre kivár. Az óvatosságot a kedvezőtlenebb nemzetközi környezet, az emelkedő olajárak és kötvényhozamok, valamint a 360 forint feletti euró árfolyam is indokolhatja. Varga Mihály jegybankelnököt hallják a döntés hátteréről.
6: Monetáris tanács álláspontja szerint a döntés biztosítja az inflációs cél fenntartható elérését a monetáris politikai horizonton. A magas energiaárak, illetve a bizonytalan világgazdasági és pénzügyi piaci környezet mellett indokolt az óvatos monetáris politikai megközelítés. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést, főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják. A következő hónapokban a monetáris politika körültekintő és adatvezérelt megközelítést követve határoz majd az alapkamatról.
7: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os erősödés mellett 151.972 ponton áll. A részvénypiac forgalma úgy néz ki, mint aki magához tér, átlépte az 1,8 milliárd forintot egy órával nyitás után. A blue chipek közül a MOL 2,1%-kal erősödik, 5.120 forinton áll, az OTP 0,5%-os pluszban 46.070 forinton. A Richter 9,1%-kal jött feljebb, 12.710 forintra, a Magyar Telekom 1,1%-kal bővült, és 2550 forintnál jár a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forint és 42 fillér, egy amerikai dollár 318 forint 44 fillér, egy svájci frank 386 forint és 99 fillér. Nyugat-Európában optimistának tűnik a hangulat, a londoni FTSE 4/10, a frankfurti DAX 1,1%-kal erősödik, Párizs 0,5%-kal került feljebb. Milánó 0,7, a madridi IBEX 0,3%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyű olaj, a VTI tovább csökkent 0,9%-kal, 89 dollár 68 centre hordonként. A Brent jegyzési ára szintén hordonként 99 dollár 3 centen áll. Egy uncia aranyért 0,4%-os mínuszban 4357 dollárt kérnek a világpiacon.
7: Időjárás jelentés.
3: Csökken a felhőzet, de észak-keleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az észak-nyugati szelet élénklőkések is érhetik. A reggeli 6-11 fok után napközben 17 és 22 fok között valószínű.
7: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Németh László.
1: Se a siker, se a hagyományok nem mennének partnereink, barátaink közül, akik közül most megint egy újabbat köszöntök a vonal végén. Péntek Ádám, az Erste részvényelemzője. Szervusz, szép napot!
2: Szervusz, és köszönöm, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: A következő percekben reményeim szerint több mindenről tudunk majd beszélgetni, de ami most talán az egyik legfontosabb téma, ugye, hogy holnap tartják a Donald Trump, illetve Xi Jinping találkozót Washingtonban, az Egyesült Államok fővárosában, és hogy a sajtóhírek szerint a két vezetőnek a találkozóján az üzleti elit is jelen lesz. Ők mit várnak, mit várhatnak ettől a találkozótól?
2: Ugye itt fontos kereskedelmi megállapodások születhetnek. Na most igen, ez a kérdés, hogy valóban ezek mennyire lesznek sikeresek. Az üzleti elit azért lesz ott, mert hát ők közvetlenül kapcsolódnak ehhez a témához. Ugye az egyik legnagyobb szembenállás az USA és Kína között mostanában a mesterséges intelligencia szektorban zajlik. Már az előző években is voltak különböző exportkorlátozások. Az USA a mesterséges intelligencia csipeket, az Nvidia és az AMD termékeit például nem engedte, vagy a legfejlettebb termékeit nem engedte Kínába, hogy Kína ne fejlődjön túlzottan, és az USA meg tudja őrizni az elsőségét ebben a versenyben. Kína pedig azzal fenyegetett, hogy például ritka földfémeket nem exportálnak az USA-ba, a ritka földfémek pedig nagyon széles körben használhatósak az iparban, például egyébként a csipek gyártásához is szükségesek. Tehát az előzetes információk, vagy az előzetes hírek szerint az amerikai oldalról tényleg a legnagyobb cégek vezetői ott lehetnek, a Microsoft, az Nvidia vezérigazgatója, a mesterséges intelligencia cégek közül az OpenAI, vezéred, az ott lesz az Alphabet, és más cégek, az Apple, a Dell vezetői is, és még Elon Musk is persze őt hogyan lehetne kihagyni egy ilyen eseményről. Korábban szó volt arról is, hogy kínai oldalról érkeznek, például a BYD, a Xiaomi, a Hisense és más cégek vezetői is, de viszont most arról érkezett hír, hogy ők mégsem ültek fel arra a repülőre, és nem vesznek részt a találkozón, ami azért kicsit csökkenti az ilyen nagyobb megállapodások lehetőségét. Aztán persze majd meglátjuk, de mindenképpen itt a mesterséges intelligencia lesz az egyik fő tényező, és akár itt a nemrégiben felmerült ilyen biztonsági kockázatok kezelése is egy téma lehet, hogy ebben esetleg együtt tud-e működni, együtt tud-e dolgozni az USA és Kína, mint a két legfejlettebb hatalom, vagy pedig megy mindenki a maga útján is folytatják a versenyt. Ez mindenképpen egy központi téma lehet.
1: Hogyha már a mesterséges intelligencia szóba került, ugye ez egy viszonylag friss hír, hogy Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója szerint tovább gyorsul majd a beruházási hullám a szektorban, és hogy ez jövőre akár az 1000 milliárd dollárt is elérheti. Ez egy valószínűtlenül hatalmas összeg. Tényleg elképzelhető, hogy a volumen az erre tart?
2: Nagyon hatalmas az összeg, abban egyetértek, abban viszont nem, hogy elképzelhetetlenül hatalmas, már csak azért sem, mert tavaly 300 milliárd dollár volt, idén ezt nagyjából 700 milliárd dollárra satszolják, úgyhogy az, hogy jövőre 1000 milliárd dollár legyen, az ilyen ütemben nem is tűnik olyan hatalmas ugrásnak, persze elképesztően sok pénzről van szó, és egyébként ez az összeg, ez csak az amerikai nagy felhőszolgáltatókhoz kapcsolódik, tehát az Amazon, Alphabet, Microsoft és még néhány nagy, a ilyen kisebb, közepes cégek költéseit még nem is számolják bele, tehát ez még nagyobbra duzzad. Valószínűleg meg lesz, hiszen ezek a cégek már előre jelezték, hogy jövőre emelni kívánják a költéseiket. Ugye itt az adatközpont fejlesztésekről van szó, a csipek, amik ehhez szükségesek, tehát az Nvidia, AMD és a többiek grafikus csipjei, vagy vagy a Micron memória csipjei elképesztően drágulnak többszörösére, így éves szinten, úgyhogy ezek a kiadások is ezt tükrözik, hogy egyre költségesebb, egyre drágább lesz ez, viszont a negyedéves jelentésekből meg az derült ki, hogy még így is ezek a felhőszolgáltatók a nagy költések ellenére egyre jobban tudják növelni a saját bevételüket és nyereségüket, tehát van gazdasági alapja is annak, hogy a megfontoltság is van a mögött, hogy sokat költenek, de egyébként a JP Morgan vezérigazgatója azt is kiemelte, hogy nem csak a gazdasági racionalitást kell itt alapul venni, hanem ez egyfajta ilyen versenyben maradási kényszer is. Tehát aki nem költ nagyon sokat, nem költ elég sokat, az hátrányba kerülhet, és ezt nem engedhetik meg maguknak, és inkább az a nagyobb kockázat, hogy túl keveset költenek, nem pedig az, hogy túl sokat, jelenleg így néz ki a helyzet.
1: Hogyha még tovább kutakodunk a mesterséges intelligencia piacon, akkor ugye azt látjuk a hírek között egyebek mellett, hogy Kína bemutatta az eddigi legerősebb MI csipjét. Ezek a csipek mit tudnak egyébként a normál számítógépes csipekhez képest?
2: Hát igazából más, nagyon más az egész. Tehát ugye most itt számítógép persze felhasználáshoz az kell, hogy mondjuk egy különböző programokat, játékokat futtassanak, és az töredéke annak a számítási kapacitásnak, mint amire egy adatközponti felhasználáshoz optimalizált chip képes. Tehát igazából az a lényeg, hogy brutálisan gyors legyen és nagy számítási kapacitással rendelkezzen. Ilyen csipeket terveznek, és ezek mostanában leginkább a mesterséges intelligencia alapját képezik. Ugye mesterséges intelligencia modellek betanítása egyrészt, ami központi ellen, a másik pedig, ha már megtörtént a betanítás, akkor a futtatáshoz szükséges kapacitást kell biztosítani, és hát tudjuk, hogy egyre több mesterséges intelligencia modell van, egyre okosabbak, egyre többet tudnak. Ugye, amivel kezdődött ez az egész, azok a chatbotok, tehát kérdezünk tőle valamit, és akkor válaszol meglepően gyorsan, meglepően jól, hát sokszor meglepően béna választ is tud adni, tehát tudjuk, hogy érezzük, hogy a technológia még fejlődés alatt áll, de azért ezek egyre hasznosabbak. De hát ez csak egy kis részlet, amikor már képeket generálnak, amikor e-maileket írnak, összefoglaló cikkekből, sőt, és ezek még csak az egyszerű felhasználóknak szánt dolgok, hát amikor kódolások vannak, létre lehet hozni velük programokat, szoftvereket, és akkor ezért is volt egy nagy előadási hullám tavaly, meg idén is a szoftvercégeknél, mert a mesterséges intelligenciával az a félelem, hogy nagyon könnyedén le lehet képezni azokat a szoftvereket, amikért amúgy sokat fizetnek a vállalatok. Szóval az élet egyre több területére betör a mesterséges intelligencia, és hát ennek kell, hogy legyen egy ilyen számítástechnikai alapja. Ezt az adatközpontok biztosítják, és ehhez szükségesek ezek a csipek, amik pedig a számítási kapacitást adják. Úgyhogy ezért lettek ezek ennyire népszerű termékek.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Péntek Ádám részvényelemzőt hallották az Erste-től. Nagyon szép napot és eredményes hetet kívánok neked, szervusz!
2: Köszönöm, szervusz!
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
0: Reklámot hallottak.
5: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Elindul a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza, amelyben 10 vidéki mikrotérségben hoznak létre fejlesztési testületeket. Ezek feladata lesz a helyi stratégia kidolgozása, valamint a projektjavaslatok összegyűjtése. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, jelentkezni mától lehet. A kormány térségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít, a kísérleti program teljes kerete 10 milliárd forint. Feljelentést tett az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédiroda az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A feljelentést ismeretlen tettes ellen hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás gyanújával tették. Fürcht Pál volt főügyész nyilatkozataira és írásos vallomására hivatkozva. Az iroda egyúttal kezdeményezte Fürcht tanúkénti meghallgatását is. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, ezt már a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke mondta a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak majd. Jelentős erőrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, ezt mondta az állatjólétért felelős helyettes államtitkár. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat. A helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben is. Elfoglalták a tigré lázadók az észak-etiópiai tigré tartomány legfontosabb repülőterét. Helyi biztonsági források szerint a tigréi népi felszabadítási front átvette az ellenőrzést a mekellei légikötő felett, a járatokat pedig törölték. A szervezet a napokban 6 másik fegyveres erővel kötött szövetséget az etióp kormány megbuktatása érdekében. A térségben egy hónapja újra kiéleződtek a harcok, miközben a 4 éve megkötött béke megállapodás gyakorlatilag összeomlott.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os erősödés mellett 152.487 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 2,8 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 7%-kal erősödik, 5.145 forintnál jár, az OTP 8%-os pluszban 46.220 forinton. A Richter 1,2%-kal erősödik, 12.750 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 0,2%-kal került feljebb 2.554 forintra. A Bitcoin 1%-os erősödésben 86.285 dolláron és 94 centen áll. Az Ethereumot 0,3%-os mínuszban jegyzik, 2.746 dolláron és 44 centen. A bankközi devizapiacon 1 euró 363 forint és 14 fillér, egy amerikai dollár 318 forint 2 fillér, egy svájci frank 386 forint és 58 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,3%-kal erősödik, a frankfurti DAX 0,2%, a madridi IBEX 0,1%-kal csökken, a párizsi CAC 0,2%, Milánó 0,3%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal csökken, 90 dollár 7 centen áll a kurzus, a Brent jegyzési ára hordonként 0,2%-os pluszban, 99 dollár 47 centen. Egy uncia aranyért 0,4%-os csökkenés mellett 4357 dollárt és 50 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén 1 megawatt órányi energiahordozó az október végi határidő szállításban 73 euróba és 70 eurócentbe kerül.
0: Időjárás jelentés.
6: Idehaza csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradhatnak még felhős tájak, napközben gomoly felhős időnk lesz, sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a reggeli 6 és 11 fok közötti értékek után napközben 17 és 27 fok közé melegszik majd a levegő. Ennyi fért a mai napra, a reggeli monitorba megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő Somodi Evelin, illetve a hírszerkesztő Kecső Rihár nevében Németh Lászlót hallották. Legközelebb holnap reggel 6:30, ugyanitt a Trend FM-en az FM 94.2-n találkozunk, legalábbis remélem, tartsanak velünk minél többet, illetve minél többen. Szép napot és eredményes órákat kívánok, holnap reggel találkozunk, viszont hallásra.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Pontosan 11 órakor, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Évvégére készülhet el Magyarország új oktatási stratégiája, ezt Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte. A Vissza a jövőbe munka címen készülő dokumentum külön foglalkozik majd a közösségi média, a digitális környezet és a mesterséges intelligencia oktatási hatásaival. A kormány új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértés fejlesztési programot is tervez. Lannert Judit szerint az új rendszert széles szakmai és társadalmi egyeztetésre építik, az új alaptantervet pedig csak előkészítés és kipróbálás után vezetik be. Elindult a Szent István vidékfejlesztési program első szakasza, amelyben 10 vidéki mikrotérségben hoznak létre fejlesztési testületeket. A testületek feladata lesz a helyi fejlesztési stratégia kidolgozása, valamint a projektjavaslatok összegyűjtése és rangsorolása. Térségenként 10 tagot nyílt pályázaton választanak ki, jelentkezni szerdától lehet. A kormány mikrotérségenként 1 milliárd forintos fejlesztési keretet biztosít, így a kísérleti program teljes kerete 10 milliárd forint. Magyar Péter saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, miután az ügyesség a 2024-es telefonos ügy miatt ezt kezdeményezte. A miniszterelnök közölte, az ügyesség politikai lejárat

0: Veszélyeztették a Dunába vezényelt búvárokat, Magyar Pétert hallják.
1: Mivel ezzel a cselekedetükkel az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan megszegték a szakmájuk szabályait, és indokolatlanul veszélyeztették a Dunába küldött búvárok életét, ellenük feljelentést teszek foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés büntette miatt. A nyomozás során pedig majd elmesélhetik, hogy melyik volt miniszter utasítására veszélyeztették a búvárok életét az áradó Dunában éjszaka. Ami pedig a legfőbb ügyészséget illeti, a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra, és saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen teljes tabula rázára, átvilágításra és felelősségre vonásra. Kérem az országgyűlést, hogy haladéktanul függessze fel a mentelmi jogomat. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffia állam évekig tartó fenntartásában.
0: A legfőbb ügyészség visszautasította a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Tagadja az ellene megfogalmazott korrupciós gyanús Sesták Miklós, akinek mentelmi joga felfüggesztését kezdeményezte a legfőbb ügyészség. A vádhatóság szerint a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója 2015 és 2018 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Az ügyészség azt is állítja, hogy Sesták további több mint 1 milliárd forintot kaphatott egy állami beruházásokat elnyerő cégcsoporttól. Sesták a 24.hu-nak azt mondta, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és az ellene megfogalmazott gyanút alaptalannak tartja. Ő vége szerint a politikus kész megjelenni a hatóságok előtt és vallomást tenni.
2: Tőzsde hírek.
0: 0,5%-kal emelkedik a budapesti értéktőzsde részvényindexe. A BUX 152.108 ponton, a részvénypiac forgalma csekély mindössze 3,3 milliárd forint. A vezető részvények is pluszban. A MOL 0,5%-kal erősödik 5.135 forintig, az OTP 6%-os pluszban 46.130 forinton, a Richter 7%-kal erősödik 12.690 forintra, míg a Magyar Telekom 2%-os pluszban 2.552 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 363 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 318 forintot és 20 fillért kérnek. Európában vegyes a kép, a londoni FTSE és a párizsi CAC 1%-os, a milánói tőzsde 2%-os pluszban. Gyengül a spanyol parkett 1%-kal, a frankfurti DAX pedig 3%-kal. Az olajárak vegyesen teljesítenek. Az amerikai könnyűolaj a WTI 90 dolláron, a Brent pedig 99 dollár és 50 centen áll hordonként.
2: Időjárás jelentés.
0: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak, napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet napközben 17 és 22 fok között alakul, a fővárosban 16 fok van. 11 óra 5 perc, köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 12:30-kor várom önöket.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
5: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamesterházas pár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél perc elmúlt fél 12, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchát törölt a szankciós listáról. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarországnak, és helyreállítaná az érintett egyetemek hozzáférését az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A brüsszeli testület szerint a magyar kormány megfelelően kezelte a 2022-ben kifogásolt jogállamisági problémákat, többek között a közbeszerzések, a korrupció elleni fellépés és az összeférhetetlenség területén. A bizottság értékelésében szerepet kapott az integritási hatóság megerősítése és Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez is. A források tényleges felszabadításáról az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak kell döntenie, erre egy hónapja van. 11 kétoldalú egyeztetést folytatott az ENSZ hét első két napján Orbán Anita külügyminiszter New Yorkban. A tárgyalásokon egyebek mellett a politikai, gazdasági, energetikai és oktatási együttműködés bővítéséről egyeztettek ázsiai, észak-afrikai és latin-amerikai partnerekkel. Magyarország Chilével a politikai konzultációk újraindítását készíti elő, még Indiával és Kazasztánnal a magas szintű párbeszéd folytatásán dolgozik. Orbán Anita részt vett a V4-es India külügyminiszteri találkozóján, valamint a Nyugat-Balkán barátai csoportülésén is. Magyarország július óta tagja ennek a csoportnak, és felajánlotta, hogy 2027-ben házigazdája lesz az egyik találkozónak. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, ezt mondta a Nemzeti Média és Hírközleti Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyár Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Jelentős előrelépés jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság. Ezt mondta az állatjólétért felelős helyettes államtitkár. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben is.
0: tőzsdehírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os pluszban 151.558 ponton. A részvénypiac forgalma 3,8 milliárd forint. A vezető részvények mind pluszban, csak egy pluszban, de pluszban. A MOL 2%-kal erősödik 5120 forintra. Az OTP 1%-os pluszban 45.900 forinton. A Richter szintén 2%-kal van feljebb a 12.630 forinton. A Magyar Telekom is 2%-kal emelkedik 2552 forintig. A bankközi devizapiacon egy euróért 363 forintot és 60 fillért, egy dollárért 318 forintot és 60 fillért kell adni. Európában vegyes a kép, a londoni FTSE 2/10, a milánói tőzsde 1%-os pluszban, a párizsi CAC-on gyakorlatilag stagnál. A frankfurti DAX Index 4%-ot gyengül, a madridi IBEX 1%-os mínuszban jelenleg. Az olajárak vegyesen teljesítenek. Az amerikai könnyűolaj, a WTI az jelenleg 89 dollár 80 centen, a Brent 99 dollár 30 centen áll. A fémárak is mínuszban, az arany jelenleg 4356 dolláron áll unciánként. A palládium 9/10, a platina 1,5%, az ezüst pedig 7%-kal van lejjebb. A rész ára nem változik.
0: Időjárás jelentés.
6: Csökken a felhőzet, de északkeleten keleten maradnak még felhős tájak. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénklőkések kísérhetik. Napközben 17 és 22 fok valószínű. A fővárosban most 16 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb délben várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya, a szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
2: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Pontban délben, jó napot kívánok! A mikrofonnál Kecsőri Hárgy, jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Egyebek mellett arról, hogy feltörték az amerikai szövetségi nyomozóiroda, vagyis az FBI rendszerét. A Shiny Hunters hacker csoport azt állítja, hogy több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott adataihoz fért hozzá. A csoport szerint nevek, lakcímek, telefonszámok és családtagokra vonatkozó információk is a birtokába kerültek. Az FBI közölte, hogy vizsgálja az fbijobs.gov oldalt érintő jogosulatlan tevékenységéről szóló állításokat. A Reuters szerint a kiszivárogtatott adatok egy része valósnak bizonyult, de a teljes adatlopás hitelességét egyelőre nem sikerült függetlenül ellenőrizni. Újabb JSC áruházat ért dróntámadás Ukrajnában, ez már az 5. ilyen eset egy hónapon belül. Zaporizzsia megyében történt támadás, a második volt a térségben. Korábban Szumiban, Dnyipróban és Kriviriben is támadás érte az üzletlánc épületeit. Az ukrán RBK szerint felmerült, hogy az orosz erők célzottan támadják a JSC egységeit. A vállalat ukrajnai vezetője közölte, az eddigi támadásokban egyetlen alkalmazott sem sérült meg. A megsemmisült üzletek dolgozóinak ingyenes költözési lehetőséget biztosítanak. Hírek itthonról és a honvédelmi tárca körülről, ugyanis hűtlen kezelés gyanújával tesz feljelentést Ruszin Szendi Romulus a Honvédelmi Minisztérium korábbi beszerzései miatt. A miniszter szerint az előző tárcavezetés mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződés kötött egy brit céggel, amely egyebek között szabályzatokat készített, vezetői tréningeket tartott, és egy végül nem rendszeresített egyenruhát is tervezett. A tárca vizsgálata több 10 millió forintos magánutakra, vadászatok biztosítására és egy luxus autó használatára fordított kiadásokat is feltett.

0: Kettő olyan vadászatot találtunk, az egyik az 30 millió forintba került, a másik 12 millió forint volt, amit a katonák és nem csak a közvetlen védelmét biztosító állomány, hanem másik 10-12 főnek is biztosítani kellett, hogy izoláltan tudjanak vadászni ezek a jó emberek a baráti társasággal, és a habatortán a honvédelmi miniszternek jár magáncélra gépjármű használat. Úgy tűnik, hogy az előző honvédelmi vezetésnek béreltek egy nagy értékű luxus autót, és megfigyelők tudni vélik, hogy ez az autó egyébként korábban az ő saját autója volt, de egy cégen keresztül bérelték neki havi 6-800 000 forintért, ami 36 millió forintjába került az adófizetőknek. A feljelentést megteszünk ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapot gyanújával, a többit a nyomozó hatóságokra bízunk.
1: Közben egy rövid hír, amelyet a Kreml adott ki. A Vladimir Putyin orosz elnök kész találkozni Donald Trump amerikai elnökkel, de erre előkészület nem történt. Ezt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára jelentette ki ma egy sajtótájékoztatón. Azt mondta, hogy egyelőre nincsenek konkrétumok semmilyen magas szintű találkozóról. A telefonbeszélgetések során mindig hangsúlyozták, hogy szükség esetén kész idővel újabb találkozót megtartani. Peszkov szerint Putyinnak nem célszerű szakértői szintű előkészületek nélkül találkozni a Zelenszkij ukrán elnökkel, mert ez csak időpazarlás lenne. Emlékeztetett rá, hogy az orosz elnök felajánlott a Zelenszkijnek, hogy ha akar, eljöhet Moszkvába.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os emelkedés mellett 151.523 ponton áll. A részvénypiac forgalma 4,3 milliárd forint. A vezető részvények mind pluszban. A MOL 2%-kal emelkedik 5.120 forintra, az OTP 1%-os pluszban 45.900 forinton, a Richter 2%-kal erősödik 12.620 forintra, a Magyar Telekom szintén 2%-os pluszban 2552 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 319 forintot és 10 fillért kérnek. Európában romlott a hangulat, már csak London van pluszban, ott 1%-os emelkedés látszik. A frankfurti DAX 0,5%, a párizsi CAC-on 1%-kal gyengül, a madridi IBEX 3%-kal. A milánói börze pár pontos mínuszban, de inkább stagnál.
2: Időjárás jelentés.
1: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak, napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 17 és 22 fok között valószínű. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb fél egykor.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

see the whole

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik. Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Váltsd meg kedvezményes jegyed szeptember 28-áig a magánegészségügy.com weboldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Pontban 12:30, jó napot kívánok. A mikrofonnál Kecső Rihárd. Jövök az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Feltörték az amerikai szövetségi nyomozóiroda, vagyis az FBI rendszerét. A Shiny Hunters hacker csoport azt állítja, hogy több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott adataihoz fért hozzá. A csoport szerint nevek, lakcímek, telefonszámok és családtagokra vonatkozó információk is a birtokába kerültek. Az FBI közölte, hogy vizsgálja az fbijobs.gov oldalt érintő jogosulatlan tevékenységekről szóló állításokat. A Reuters szerint a kiszivárogtatott adatok egy része valósnak bizonyult, de a teljes adatlopás hitelességét egyelőre nem sikerült függetlenül ellenőrizni. Megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland az amerikai katonai jelenlét bővítéséről a sarkvidéki szigeten. Az egyezmény értelmében Washington 2 új katonai támaszpontot hozhat létre. Grönland továbbra is a Dán Királyság része marad, a megállapodás pedig elismeri a sziget önrendelkezési jogát. Az egyezmény az 1951-es amerikai Dán védelmi megállapodást módosítja, és további katonai intézkedésekhez továbbra is szükség lesz Dánia és Grönland jóváhagyására. A dokumentumot még a dán és a grönlandi parlamentnek is jóvá kell hagynia. Meghalt egy 22 éves munkás, miután mintegy 10 métert zuhant a római Kolosseumban. Az ipari alpinista az épület új világításának építésén dolgozott, amikor egyelőre ismeretlen okokból elvesztette az egyensúlyát. A mentők már nem tudták újraéleszteni, az ügyesség gondatlanságban elkövetett emberölés gyanúja miatt indított nyomozást. A tragédia miatt mára teljesen bezárták a Kolosseumot a látogatók előtt. A hatóságok azt is vizsgálják, betartották-e a munkavédelmi előírásokat. Javítási munkák miatt vasárnap teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. A csepeli autósok ez alatt csak a Kvassai hídon, illetve az M0-as déli szakaszán a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. Több buszjáratot is elterelnek, ezért Csepel és Pesterzsébet között több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A gyalogosok és a kerékpárosok a lezárás idején a Gubacsi vasúti hidat használhatják. Vladimir Putyin kész újra találkozni Donald Trump-al, de egyelőre nincs konkrét terv egy újabb csúcs találkozóra, ezt közölte a Kreml. Dmitri Peszkov szóvivő szerint a két elnök telefonbeszélgetései során rendszeresen jelzi, hogy szükség esetén ismét személyesen egyeztetnének. Peszkov ugyanakkor azt mondta, Putyin csak megfelelő szakértői előkészítés követően találkozna Vladimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A Kreml korábbi álláspontját megismételve hozzátette, Zelenszkij Moszkvába utazhatna, ha személyes tárgyalást szeretne.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2%-ot emelkedik 151.618 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti az 5 milliárd forintot. A vezető részvények mind pluszban. A MOL 1,1%-kal van feljebb, 5115 forinton. Az OTP 2,1%-kal erősödik 45960 forintra. A Richter 4,1%-os erősödés mellett 12650 forinton. Míg a Magyar Telekom 1,1%-kal emelkedik 2550 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 20 fillért, 1 dollárért 319 forintot és 30 fillért kérnek. Európában jobbára mínuszos a kép, kivéve Londont, ott 1%-os pluszban a tőzsde. A frankfurti DAX 4%-ot, a párizsi CAC-ra 1%-ot, és egyébként a milánói tőzsde is 1%-ot gyengül. A madridi IBEX 3%-os mínuszban tartózkodik. Az olajárak olcsóbbak, az amerikai könnyűolaj, a WTI 89 dollár 50 cent, a Brent 98 dollár 80 centbe kerül most a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Csökken a felhőzet, de észak-keleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő. A fővárosban 18 fok van. Fél egy múlt 5 perccel köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb 1 órakor várja önöket a Monitor című műsorunkban Nagy Károly, a délutáni órákban pedig majd a Somogyi Evelin hozza a legújabb információkat. Én köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

Ladov, Beautiful Woman.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2-a és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az Ékszer és a Divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Egy óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai adásban beszámolunk majd arról, hogy újabb törvénymódosítást kezdeményez a miniszterelnök a képviselők mentelmi jogával kapcsolatban. Aztán szó lesz persze a piaci mozgásokról, de arról is, hogy úgy tűnik, hogy feltörték az amerikai FBI szervereit. Az elmúlt órák fejleményeinek hírösszefoglalóját Kecső Richard állította össze, és akkor a részletek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Magyar Péter kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetében. A miniszterelnök bejelentése szerint így ezekben az ügyekben a képviselőkkel szemben is külön parlamenti döntés nélkül indulhatna büntető eljárás. A javaslat részleteiről és benyújtásának időpontjáról egyelőre nem közölt további információt. Magyar Péter egyébként saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, miután az ügyészség a 2024-es úgynevezett telefonos ügy miatt ezt kezdeményezte. A miniszterelnök közölte, az ügyészség politikai lejáratással próbálja összemosni az ellene indult eljárást Hankó Balázs és Sesták Miklós ügyével. Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését a Nemzeti Kulturális Alapügyben feltételezett hűtlenkezelés, Sesták Miklósét pedig a Volánbusz ügyben vizsgált vesztegetés miatt kezdeményezték. Magyar Péter közölte, hogy feljelentést tesz a 2024-es ügyben intézkedő rendőri vezetők ellen, mert állítása szerint indokolatlanul veszélyeztették a Dunába vezényelt búvárokat, a miniszterelnököt hallják.
4: Mivel ezzel a cselekedetükkel az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan megszegték a szakmájuk szabályait, és indokolatlanul veszélyeztették a Dunába küldött búvárok életét, ellenük feljelentést teszek foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés büntette miatt. A nyomozás során pedig majd elmesélhetik, hogy melyik volt miniszter utasítására veszélyeztették a búvárok életét az áradó Dunában éjszaka. Ami pedig a legfőbb ügyészséget illeti, a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra, és saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen teljes tabula rázára, átvilágításra és felelősségre vonásra. Kérem az országgyűlést, hogy haladéktanul függessze fel a mentelmi jogomat. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffia állam évekig tartó fenntartásában.

Fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója 2015 és 18 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Az ügyészség azt is állítja, hogy Sesták további több mint 1 milliárd forintot kaphatott egy állami beruházásokat elnyerő cégcsoporttól. A volt fejlesztési miniszter a 24.hu-nak azt mondta, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és az ellene megfogalmazott gyanút alaptalannak tartja. Ügyvédje szerint a politikus kész megjelenni a hatóságok előtt és vallomást tenni. Feltörték az amerikai szövetségi nyomozóiroda, vagyis az FBI rendszerét. A Shiny Hunters hacker csoport azt állítja, hogy több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott adataihoz fért hozzá. A csoport szerint nevek, lakcímek, telefonszámok és családtagokra vonatkozó információk is a birtokukba kerültek. Az FBI közölte, hogy vizsgálja az fbijobs.gov oldalt érintő jogosulatlan tevékenységről szóló állításokat. A Reuters szerint a kiszivárogtatott adatok egy része valósnak bizonyult, de a teljes adatlopás hitelességét egyelőre nem sikerült független információforrásból ellenőrizni. Megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland az amerikai katonai jelenlét bővítéséről a sarkvidéki szigeten. Az egyezmény értelmében Washington két új katonai támaszpontot hozhat létre, Narsarsuaqban és Mestersvikben. Grönland továbbra is a Dán királyság része marad, a megállapodás pedig elismeri a sziget önrendelkezési jogát. Az egyezmény az 1951-es amerikai Dán védelmi megállapodást módosítja, és további katonai intézkedésekhez továbbra is szükség lesz Dánia és Grönland jóváhagyására. A dokumentumot még a dán és a grönlandi parlamentnek is jóvá kell hagynia. Meghalt egy 22 éves munkás, miután 10 méter zuhant a római Kolosseumban. Az ipari alpinista az épület új világításának kiépítésén dolgozott, amikor egyelőre ismeretlen okból elvesztette az egyensúlyát. A mentők már nem tudták újjáéleszteni, az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított nyomozást. A tragédia miatt már teljesen bezárták a Kolosseumot a látogatók előtt. A hatóságok azt is vizsgálják, betartották-e a munkavédelmi előírásokat. Javítási munkák miatt vasárnap teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. A csepeli autósok ez alatt csak a Kvassai hídon, illetve az M0-ás déli szakaszán a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. Több buszjáratot is elterelnek, ezért Csepel és Pesterzsébet között több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A gyalogosok és a kerékpárosok a lezárás idején a Gubacsi vasúti hidat használhatják. Újabb Jusk áruházatért dróntámadás Ukrajnában, ez már az ötödik ilyen eset egy hónapon belül. A Zaporizsja megyében történt támadás a második volt a térségben, korábban Szumiban, Dnyipróban és Krivij Rihben is érte csapás az üzletlánc épületeit. Az ukrán RBK szerint felmerült, hogy az orosz erők célzottan támadják a Jusk egységeit. A vállalat ukrajnai vezetője közölte, az eddigi támadásokban egyetlen alkalmazat sem sérült meg, a megsemmisült üzletek dolgozóinak ingyenes költözési lehetőséget biztosítanak. Vladimir Putin kész újra találkozni Donald Trump-pal, de egyelőre nincs konkrét terve egy újabb csúcs találkozóra, közölte a Kreml. Dmitri Peszkov szóvivő szerint a két elnök telefonbeszélgetéseik során rendszeresen jelzi, hogy szükség esetén újra személyesen egyeztetnének. Peszkov ugyanakkor azt mondta, hogy Putyin csak megfelelő szakértői előkészítés után találkozna Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A Kreml korábbi álláspontját megismételve hozzátette, Zelenszkij Moszkvába utazhatna, ha személyes tárgyalást akar. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte, elégedetlen amiatt is, hogy az EU két orosz oligarchát törölte a szankciós listáról.
háromszorosára növelni a középső folyosó kereskedelmi volumenét az Európai Unió, ehhez 12 milliárd eurós fejlesztést jelentettek be. Az új konnektivitási projekt a dél-kaukázusi és közép-ázsiai országokat érinteni. Az EU célja, hogy kihasználja a térség

0: térségében rejlő nyersanyag export piacot és megkerülje az orosz termékekre vonatkozó szankciókat. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nagy potenciál van a középső folyosóban, azonban hosszú távon még nagyobb tőke bevonásra lesz szükség. Kránitz Péter Pált hallják.
1: Egyrészt a 12 milliárd euró sok, de azért nem elég olyan sok mindenre. A középső folyosóból elképesztően nagy tőke hiányzik. Például tavaly rekordszintet ért el a középső folyosó kereskedelmi volumene, 80 ezer EU konténer számot ért el. Ez a 0,5%-a annak, amit a rotterdami kikötőben egy év alatt jegyeztek. Ez nyilván a legnagyobb európai kikötő, de mégiscsak egy. Tehát egyelőre a középső folyosó nagyon alacsony volumenen működik, és elképesztő tőkeigényes a fejlesztése, tehát míg a szárazföldi vasutakat, közutakat, akár hegyek, völgyek szabdalják, azokat át lehet hidalni. Azonban itt a középső folyosót ketté vágja a Kaszpi-tenger. Nehezebb áthidalni, itt a kikötőket kell fejleszteni, és a konténerszállító hajók számát növelni.
0: Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarországnak, és helyreállítaná az érintett egyetemek hozzáférését az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A brüsszeli testület szerint a magyar kormány megfelelően kezelte a 2022-ben kifogásolt jogállamisági problémákat, a többi között a közbeszerzések, a korrupció elleni fellépés és az összeférhetetlenség területén. A bizottság értékelésében szerepet kapott az integritási hatóság megerősítése és Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez. A források tényleges felszabadításáról az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak kell döntenie, erre egy hónapja van. Az eddigi 3%-ról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank, igaz csak 2028-tól. Az alapkamat tegnap maradt 5,5%-on, a jegybank pedig arról is döntött, hogy a havi tanácskozás helyett a jövő évtől csak évi 8 alkalommal lesz majd a monetáris tanácsnak kamat döntő ülése. Az infláció idén 1,8% lehet, míg a GDP növekedés szintén 1,8% körül alakulhat. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
2: Ez is egy következő lépcsőfok az eurózóna felé, hogy az inflációs cél is egyre inkább konvergál az LKB-s 2%-hoz. Amit a jegybank oldalán ezen a téren megoldható és előmozdítható, az ilyen szempontból konkretizálva meg is történt. Úgyhogy ebből a szempontból most már majd a kormányzat térfelén fog pattogni a labda, hogy a nagyon is szükséges költségvetési konszolidációs tervet ismertessék majd a piaccal. Ugye ez a korábbi bejelentések alapján október közepén lesz majd aktuális, tehát pár hét múlva ismerhetjük meg ennek a részleteit.
0: Hűtlen kezelés gyanújával tesz feljelentést Rosszin Szendi Romulus a Honvédelmi Minisztérium korábbi beszerzései miatt. A honvédelmi miniszter szerint az előző tárcavezetés 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy brit céggel, amely a többi között szabályzatokat készített, vezetői tréningeket tartott, és egy végül nem rendszeresített egyenruhát is tervezett. A tárca vizsgálata több 10 millió forintos magánutakra, vadászatok biztosítására és egy luxusautó használatára fordított kiadásokat is feltárt. Rosszin Szendi Romulust hallják.
3: A honvédelmi miniszternek az előző korszakban járt a közvetlen védelem. Ő úgy gondolta, hogy ez akkor is jár, hogyha külföldön magáncélú útra megy. Üdült, találkozgatott valakivel, ebben az esetben is a közvetlen biztosítás végző személyek elkísérték. Hogy mennyibe került ez a magyar adófizetőknek? Több mint 32 millió forintjába, 2000 angol forintba is, mint egy 5300 eurót költöttek erre. Kettő olyan vadászatot találtunk, az egyik az 30 millió forintba került, a másik 12 millió forintba, amit a katonák is nem csak a közvetlen védelmi biztosító állomány, hanem másik 10-12 főnek is biztosítani kellett, hogy izoláltan tudjanak vadászni ezek a jó emberek a baráti társasággal, és a haba tortán a honvédelmi miniszternek jár magáncélra gépjármű használat. Úgy tűnik, hogy az előző honvédelmi vezetésnek béreltek egy nagy értékű luxus autót, és megfigyelő tudni vélik, hogy ez az autó egyébként korábban az ő saját autója volt, de egy cégen keresztül bérelték neki havi 6-800 000 forintért, ami 36 millió forintjába került az adófizetőknek. A feljelentést megtesszük ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapos gyanújával, a többit a nyomozó hatóságra bízunk.
4: Tőzsdehírek.
0: 2,2%-kal megy felfelé a BUX 151.608 ponton, a forgalom 5.246.000.000 forint, 1,1%-kal megy felfelé a MOL 5.115 forint, az OTP 2,1%-os erősödésben 45.930, a Richter 3,1%-kal emelkedik 12.640, a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban 2.550 forinton, jelenleg 364 forint 20 filléren az euró. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 1,1%-os emelkedésben, egyéb iránt 2,5% közötti a mínusz mértéke, a német DAX 25.456 ponton, 1,1419 az euró dollár, a kőolaj pedig továbbra is 100 dollár alatt, a Brent 99 dollár 50 centen, míg az amerikai könnyolaj 90 dollár 3 centen jár.
4: Időjárás jelentés.
0: Csökken a felhőzet, de északkeleten, keleten maradnak még felhős tájak. Napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 17-22 fok valószínű.
4: Sporthírek a 94.2.
0: Kihagyja a 2026-27-es sílövő szezont Emilien Jacqueline, és helyette profi kerékpár versenyeken indul. A francia olimpiai bajnok fél évre szerződött a Decathlon CMA CGM csapathoz, és hangsúlyozta, nem végleg búcsúzik a biatlontól. Az ötszörös világbajnok májusban kulcscsonttörést szenvedett, de a nyáron már kerékpárversenyeken szerepelt. Jacqueline továbbra is célként kezeli a 2030-as franciaországi téli olimpiai részvételt. Hivatalossá vált, hogy jövőre nem rendeznek magyar nagydíjat a MotoGP-ben. A szervezők megerősítették, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan véglegessé váló versenynaptárban. A sorozat 33 év után 2025-ben tért vissza Magyarországra, a futamnak a Balaton Park Circuit adott otthont. A pályát ugyanakkor több versenyző és szurkoló is bírálta. Magyarország legkorábban 2028-ban térhet vissza a MotoGP naptárába, a futam megrendezésére a Hungaroring is bejelentkezett.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
0: Az eddigi 3%-ról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank, igaz, csak 2028-tól. Tegnap úgy döntöttek, hogy az alapkamat marad 5,5%-on. A jegybank arról is határozott, hogy a havi tanácskozás helyett a jövő évtől csak évi 8 alkalommal lesz majd a monetáris tanácsnak kamat döntő ülése. Az infláció 2026-ban 1,8% lehet, míg a GDP növekedés szintén 1,8% körül alakulhat a jegybanki előrejelzés alapján. Nagy Jánossal, az Erste makrogazdasági elemzőjével Németh László beszélgetett.
5: Ezt várta a piac, ami történt?
2: A kamatdöntést illetően azt gondolom mindenképpen. Elég egyöntetű volt a piaci árazások alapján és az elemzői konszenzus alapján is, hogy a nyáron látott kamatvágási miniciklus az véget érhet szeptemberben. Ezt irányozta elő az a globális piacokon tapasztalható kedvezőtlen változás, ami elsősorban ugye az energiaárak jelentős emelkedésén és az iráni konfliktus lezárásával kapcsolatos vélelmek, remények eloszlásán alapult, és ugye ennek betudhatóan itt a kötvénypiacokon is, globális kötvénypiacokon is jelentős turbulenciák jelentkeztek. Ilyen szempontból ez nem volt meglepetés, és az árazásoknak, várakozásoknak megfelelően alakult. Ami azt gondolom, hogy kicsit úgy izgalmasabbá tette az egészet, az a további bejelentések a jegybanktól. Ugye egyrészt korábban ködös volt valamelyest a jegybanki kommunikáció az inflációs cél módosításával kapcsolatban, hogy ez majd az ősszel erre sor kerül, ennek a bejelentésére. Ugye most előálltak a farbával ilyen szempontból, és bejelentették, hogy 2028-tól az eddigi 3%-ról, ami gyakorlatilag itt 20 évig, majdnem 20 évig szolgálta a magyar monetáris politikát, hogy 2007-től volt konkrétan 3% a cél, most 2,5-re módosul, illetve hogy ritkábban fog ülésezni a monetáris tanács kamatdöntések ügyében. Az eddigi havi rendszerességről évi 8-szor fog a jövő évtől összeülni a döntéshozó testület.
5: Ja, azt is tudjuk, hogy a kormányzat elkötelezett az euró bevezetése mellett, és hát úgy néz ki, hogy legalábbis nyilván valamilyen szinten nyilatkozatok alapján a jegybank is támogatja őket ebben a törekvésben. Ez megnyugtatólag hat a piacokra, tehát jót tesznek ezek a fajta impulzusok?
2: Abszolút, abszolút. Tehát ezek most egy újabb konkrétum nyert napvilágot a jegybanki inflációs cél módosítása által, hogy ez is egy következő lépcsőfok az eurózóna felé, hogy az inflációs cél is egyre inkább konvergálni fog, vagy konvergál az LKB-s 2%-hoz. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit a jegybank oldalán ezen a téren megoldható és előmozdítható, az ilyen szempontból konkretizálva meg is történt. Úgyhogy ebből a szempontból most már majd a kormányzat térfelén fog pattogni a labda, hogy a nagyon is szükséges költségvetési konszolidációs tervet ismertessék majd a piaccal. Ugye ez a korábbi bejelentések alapján október közepén lesz majd aktuális, tehát pár hét múlva ismerhetjük meg ennek a részleteit.
5: Hogy néz ki az együttműködés a pénzügyi kormányzat és a jegybank között jelenleg? Ezt ugye azért kérdezem, mert az áprilisi választások óta ugye számos állami vezető távozott, vagy távoznia kellett hivatalából, és a jegybank elnökkel kapcsolatban, Varga Mihállyal kapcsolatban többször is megerősítették, hogy ő a helyén marad, mert hogy gyakorlatilag ez egy kényszer az ország gazdasági stabilitása szempontjából.
2: Így van, ez gyakorlatilag szerintem fel sem merült, hogy Varga Mihály széke, egy viszonylag frissen betöltött széke, az bármilyen módon kérdésessé válhat. Én azt gondolom, hogy az új jegybanki vezetés szakította korábbi irányvonalaival, gazdája lett a forintnak, ami szerintem egy nagyon fontos változás az elmúlt most már másfél évben, és abszolút késznek, mutatkoznak, ahogy te is fogalmaztál, partnernek lenni az eurózónához vezető úton, és ők ezt egy kvázi egy ilyen küldetésként értékelik, vagy élik meg, hogy ebben a folyamatban részt vehetnek. Úgyhogy eddig nem tudunk semmilyen komolyabb törés vonalról, bármiről, harmonikusnak tűnik az együttműködés az új pénzügyminisztérium és a Nemzeti Bank között.
5: Egyébként, hogyha bevezetik az eurót Magyarországon, az mondjuk például a ti munkátokat a bankban, bankszektorban, ez hogyan befolyásolja, megkönnyíti?
2: Az árfolyam előrejelzés az valószínűleg ilyen szempontból kikerülhet a kezünkből, ugye itt onnantól kezdve majd valószínűleg az euró-dollár lesz a meghatározó kurzus, amit majd eztán figyelnünk kell, de azt gondolom, ez még odébb van, tehát még addig remélhetőleg a nyárra nézve még jó sok víz lefolyik addig a Dumán, most ez elég sok nyarat feltételezhet ilyen szempontból, tehát még az még a 30-as évek közepe tájékán lesz majd az aktuális. Azt gondolom, hogy sok szempontból átalakítja a munkánkat, de lesz idő erre kellő módon felkészülni majd.
0: Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallották. Maradt el 5,5%-on az alapkamat, de ami talán fontosabb, hogy az inflációs célja 2,5%-ra jön le majd 2028-ra a jegybanknak, és ez időt ad Varga Mihály jegybank elnök tájékoztatása szerint arra, hogy a piaci szereplők erre felkészüljenek. Jelenleg 364 forint 10 filléren az euró árfolyama.
4: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
0: 1,1%-kal megy felfelé a BUX, 151.565 ponton, a forgalom 5.327 millió forint idáig. 1,1%-kal erősödik a MOL, 5.115 forint, az OTP 1,1%-os pluszban járt, 45.870, a Richter 2,1%-kal erősödik, 12.620, a Magyar Telekom 2,1%-os pluszban 2.552 forint, 1%-kal drágulnak a 4IG részvényei, 1632 forinttól jegyzik őket, az Akkó 5,6%-os ralliban 246 forinton, komolyabb a forgalma az Appeninnek, amely 1,7%-os emelkedésben 659 forinttól jár, drágul az Autovallis 4,1%-kal 125 forint, Csökken viszont a CVAK 2,6-del 37 ezer forinttól jár. Európában a londoni tőzsde 0,4%-kal erősödik, a német DAX 0,5%-os mínuszban, a francia CAC-ran 0,2%-kal csökken, csak úgy, mint az olasz tőzsde, a spanyol pedig 0,4%-os mínuszban, 1,1419 az euró-dollárral szembeni árfolyama, a Brent típusú kőolaj 99,66 $, az amerikai könnyolaj 90,05 $-tel jár, az arany 4351 $-on, a holland tőzsdén jegyzett földgáz 1,1%-os mínuszban 72,50 €.
4: Monitor.
0: Nagy potenciált lát az Európai Unió a középső folyosó fejlesztésében, ugyanakkor az erre fordított 12 milliárd euró még így is kevés. Erről beszélt a Trend FM-nek a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója. Kránic Péter Pál szerint az EU az orosz szankciókat szeretné megkerülni a dél-kaukázusi és közép-ázsiai kereskedelmi utak fejlesztésével. Nem véletlenül, mert a térségben zajlik a világ harmadik legnagyobb ritka földfém kitermelése. Ugyanakkor nem csak a szárazföldi útvonalakat kell erősíteni, hanem a hajózást is, amely mind az orosz-ukrán, mind a közel-keleti háború miatt gyengélkedik, Kovács Gergő interjúja.
6: Az Európai Bizottság elnöke nemrég egy új nemzetközi konnektivitási projektet harangozott be, ami át a középső folyosó fejlesztését jelenti, és erre 12 milliárd euró értékű EU-s támogatást biztosítanának. Na most miért lett ez ilyen fontos az Európai Unió számára, ezt a térséget így módon fejleszteni?
1: Alapvetően a középső folyosó már hosszú ideje nagyon fontos prioritásként szerepel az Európai Uniós politikai diskurzusban, a napirenden, ugyanis azt láthatjuk, hogy a szárazföldi szállítmányozási útvonalaknak a jelentősége az ugrásszerűen megnőtt, különösen a Hormuzi szoros lezárása óta láthatjuk, hogy milyen globális ellátási lánci válságot, energiaválságot, élelmezési válságot képes okozni egy-egy tengeri szállítmányozási útvonalnak a lezárása, de emlékezhetünk a 2021-es esetre, amikor a Suez csatorna 6 napra átjáratatlanná vált, és világszerte válságot több milliárd dollár értékű károkat okozott. Tehát a szárazföldi útvonal fejlesztése az egy alapvetően egy biztonsági, gazdaságbiztonsági kérdés, egyszerűen diverzifikáltabbá teszi az útvonalakat. A tengeri szállítmányozás továbbra is a legolcsóbb megoldás, és az európai ellátási láncok 80%-át biztosítja. Azonban a vasúti összeköttetés az egyrésztről gyorsabb, és kiszámíthatóbb. Tehát ez mindig is napirenden volt Európában és a világ minden nagyobb gazdaságában, hogy minél több szárazföldi összeköttetési útvonalat tartsanak fent a külvilággal. Azonban a középső folyosó, különösen 2022 óta az Oroszország elleni európai szankciók bevezetése óta vált különösen fontossá, ugyanis korábban a Kína és Európa közötti szárazföldi kereskedelemnek mintegy 90%-a Oroszországon keresztül zajlott, Fehér Oroszországon keresztül Lengyelországnál érte el az Európai Uniót, Litvánia és Lengyelország területén. Ez ugye 2022 óta tulajdonképpen összeomlott, és a középső folyosó egy biztonságos alternatívát nyújthat, ugyanis elkerüli úgy az Ukrajnában és a közel-keleten dúló konfliktusövezeteket, mint a szankcionált orosz gazdaságot.
6: Ugye itt nem csak ez a kérdés, hanem az is, hogy ebben mekkora potenciál lehet. Tehát itt lehet az egy cél egyébként, hogy egyrészt beköttessék ezt az útvonalat minél jobban Európához, és Kínától elszívni a közép-ázsiai piacot minél hamarabb, mint ugye versenytárs.
1: Igen, ez is egy fontos szempont, de nem is mint piac, nem is mint felvevő piac, hanem elsősorban mint egy nagyon-nagyon fontos nyersanyag export piacként tekintenek egyre inkább az Európai Unióban Közép-Ázsiára. Tavaly jelentette be Kazaksztán, hogy a világ harmadik, Kína és Brazília után a világ harmadik legnagyobb ritka földfém készleteit fedezték fel, és mint tudjuk, a ritka földfémek azok olyan kulcsfontosságú stratégiai, fontosságú nyersanyagai a csúcs technológiás európai iparnak, amelyek viszont globálisan szinte kizárólagosan kínai kézben vannak. Hát a termelés az csak egy ilyen kétharmados ellenőrzése alatt áll, azonban a feldolgozóiparnak mintegy 90%-a kínai vállalatok kezében van, és az Egyesült Államok és az Európai Unió is kitettett, elkötelezte magát amellett, hogy leválnak, ha nem is teljes mértékben, de legalább diverzifikálják a ritka földfémpiacon jelenleg tapasztalható kitettségüket. És az Európai Unió tavaly 3 milliárd euró értékű befektetéseket irányzott elő a közép-ázsiai ritka földfém kitermelési piacon is. Tehát egyrésztről ezt az összekötetést a ritka földfém ellátási láncokat is biztosítaná a középső folyosó. Tehát tulajdonképpen igen, az is fontos szerepet játszik ebben, amit mondott, hogy a közép-ázsiai az egy dinamikusan fejlődő demográfiájú régió, potenciális felvevő piaca is lehet az európai termékeknek, és az is egyébként, azonban ez inkább az orosz szankciók megkerülése szempontjából jelentős egyelőre, de a jövőben ez is egy fontos szempont lehet.
6: Melyik polcra lehet ezt helyezni, mert azért az Európai Unió itt most sorra köti, vagy kötötte a különböző szabadkereskedelmi megállapodásokat és egyéb megállapodásokat. Ugye nem régen volt ebből egy kanadai, aztán ugye a távoli múltban volt egy Mercosur megállapodás, volt Indiával megállapodás, tehát itt ez hogyan illik be ebbe a képbe, tehát ez mennyire lehet stratégiai, gazdasági szempontból mondjuk az egyik legfontosabb ezek közül?
1: Ugye, amiket felsorolt, India, Mercosur, Kanada, ezek mind elsősorban a tengeri kereskedelemben nyilvánulhatnak meg, bár van ez az IMEC kezdeményezés, ami a közel-keleten keresztül kötné össze Európával. Szárazföldi útvonalakon ez egyelőre az iráni háború következtében kérdéses. Tehát ezt inkább egy másik kalapba helyezném, és mindenképpen ezekkel megegyező, hanem nagyobb stratégiai jelentőséget tulajdonít az középső folyosónak az Európai Unió, azonban azért szeretném árnyalni ezt az egészet. Tehát egyrésztről 12 milliárd euró sok, de azért nem elég olyan sok mindenre. A középső folyosóból elképesztően nagy tőke hiányzik. Itt mindenek előtt arra gondolhatunk, hogy például tavaly rekordszintet ért el a középső folyosó kereskedelmi volumene, 80 ezer EU konténer számot ért el. Ez az a 6 méteres szabvány konténernek a száma, ez a TEU szám. Ez a 0,5%-a annak, amit a rotterdami kikötőben egy év alatt jegyeztek. Ez nyilván a legnagyobb európai kikötő, de mégiscsak egy kikötő a sok közül. Tehát egyelőre a középső folyosó viszonylag nagyon alacsony volumenen működik, és elképesztő tőkeigényes a fejlesztése. Tehát ugye még a szárazföldi vasutakat, közutakat, akár hegyek, völgyek szabdalják, azokat át lehet hidalni, például hidakkal és alagutakkal. Azonban itt a középső folyosót ketté vágja a Kaszpi-tenger, ami bár nem egy tenger, csak a föld legnagyobb tava, de mégis tengernyi problémát jelent. Nehezebb áthidalni, itt a kikötőket kell fejleszteni, és a konténerszállító hajók számát növelni.
0: Kránic Péter Pát hallották, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját. Ez volt az egyórai monitor, az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Károlyt hallották. Hamarosan már Somodi Evelyn jön a legfrissebb hírekkel, további jó rádiózást!
4: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Jó napot kívánok! 1:02 a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Magyar Péter kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetében. A miniszterelnök bejelentése szerint így ezekben az ügyekben a képviselőkkel szemben is külön parlamenti döntés nélkül indulhatna büntető eljárás. A javaslat részleteiről és benyújtásának időpontjáról egyelőre nem közöl további információt. Háromszorosára növelné a középső folyosó kereskedelmi volumenét az Európai Unió, ehhez 12 milliárd eurós fejlesztést jelentettek be. Az új konnektivitási projekt a dél-kaukázusi és közép-ázsiai országokat érintené. Az EU célja, hogy kihasználja a térségben rejlő nyersanyag exportpiacot és megkerülje az orosz termékekre vonatkozó szankciókat. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nagy potenciál van a középső folyosóban, azonban hosszú távon még nagyobb tőkebevonásra lesz szükség. Kránic Péter Pált hallják.
1: Egyrészt 12 milliárd euró az sok, de azért nem elég olyan sok mindenre. A középső folyosóból elképesztően nagy tőke hiányzik. Például tavaly rekordszintet ért el a középső folyosó kereskedelmi volumene, 80 ezer EU konténer számot ért el. Ez a 0,5%-a annak, amit a rotterdami kikötőben egy év alatt jegyeztek. Ez nyilván a legnagyobb európai kikötő, de mégiscsak egy. Tehát egyelőre a középső folyosó nagyon alacsony volumenen működik, és elképesztő tőke igényes a fejlődés. Tehát míg a szárazföldi vasutakat, közutakat, akár hegyek, völgyek szabdalják, azokat át lehet hidalni. Azonban itt a középső folyosót kettévágja a Kaszpi-tenger. Nehezebb áthidalni, itt a kikötőket kell fejleszteni, és a konténerszállító hajók számát növelni.
4: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe változatlan értéken 151.379 pontot mutat a BUX, a részvénypiac forgalma 5,7 milliárd forint. A vezető papírok csak enyhén mozognak, a MOL 0,2-del emelkedik 5.120 forintra, a Richter szintén 0,2%-os pluszban 12.630 forinton, a Magyar Telekom 0,2%-os plusz után 2.552 forint. Gyengül az OTP 0,1%-ot 45.810 forintra. Európában vegyes az összkép, bár lényegében inkább a mínuszosok vannak többségében. A londoni FTSE is stagnál jelenleg, 0,5%-ot gyengül a német DAX, 0,2%-ot a párizsi Kakaron, illetve a milánói börze, a madridi index 0,4%-os visszaesésben. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 364 forint 18 fillér, az amerikai dollárért 319 forintot és 16 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán ellentétes árfolyam mozgások figyelhetők meg, ugyanis 6,1%-kal drágul a Brent, hordonként $99.89-re, az észak-amerikai könnyolaj 0,2%-os mínusz után hordonként $90.34. Feljelentést tett az ukrán pénzszállítókat képviselő ügyvédi iroda az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A feljelentést ismeretlen tettes ellen hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás gyanújával tették. Fürth Pál volt főügyész nyilatkozataira és írásos vallomására hivatkozva. Az iroda egyúttal kezdeményezte Fürth tanúkénti meghallgatását is. A volt főügyész korában azt állította, hogy egyes politikailag érzékeny ügyekben megpróbálták befolyásolni a nyomozások irányát, ezt azonban a legfőbb ügyészség visszautasította.
4: Időjárás jelentés.
7: Csökken a felhőzet, de északkeleten-keleten maradnak még felhős tájak, napközben gomoly felhős idő várható sok napsütéssel, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, napközben 17-22 fok valószínű.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Zene.
2: Idén is több mint 2000 üzletben, szállodában, étteremben és benzinkúton kizárólag magyar zene szól szeptember 26-án, az Él a zene kezdeményezésnek köszönhetően. A tavalyi évhez hasonlóan, de jóval nagyobb számban sporteseményeken, köztük kézilabda, vízilabda és jégkorong mérkőzéseken is hazai zenészek szerzeményei hangzanak el. Az Él a zene egyik nagykövetét, Szemerei Zsófit, a magyar kézilabda válogatott és a Győri Audieto KC kapusát hallják.
3: Azt túlzás mondani, hogy DJ-zek, én szoktam nyomni a zenét így a mérkőzések, illetve edzések előtt, után. Úgyhogy igen, így szeretem azért megkérdezni a lányokat ilyenkor, hogy milyen zenét szeretnének hallgatni, és akkor igyekszem alkalmazkodni mindenkihez. Szerintem elengedhetetlen egy szimpla hétköznaphoz is, hogy zene legyen. Én tényleg egy szimpla otthoni léthez is, akár csak egy kis tanulás mellé, takarításhoz is mindig bekapcsolom a rádiót, és igyekszem ilyenkor tényleg minél szarkábban hallgatni a zenéket, tehát nem mindig csak a mai slágereket hallgatom. Tényleg azért mérkőzések előtt, illetve edzések előtt azért szerintem nagyban hozzá tud járulni egy sportolónak ahhoz, hogy minél jobban fel tudjon pörögni, és rá tudjon hangolódni a mérkőzésre. Mivel heti két mérkőzést játszunk így az évközben a bajnokságba, illetve a bajnokok ligájában, a válogatottal pedig világversenyen 3 naponta játszunk meccset, így nem is egy kimondott lejátszási lista szokott lenni, hanem sokkal több mint 10 lejátszási lista van a telefonomon, és tényleg próbálom ezeket mindig úgymond keverve lejátszani, hogy ne legyen az, hogy ráunjunk egyszer se. Én meg kimondottan igazából olyan megszokott számaim nem szoktak lenni mérkőzések előtt, mindig amihez kedvem van, vagy amit így a hangulatom kíván, azt szoktam benyomni. Mérkőzések után a válogatottnál, alapjáratonnál szokás szokott lenni, hogy mulató zenéket, illetve magyar zenéket szoktunk mindig hallgatni, illetve a meccsek előtt is azért vannak olyan napok vagy helyzetek, hogy magyar számokat szoktak kérni a lányok. Szerintem a magyar számoknál is már rengeteg fajta megtalálható, azért az Azariának köszönhetően egy teljesen másfajta stílusú zene jött be szerintem így Magyarországra, de én azért egy kicsit hazaszólok, ha azt mondom, hogy a Nauton Familia szerintem az egy örök, így hogy apukámnak az a testvére, a Végvári Ádám az énekes, azért mondtam, hogy hazaszólok mellettük, de tényleg nagyon szeretem a Follow the Flow-tól elkezdve a Bagosi Brothers Company, nagyon sok rétű szerintem most már a magyar slágerek is. És nálunk úgy szokott lenni a válogatottnál, hogy amíg be nem jön a vezetőedző, és még csak öltözködünk, akkor általában külföldi zenék szólnak, és mielőtt a Vova jön be az öltözőbe, azelőtt van nekünk egy csapatzenénk, egy magyar zene, és azt szoktuk benyomni. Az már a Vovának is egy ilyen babona, tehát hogy anélkül, hogyha nem hallja meg kívülről, akkor ő be se jön az öltözőbe. Illetve miután kimegy, még szokott lenni egy 10 perc, negyed órán ilyenkor, mielőtt még kimegyünk a pályára elkezdeni bemelegíteni, és abban a negyed órában általában csak magyar zenék szoktak szólni. Úgyhogy igen, ilyenkor azért az tud adni egy kis löketet. Azért, amikor az olimpiára kijutottunk, és tényleg csapatostól ment a Nádaházon teteje. Ezek a tipikus régi magyar zenéket azért nagyon szeretjük ilyenkor mérkőzések után hallgatni, hogyha jó a hangulat, és tényleg igényli a csapat, akkor azért lassabb is a készülődés, mert ilyenkor megy a bulizás is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A fény városa, Hollywood bölcsője. Párizst és Máté Szalkát az köti össze, hogy mindkét városban ugyanakkor indult meg az áramszolgáltatás. Itt, Kelet-Magyarországon 1888-ban gyulladtak ki az első utcai lámpák fényei, itt állt a mai Magyarország első villamosított lakóháza is. Úgy tudjuk, Schwarz Moore, iparos vállalkozót, az 1880-as párizsi világkiállításon nyűgözte le az áramfejlesztő dinamó, és mint leleményes vállalkozó rögtön azon kezdett gondolkodni, hogy ez neki milyen jó lenne. A Kossuth utca sarkán látható az a villanyoszlop, ami minden erre járót emlékeztet. Ez az a hely, ahol az elektromos közvilágítás először fényt hozott az utcákra Magyarországon. Hogy ezt jól megjegyezzük, nem csak az egykori lámpaoszlopot, hanem a Szalkai Schwarz ház friss ropogós villamosítás történeti kiállítását is megnézhetjük. A példaértékűen felújított Kossuth utca épp mostanában kezd újra fogalommá válni Mátészalkán. A kellemes, árnyas sétányon állt eddig is a Szatmár Múzeum és híres kocsi gyűjteménye. Most azonban kulturális negyed alakul ebben az utcában, ami Bíró Lajos művész ikonikus szobrával kezdődik. A mécses tartófiú egyben a város szimbóluma is lett. És a fény történetével kapcsolatos érdekességeket megosztó utcai kiállításokban folytatódik. A szintén Kossuth utcai zsinagóga falán nem csak 6, hanem 5 ágú csillagokat is találunk. A Hollywood Boulevard híres sétányának mintájára készített 2 plaketten Adolf Cukor és Tony Curtis neve szerepel. Mindkettőjüknek köze volt Mátészalkához. Cukor Adolf Mátészalkáról indult szerencsét próbálni a tengeren túlra, $25 a kabátja bélésébe varva. Majd ő lett nem csak a máig működő Paramount Pictures, hanem az egész hollywoodi filmgyártás és stúdiókultúra megalapítója. Sétáljunk csak tovább a Kossuth utcán, a Vadonatúj mozi is a nagy stúdió alapító nevét viseli. A mozi előcsarnokában elcsodálkozhatunk a filmtörténetben szerepet játszó honfitársaink hosszú listáján. Ezt végigolvasva úgy tűnik, magyarok nélkül nem lett volna Hollywood. A városban kereste gyökereit, megfordult itt Tony Curtis, akinek szülei Mátészalkáról vándoroltak ki New York Citybe. Ő már ott született, Schwarz Bernát néven. A Szalkai Schwarz ház Tony Curtis emlékszobájában eredeti, a színész óriáshoz kötődő relikviák és egy remek kiállítás eleveníti fel életútját. Az emléktárgyak egyenesen Tony Curtis özvegyétől érkeztek, de a család más módon is kapcsolódik Mátészalkához. 2021 nyarán Jamie Lee Curtis az elsők között nézte meg apja emlékkiállítását, és a szomszédos zsinagógára is kíváncsi volt. A Szalkai Schwarz házban egy kedves és szívet melengető baba kiállítás is nyílt. Így ide betévedve bőven kapunk 3 különböző témában is élményt és információt. Ha kiszabadulunk a Kossuth utca bűvöletéből, bőven találunk még különleges épületeket Mátészalkán. A pár lépésre álló, látványos Csizmadia palotában a békebeli időket idéző könyvtár, a kissé távolabbi magyaros szecessziós egykori megyeházán ma a Szentpéteri Kulturális Központ működik. Mátészalka kellemes kiinduló pontja lehet a környéknek, Szatmár és Berek felfedezésének és a határon túli kirándulásoknak is. 20 kilométerre található a román, 40 kilométerre az ukrán határátkelő.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
5: Miért vágynak több édességre a fiú magzattal várandós kismamák? Miért lehet a búskomorság gyulladásos betegség tünete? Miért kell a dohányzó nőknek korai klimaxra számítaniuk? Már ezek a fülszövegben olvasható felvetések is kíváncsivá tehetik az átlagolvasót, ki ne akarna saját teste működéséről, az élete különböző korszakainak hormonális kihívásairól többet megtudni, de ha beleolvasnak, és meglátják, hogy mennyi izgalmas történelmi példát vagy pácienseivel kapcsolatos esetet vonultat fel a könyvében Max Newdorp, akkor egészen biztosan fontos kötete lesz ez az otthoni könyvtáruknak. Ugyanis ez a könyv szinte letehetetlen. Kun Ádám evolúcióbiológust, a kötet lektorát kérdezem a hormonokról, és arról mennyi újdonságot tartalmaz ez a kötet.
6: Ilyen fura karmesterei a szervezetünknek, amelyek sok mindent befolyásolnak, és egy viszonylag összetett egyensúlyban működtetik az életünknek. Néha a pár percen múló részét is, és néha pedig az olyan hosszú távú dolgokat, mint mondjuk a serdülés, vagy az öregedés. Hát ilyen szempontból érdekes nekünk a hormonokat ismernünk a saját életünk mindenfajta szakaszának a változásai okán. Amiben ez szerintem azért lényegesen tovább megy annál, amit legtöbben megtanultunk, vagy legalábbis megtanultak nekünk gimnáziumban, azok az igazán friss kutatások, amik majd nagyon 10-20 év múlva fognak lecsorogni a közoktatásban, meg persze van egy átlátása az egésznek, hogy nem csak egy felsorolás, ahol felsoroljuk, hogy igen, az a hormon 2. pont azt csinálja, és itt található, hanem hogy ezeknek mind nagyon sokfajta hatása van, különböző életszakaszban más is lehet a hatása, különböző nemekben más lehet a hatása, és ezeket mind megpróbálja elmondani, hogy itt akkor ne ilyen egy dolgot, hogy ez a hormon 2. pont azt az egy dolgot csinálja, növeli a vércukorszintet, vagy csökkenti a vércukorszintet, hanem még sok minden mást is csinál, és szerintem itt jön be az, amit érdemes egy szakembertől olvasni ilyen könyveket.
7: Említette, hogy újdonságok is benne vannak, vagy új kutatási eredmények. Ön számára melyek voltak ezek, vagy milyen hormonokkal kapcsolatosak voltak ezek?
6: Én ketté választom a választ. Jó, tehát van egy olyan, ami azt mondom, hogy talán mindenkinek érdemes tudni, és újdonság. Nagyon változik az, hogy mit gondolunk bizonyos kezelésekről, orvosi kezelésekről. Ez egy része lehet az, hogy vitaminok mennyit kell szedni, azokról mostanában kicsit többet olvastam, de mondjuk hormonoknál, tehát megvolt, hogy régen az a természet, hogy menopauzánál, ha lehetett nőknek, elkezdtek hormonokat adni, mert attól biztos jobb lesz nekik. És most úgy tűnik, hogy az a konszenzus, hogy teljesen fölösleges. Tehát van olyan eset, ami indikálja, de ezt majd az orvos megmondja, de legtöbb esetben nem kell plusz hormont bevinni. Ezek azért lehetnek most egyre inkább ilyen új eredmények, mert egyre több időt látunk emberekben, ami jól dokumentáltan követünk embereknek az életét. Ne felejtsük el, hogy azóta, amit kb. A II. Világháború után a legtöbb helyen mindenféle kartotékokban benne vagy mi történt velünk orvosilag az életünk során, egyre hosszabb adatsoraink vannak. Erre mondom azt, hogy ilyen típusú új dolgok vannak. Azért nekem, hát bevallom, vagy nem figyeltem annak idején az élettanórákon, de például van ez a grelin nevezetű hormon, meg van a leptin nevezetű hormon, ezek mind a kettő ellentétesen az befolyásolja, hogy mennyire érezzük magunkat telítettnek, vagy mennyire szeretnénk még többet enni, vagy éppen úgy érzük, hogy nem kell már többet ennünk. Ezek nekem újak voltak.
7: Egyébként a táplálkozásról, a bélrendszerről is sok szó esik, de túlnyomó többségben ugye a nő és a férfi hormonjairól, a növekedésről, szülésről, születésről, menopauzáról és a férfiak változó koráról is, ami szintén egy ilyen érdekes dolog, bár elég sokat írnak manapság róla, azt hiszem.
6: A nőknél egészen korábban jelentkezik, meg egy sokkal, hogy mondjam, élesebb határ van ennél. A férfi ez egy elnyújtottabb, de igen, tényleg úgy tűnik, hogy van egy ott is egy ilyen lassú lecsengése a hormonálisan aktív időszaknak, és akkor beállhat egy penopauzának hívja, ami nagyobb ugyanazt jelenti, hogy a szexuális étvágy, egész pontosan, hogy a szexuális működés az le fog állni.
7: És végülis ebben a fejezetben is arról van szó, hogy nem érdemes plusz hormonokat szedni, hogy itt
6: igen,
7: sem kell pótolni.
6: Igen, és ez szerintem egy nagyon fontos üzenet, hogy ez a kívülről bevitt hormonok, mondom kívül, amikor valamiért egészségileg indokolt, amikor az inzulint kell szedni, hogyha valaki amúgy nem termel inzulint. De hogy különben, az inkább csak bajt okoz. Ezt tudjuk az anabolikus szteroidoknál, a testépítőknél, de tudjuk, van egy adag olyan hormon, ha már úgyis itt a leptinnél is megigyeszik, meg a grelinnél is, ami ugye befolyásolja azt, hogy mi a testsúlyunk, és akkor anyagcserét mondjuk fel tudja turbozni még a pajzsmirigy hormonok. És ezekben mindig felnőtt, hogy nem tudnak egyszerűen fogyasztószerként működni. És válasz az, hogy nem, mert mindenfajta mellékhatásai miatt inkább ne. Ráadásul ugye azon, hogyha elkezdünk hormont szedni, akkor ugye a saját hormontermelésünk idővel lejjebb lesz szabályozva, ami azt jelenti, hogy igazából a saját szervezetünket tönkre tesszük bele. Úgyhogy a válasz az, hogy ne nagyon próbáljuk ezt kívülről befolyásolni. Így.
7: Milyen jelentősége lehet annak, hogy így életkoronként vagy életszakaszonként esik szó a hormonokról jó részt?
6: Én azt mondom, hogy ez egy ívet próbált rakni a könyvbe. Néha a közepén ez meg bicsaklik. Tehát van egy olyan ív, hogy kezdjük a legelejétől az életnek, ami ugye valahol a fogantatásnál kezdődik, és ugye a terhesség, és ugye a születendő gyermek szempontjából, aztán a kiskor, aztán a kamaszkorról, aztán a felnőtt élet, majd az öregedésnek a hormonális változásairól, mert hogy az általánosabb ilyen bevezetés az, hogy szervrendszerenként elkezdünk vele menni. És ez is megfigyeltük benne, hogy az ott van az, hogy akkor a hipotalamusz agyalpi mirigyről beszélünk, aztán később jön az, hogy a pajzsmirigyről van szó, aztán a mellékveséről, stb. Tehát benne van ez a fajta anatómiai feloszlás is, de talán egy érdekesebb. Jobban számunkra jobban emészhető, hogy bárki mit olvasmányos, hogy az életünkön próbál végvezetni. És mondjuk ezek az időskálák, tehát hogy amikor azt mondja, hogy terhesés, szülésnél ott ugye egy viszonylag max. 9 hónap ugye maga a terhesség, utána aztán persze a felnőtti válás az egy tizen sok éves folyamat, azt is hormonok irányítják. És akkor utána az a szakasz, amikor egyszerűen csak fönn kell tartani valamit sok évtizeden keresztül, és jönnek azok a hormonális változások, amik vagy egyensúlyt, ezt a homeosztázis próbálják meg betartani, vagy néha a perces, órás időskála, mondjuk az éhes vagyok, vagy nem vagyok éhes, vagy még egy adrenalin löket, ha hirtelen megijedek, és aztán megjön egy lassú változás az öregkorban. Tehát, hogy szerintem ez nagyon érdekesen sikerül megadni. Ami szerintem fontos, az például beszél azokról az anyagokról, amik mondjuk növényekben vannak, vagy pedig különböző műanyagokban, amelyek nemi hormonszerűek, vagy hormonhatású anyagokként kezelődnek bennünk, és felboríthatnak rendszereket. Teljesen kívülről jövök, tehát az étkezésünkkel visszük be. Vagy pedig, ha gyerekként túl sok játékot nyalogatunk, amit már valószínűleg betiltottak Európába, de régen nem biztos, hogy még be voltak tiltva. Tehát, hogy azt is hangsúlyozza, hogy a hormonok nem csak bennünk vannak, hanem vannak hormonszerű anyagok, amiket ha beviszünk, akkor baj lehet. Na, az ilyen kitekintések, amelyek úgy el vannak szórva a könyvbe, azok még megint csak rendkívül fontosak.
7: Igen, de szóba kerül itt ezek mellett a stressz és az életmód is érthető módon, hogy azok is befolyásolják a hormonok működését.
6: Igen, meg az egész életünket, és ma szinte bármit az ember olvas vagy hallgat öregedésről, ott azt mondják, hogy ne stresszeljünk, mozogjunk, ne hízzunk el. És nagyjából ezzel lehet csökkenteni az öregedést. És hogy aludjunk. És egyiket se lehet kiváltani valami pirulával. Tehát, hogy nem lesz olyan pirul, hogy akkor ezt így hopp, bekapjuk, és akkor nem kell aludnunk, nem kell mozognunk, stb. Ezek a dolgok, amik a hormonokon keresztül természetesen hatnak a szervezetünkre, de hogy ezt tudjuk tenni az életünkért. Mozgunk, alszunk, nem stresszelünk, és meg fogunk rendesen táplálkozni, lehetőleg nem túlsúllyal, ami sajnos tudom, hogy nehéz.
5: Kun Ádám evolúcióbiológussal, a kötet lektorával beszélgettünk Max Newdorp könyvéről, amely a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Ilyet én is tudok festeni.
2: Aha. Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4. között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
3: A tanítás nem módszertani kérdés, mondja dr. Acél Petra kommunikációkutató professzor a Képmás magazin szeptemberi számában. A magazin emberi történetei megrendítenek és felemelnek, a hajléktalan alkoholbeteg és a lelkes szociális munkás találkozása, szülők, akik vallják, hogy a betegséget el lehet fogadni, de a boldogtalanságot nem, és egy szaunamester házaspár, akik az élet örömeibe és kihívásaiba is együtt ugrottak. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Magyar Péter saját mentelmi jogának felfüggesztését kérte, miután az ügyészség a 2024-es telefonos ügy miatt ezt kezdeményezte. A miniszterelnök közölte, az ügyészség politikai lejáratással próbálja összemosni az ellene indult eljárást Hankó Balázs és Seszták Miklós ügyével. Hankó mentelmi jogának felfüggesztését az NKA ügyben feltételezett hűtlenkezelés, Sesztákét pedig a Volánbusz ügyben vizsgált vesztegetés miatt kezdeményezték. Magyar Péter egyúttal közölte, feljelentést tesz a 2024-es ügyben intézkedő rendőri vezetők ellen, mert állítása szerint indokolatlanul veszélyeztették a Dunába vezényelt búvárokat. Magyar Pétert hallják.
5: Mivel ezzel a cselekedetükkel az intézkedő rendőri vezetők nyilvánvalóan megszegték a szakmájuk szabályait, és indokolatlanul veszélyeztették a Dunába küldött búvárok életét, ellenük feljelentést teszek foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés és hivatali visszaélés büntette miatt. A nyomozás során pedig majd elmesélhetik, hogy melyik volt miniszter utasítására veszélyeztették a búvárok életét az áradó Dunában éjszaka. Ami pedig a legfőbb ügyészséget illeti, a mai bejelentésével elérkezett az eddigi mélypontra. És saját maga üzente meg Magyarországnak, miért van szükség az ügyészségen teljes tabula rázára, átvilágításra és felelősségre vonásra. Kérem az országgyűlést, hogy haladéktalanul függessze fel a mentelmi jogomat. Örömmel és egyfajta büszkeséggel állok a hatóságok elé, mert ezzel is felhívhatom a figyelmet az ügyészség felelősségére a maffiállam évekig tartó fenntartásában.
4: A legfőbb ügyészség visszautasította a miniszterelnök ügyészeket bíráló kijelentéseit. Azt írták, az ügyészi szervezet mindenkor törvényes és korrekt együttműködésre törekszik a végrehajtó hatalommal. Az eddigi 3%-ról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank, igaz csak 2028-tól. Az alapkamat maradt 5,5%-on, a jegybank arról is döntött, hogy a havi tanácskozás helyett a jövő évtől csak évi 8 alkalommal lesz majd a monetáris tanácsnak kamat döntőülése. Az infláció 2026-ban 1,8% lehet, míg a GDP növekedés szintén 1,8% körül alakulhat a jegybanki előrejelzés alapján. Nagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét hallják.
6: Ez is egy következő lépcsőfok az eurózóna felé, hogy

0: korábbi bejelentések alapján október közepén lesz majd aktuális, tehát pár hét múlva ismerhetjük meg ennek a részleteit.
1: Tőzsdehírek. De előbb a devizapiacról. Az euró értéke most 364 forint 39 fillér, az amerikai dollárért 319 forintot és 30 fillért kell fizetni. A svájci frank értéke 388 forint. Mindeközben a budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-os emelkedésbe lépett, tehát 151.474 ponton most. A részvénypiac forgalma 6,1 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedésben, azonban csak enyhe mértékről van szó. 4,1%-a plusz a MOL-nál, ami 5.130 forint. Gyakorlatilag stagnál az OTP 45.860 forinton. Szintén változatlan a Richter 12.600 forint, és 1,1%-a plusz a Magyar Telekomban, ami 2.550 forintot ér. Európában most már egységesen negatív a parkett, 1,1%-ot esik a londoni FTSE, 3,1%-ot a párizsi CAC-on, 0,4 a mínusz az olasz mutatónál és 0,5% a spanyol bőrze esetében, a német DAX index 0,7%-kal esik vissza.
2: Időjárás jelentés.
1: Komoly felhős napos idő várható, melyek estére a legtöbb helyen fel is oszlanak, nagy területen kiderül az ég. Este a dunántúli tájak fölé ugyanakkor egy felhősáv nyúlik be, az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk egy-egy helyen erős lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás, a csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Jó napot kívánok! Ahogyan a Mohácsi csata a jelképes kezdete Magyarország török korának, úgy a végét Buda visszafoglalása jelképezi. Idén volt az ostrom 340. évfordulója. Erről és a 16-17. századi hagyományőrzésről is beszélgetünk a közkincskereső első perceiben.
4: Ez egy nagy összeurópai összefogással létrejött nagy koalíció, ami ugye kiűzi innen a törököket. Ebben most valljuk be őszintén, és nem megsértve senkinek az érzelmeit, magyar érzelmeit, itt azért a magyarságnak másodlagos szerepe volt ebben a ostromban, illetve aztán a visszafoglaló háborúban. A közvéleményben ez a 16. század végvári harcokkal, daliás küzdelmekkel, romantikus eseményekkel teli időszaka jobban benne él. Ez valahogy pont a megosztó jellege miatt kevésbé tudatos nálunk.
3: Ezután Ózdra indulunk. Az egykor hatalmas gyárkomplexum, a magyar acélgyártás egyik központja napjainkra szinte nyom nélkül lenyészettel, s az emlékezet fennmaradásáért küzdenek a civilek.
5: Nagyon nehezen képzelik el, mondok egy példát. Az egyik lányom tanító, és az ő tanulója engem megkérdezett, személyesen ismerem, hogy ténylegesen igaz, hogy itt valamikor a város közepén dübörgött egy gyár, és így gyártottak vasat meg acélt, mert azt mondta apukám, hogy a kürt, a duda azért szól, mert akkor is szólt. 9 gyáregység, 22 főosztály irányította ezt a szervezetet, és ezen a pici területen, ahol gyakorlatilag utak, járdák alig léteztek, és a főkapun mi hagyományőrzők helyeztünk el egy táblát az elnökünk javaslatára. Eredeti állapotában az eredeti vaskaput sikerült megőriznünk, és ha jól emlékszem, rá van írva pontosan, hogy ott 140 millió ember lépte át azt a vaskaput, annak idején még dolgoztunk.
3: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Buda visszafoglalásáról Beresz Mátyás történész hagyományőrzővel, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma múzeumpedagógusával beszélgettem. Bár az elmúlt hónapokban a történelemmel kapcsolatosan a magyar történelemmel

0: kapcsolatosan szinte minden a mohácsi csatáról szólt. Azért voltak itt más jeles évfordulók, még hogyha nem is annyira kerekek. Az egyik a budai várhoz kötődik, és ez ugye Buda visszafoglalásának az évfordulója.
1: Így van. Hát igen, egy kis évfordulónk volt, ugye az 1686-os visszafoglaló ostromnak az évfordulója, ami hát gyakorlatilag szinte azt mondanánk, hogy jelképes két időpontról van szó, hiszen ugye a Mohács köztudottan ugye a török hódoltságnak a kezdete, bár csak ugye részben, míg ugye a 86-os ostrom pedig ugye ennek a végének a kezdetét jelenti, hiszen ugye egyáltalán nem lesz vége ezzel a török hódoltságnak, azért egy jó 13 éves harcok, illetve háború kell hozzá, mire aztán 1699-ben ugye egy békével is tudják zárni ezt a dolgot. De két kezdet, illetve végpont, amiről hát ugye nyilván most a kerek évforduló kapcsán valóban Mohács nagyobb hangsúlyt kapott, de én azt gondolom, hogy erről a eseményről is érdemes volna kicsit beszélgetni.
0: Miért nincsen benne vajon a magyar történelmi tudatban ez a Buda visszavétele? Hát Mohácsnak a dátumát valószínűleg mindenki tudja, szerintem 100-ból legfeljebb 5 ember tudná, hogy mikor foglalták vissza a töröktől Budát.
1: Hát ennek valószínűleg több oka van, ennek van egyfajta érzelmi, van egy történeti háttere, van egy politikai háttere. Nyilván valószínűleg a legfontosabb ok az, hogy hát ez egy nem egy magyar győzelem. Tehát ez egy nagy összeurópai összefogással létrejött nagy koalíció, ami ugye kiűzi innen a törököket. Ebben most valljuk be őszintén, és nem megsértve senkinek az érzelmeit, magyar érzelmeit, itt azért a magyarságnak másodlagos szerepe volt ebben a ostromban, illetve aztán a visszafoglaló háborúban. És ugye nyilván közre játszik az esemény megítélésében a utána következő események is, tehát ugye a Rákóczi szabadságharc, ugye a Habsburg uralom, ami ugye még most is megosztja a közvéleményt, nem csak a közvéleményt, hanem ugye a történészeket is, tehát ennek a megítélése. Tehát ez egy, hogy is mondjam, nem egyértelműen szerethető esemény, ha így lehet mondani. De ennek van talán irodalmi meg érzelmi oka is, hiszen ugye a magyar irodalomban ugye ez a klasszikus várháborúk időszaka, a 16. század, elég, hogy csak az Egri csillagokról beszélünk, vagy a Koppányi Aga testamentuma, ezek a klasszikus regények, fejes kopja, stb., mint ugye meg is filmesítenek. Tehát a közvéleményben ez a 16. század végvári harcokkal, daliás küzdelmekkel, romantikus eseményekkel teli időszaka jobban benne él. Ez valahogy pont a megosztó jellege miatt kevésbé tudatos nálunk.
0: Ugye, hogy mennyire egy európai nagy koalíciónak a győzelme volt tulajdonképpen Buda visszavétele, ennek ma is van látható jele itt a budai várban, hiszen nem egy magyar hadvezérnek a lovas szobra áll a Duna felüli oldalon.
1: Így van, hát Savoyai Eugénnak a szobrát láthatjuk, akiről azért meg kell jegyezni, 86-ban ő még csak egy, tehát nem fővezér, hanem ugye a sok a hadvezérek között, illetve a csapatparancsnokok között. Ugye a hadvezér itt ugye Lotaringiai Károly, és hát ugye nyilván a bajor választót, ugye Miksel Mánuát is meg kell említenünk, és ugye Savoyainak a géni ugye a hadvezéri karrierje még csak utána kezd felívelni, és ugye nyilván a zentai csata, illetve a karlócai béke kapcsán emlékezünk rá ilyen mélyen. Így van, tehát itt alapvetően egy nemzetközi koalícióról van szó, úgymond idegen parancsnokokról, viszont akik ugye teljesen elszántak voltak, és volt nekik egy küldetéstudatuk, tehát ők tényleg komolyan vették azt, hogy a kereszténység érdekében, ugye itt az úgymond ős ellenséget, mert ugye annak idején így nevezték a törököket, illetve az oszmán birodalmat, ugye kiűzzék erről a valamikori keresztény területről.
0: És ez a kiűzés az meglehetősen jól sikerült, sőt, legalábbis a városszövet szempontjából itt túl is teljesítettek, hiszen tulajdonképpen Budából egy romhalmaz maradt.
1: Így van, hát szoktam is a múzeumpedagógiai órákon, illetve hát hogyha előadok erről a témáról mondani azt, hogy ugye hogy az egyik szemünk sírt, a másik nevetett, illetve vagy fordítva, tehát iszonyatos pusztítás. Tehát maga az ostrom a korszak egyik legnagyobb hadi vállalkozása volt, vagy tulajdonképpen hadi eseménye, de iszonyatos tűzerővel, tehát itt 200-250 ágyúról beszélünk, iszonyatos tűzerővel, pusztítóerővel lőtték a várost heteken keresztül, ami gyakorlatilag szoktam is úgy jellemezni, hogy ez alatt az idő alatt gyakorlatilag a világháborúhoz hasonló pusztítást produkáltak. Nyilván hosszabb idő alatt, de gyakorlatilag az épületeknek a jó részét sikerül megsemmisíteni. A legfájdalmasabb számunkra, hogy az a középkori csoda, az a Palota együttes, ami ugye Zsigmond és ugye Mátyás király nevéhez fűződik, sajnos jó részt megsemmisül. Hát sajnos ugye láthatjuk is, hogy nem is építik újjá. Tehát nekünk nem csak emberiekben, nem csak politikai szempontból jelentett ez egy felemás dolgot, hanem bizony sajnos ugye a kulturális értékeinkben is hatalmas pusztulás következik be.
0: Meg hát ugye Budának a szerepe is leértékelődött több mint egy évszázadra, mert gyakorlatilag egy álmos kisvárossá vált.
1: Így van, tehát ugye míg ugye a késő középkorban Buda ugye a Magyar Királyságnak a székhelye, ahogy mondtad, másodlagos szerep, tehát ugye áthelyeződik ez ugye Pozsony, illetve Bécs kettősére ez a megosztás, és hát ugye Buda tulajdonképpen Pesttel együtt, immáron Pest Budaként, majd csak a 19. század második felében szerzi vissza azt a pozícióját, amit ugye Mohácssal elveszített.
0: Ön ugye egyszerre történész és egyszerre hagyományőrző, és éppen nagyjából ezt a korszakot igyekszik feldolgozni, meg megmutatni az embereknek, a török hódoltságnak a korát. Mennyire népszerű ez a hagyományőrzők között? Egyáltalán aki hagyományőrző és ezzel a korszakkal foglalkozik, mi akar lenni, inkább magyar vagy török?
1: Nagyon népszerű. Tehát itt most a mohácsi megemlékezés, illetve emlékcsata kapcsán lehetett látni, hogy hát ilyen 3-400 hagyományőrző gyűltött össze, és még nem a teljes ugye ebbe a törökkoros hagyományőrző csapatok közül. Tehát egy rendkívül népszerű korszakról van szó, mint említettem, ennek van egy érzelmi oka is. Másik az, hogy ugye itt a Magyarország jelenlegi területén van az a front, valamikori front, ugye az úgy hívjuk, hogy végvárrendszer vagy végvárvonal, ami mentén ugye a várháborúk idején, meg itt a, ugye a felszabadító háború idején is zajlottak a nagy események. Tehát ezért van az, hogy a Kárpát-medencén belül pont a mai Magyarország területén vannak azok a helyszínek, ahol ezek a valamikori legendás ostromok, győzelmek zajlottak, ugye Egertől kezdve Gyula, Tata, Kőszeg, sorolhatnám itt rengeteg várat, ezeket szerintem nagyon sokan ugye fel is tudnák sorolni. És nem véletlen, hogy ezekhez a helyszínekhez kapcsolódóan nagyon gyakran csapatok is kapcsolódnak, tehát helyben alakulnak csapatok, ilyenek például, mint a saját csapatom, az Egri Vitéz Loskola, aki ugye Egervárához kötődik. Illetve hát ugye hál' Istennek az utóbbi 20 évben, 20-25 évben ugye felismerték ugye a helyi önkormányzatok, ugye a turisztika, hogy ezekben a történelmi fesztiválban nagyon sok lehetőség rejlik, és ugye maguk is megrendezik, akár csapat nélkül is, helyi csapat nélkül is ezeket a történelmi fesztiválokat, és hát ugye gyakorlatilag ez összegyűjti azokat a érdeklődőket, azokat a elkötelezett hagyományőrzőket, akik az országban működnek. És hát ugye a második kérdés, amit kérdezett, hogy szívesen alakítunk-e törököket. Az a helyzet, hogy egy kicsit érdekes, tehát ugye ez valószínűleg ugye a kuruc romantikából eredőzik még ez a hozzáállása a katonai hagyományőrzésnek, nem jelent problémát törököt alakítani. Tehát ugye a magyar hagyományőrzésben, tehát a törökkoros hagyományőrzésben a török ellenfél egy megbecsült fél. Tehát nincs semmilyen, most értsük jól, ellenérzés az ellenféle kapcsolatban, sőt, vannak olyan kifejezetten olyan csapatok, akik törökkori, tehát törököket alakítanak ezekben a fesztiválokon. Én egyébként jó magam, én is Mohácson Janicsárt alakítottam. Viszont vannak olyan korszakok, ahol ugye kicsit nehéz beszerezni az ellenfelet, ugye ez a, ugye nyilván a 48-49-es szabadságharcot, ahol nagyon-nagyon más, ugye, hogy is mondjam, a hagyományőrzők hozzáállása a dologhoz, de ez talán érthető is, ugye egyrészt a közeli esemény, meg hát ugye sajnos az a tragikus végkifejlet, ami ugye a szabadságharc végét jellemezte.
0: Ugye talán azért is könnyebb egy hódoltságkori hagyományőrzőnek törököt alakítania, mert hogy azért a viseleti elemek nagyon hasonlítanak egymásra például. Tehát ugye ez az a korszak, amikor a magyar viseletben megjelennek ezek a keleti elemek, amik tulajdonképpen majd a 19. század elején fognak kikristályosodni a tulajdonképpen mesterségesen kialakított díszmagyarban.
1: Így van, tehát ugye a magyarságnak a ruházata, tehát ez az anyagi kultúrája, ugye nyilván a hosszú kapcsolat révén ugye nagyon sok mindent átvesz az oszmán kultúrából, és valóban, ahogy mondja, idézőjelben viszonylag könnyű, mert ugye azért, hogyha az ember nagyon belemegy ilyen múzeumi szinten a finomságokban, azért vannak látható különbségek ugye a török, illetve a magyar viselet között, és ugye most már az igényesebb csapatok erre odafigyelnek. Tehát nem elég csak az, hogy egy magyar ruházatra fölveszünk egy turbánt, ez messziről jó, de azért ennél azért nagyobb finomságok vannak. Viszont kétség kívül, főleg a férfi viseletben teljesen keletiessé válik. Ez egyfajta egyébként, ahogy be is fejezte, ez egyfajta identitásjelzővé válik a magyarságnál, tehát szemben a nyugati Habsburg által reprezentált kultúrával, ugye a magyarság megtartja ezt a keleties, főleg a férfi viseletben ezt a keleties vonást, és ugye ebből alakul ki aztán az a romantikus 19. század díszmagyar, de nem csak Magyarországra jellemző ez, hanem ugye általában Kelet-Európára, vagy Kelet-Közép-Európára, ugye nagyon hasonló a lengyelek viselete, szinte alig lehet megkülönböztetni, vagy ugye hát az orosz területeken, a mai ukrán területeken is ugye hasonló jellegű divat hódít, ugye ez nyilván egyrészt hatás, másrészt meg én úgy gondolom, főleg a lengyel, illetve a magyaroknál egyfajta identitásjelző.
0: Ön azt mondta, hogy méltatlanul kevés szó esett itt Buda visszafoglalásáról az elmúlt hetekben. Közeleg a budai várnapja. Tervezik azt, hogy valahogy megemlékeznek erről a visszafoglalásról? Mert tulajdonképpen ugye ez lenne az a helyszín, ahol leginkább szóba kerülhetne.
1: Így van. Hát magáról a visszafoglalásról nem, mert ugye kicsit előre szaladva dolgokban nyílik egy nagyszerű kiállításunk ugye a törökkori Budáról, és mi ehhez kapcsolódva valóban a törökkori Budát igyekezzük megidézni a középkori várnapján október 17-én. Ugye kifejezetten török koros csapatokat hívtunk, akik ugye részben magyarok, részben olyan csapat, akik kifejezetten a török oszmán kultúrával foglalkoznak, és ugye a hadikultúrától kezdve a mindennapok kultúráján át ugye élő történelem formájában lehet majd megismerkedni ezzel. Ugye a visszafoglaló háború időszakával az a gond, hogy mint jeleztük, ez úgy a magyar köztudatban kevésbé van meg, és sajnos sajnálatos módon kevesen foglalkoznak ezzel a korszakkal. Van egy-két csapat, akik ugye kísérleti jelleggel már ugye ennek a korszaknak egy kicsit tágabb értelemben véve a 17. század végének, 18. század elejének a hadi kultúrájával foglalkoznak, de még viszonylag kis számban, sajnos. Ha valamikor akarnánk egy ilyen jellegű rendezvényt megrendezni, bizony akkor alapvetően külföldről kellene hívni a csapatokat. Egyébként igazodva az akkori viszonyokhoz is, hiszen az önmel külföldiek voltak, tehát Spanyolországtól kezdve Svédországon át itt gyakorlatilag fél Európa itt van, hanem egész Európa, tehát nyilván nekünk is ezt kellene majd tükröznünk, ha egyáltalán megvalósuló fesztivál során. De most jelenleg ugye a törökkori Budával foglalkozunk, és az főleg a 16. századhoz kötődő török és magyar hadikultúrával foglalkozó csapatokat hívtuk.
0: Buda visszafoglalásáról Berec Mátyás történész hagyományőrzővel, a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeuma múzeumpedagógusával beszélgettem. Hamarosan Ózdon folytatjuk a közkincskeresőt.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Az egyik leginkább sérülékeny épített örökségi elem az ipari örökség. Ózdon Kocsis Károly közlekedésmérnökkel, logisztikai szakmérnökkel, korábban az Ózdi Acéltransz Kft. Ügyvezető igazgatójával, a helyi hagyományőrző csoport tagjával beszélgettem.
2: Most a Kohász téren vagyunk Ózdon. Ez egy új szülemény, ez a volt acélmű területén, pontosabban mondva 8 kemence területén kialakított parkoló, amiben egy torzó, a 8-as kemence eredeti téglából megépített torzója megtalálható. Ez volt az első emlékpont, amit a hagyományőrzők kitaláltak. Ezt követően a teret sikerült Kohász tér névvé hivatalosan is elnevezni, és hogy jelleget adjunk, minden, ami felelhető Ózdon és Kohász hagyomány és érték, azt eldöntöttük, hogy megszerezzük. Többek közt ilyen ez a Kohász család nevű szoborcsoport. Ez korábban a Békeszálló falán tulajdonos nélkül veszendőbe ment, félő volt, hogy eltűnik. Sikerült ide telepíteni. Egy gyönyörű képpel lezártuk a romos épületeket a Volta című öntőcsarnok területén, és valamennyi Kohász rendezvény kiinduló pontja és végpontja, akár felvonulások, akár fágrás felvonulás, akár turistaútvonalak, hagyományőrző turistaútvonalak, mert a gépparkokat, amit sikerült a hagyományőrzőknek elhelyezni, őrületes munkával, innen indul és innen végződik. Továbbfejlesztését is tervezzük, most erőt gyűjtünk.
1: Jelenleg itt ülünk ennek az egykori kéménynek a csonkjánál. Valószínűleg sokkal melegebb lett volna, hogyha mondjuk 30-40 évvel ezelőtt ülünk itt. Ez még a gyárnak a belterülete volt ezek szerint?
2: Ez még igen. Igen, ez az acélmű belterülete volt. Ezt követően mellette, a kemencék mellett közvetlenül az acélmű úgynevezett öntőcsarnoka volt. Abba foglalt helyet a 8 darab Martin kemence, később volt, tehát egy acélműi kemence, később lett Siemens Martin kemence, már az fejlesztés során, és 2 darab körkeverő, úgynevezett körkeverő, amikor az ötvözés előtt a felgyülemlett acélt nem volt szabad hagyni kihűlni, és azt pluszba építették. Ez volt a legforróbb pontja az egész ózdi kohászat üzemeknek. Ez a terület, ahol most ülünk.
1: Mikor kezdett itt Ózdon?
2: Én 1972-ben kerültem ide, augusztus 17-én, ez volt az első munkanapom. A személyis érdekesség, hogy sikerült is átvenni a már itt dolgozóknak, mert azt mondták, hogy szombaton ne jöjjek be dolgozni, mert szabad szombat lesz. Gondoltam, hogy ki akarnak tolni a kezdő sitnyikkel, és én bejöttem dolgozni, és senki nem volt itt, csak a portások. És természetesen a melegüzemi dolgozók, de én, aki a szállítási gyárégységnél dolgoztam, ott tulajdonképpen csak a szolgálatban lévő mozdonyvezetők dolgoztak, más nem.
1: Gondolom, hogy kicsit máshogy nézett ki akkor ez a terület, hiszen hogyha most túlnézünk itt a parkolón, van egy fémkerítés, mögötte meg egy hát hatalmas, nagy elvadult, bozótos, helyenként már inkább kis erdő.
2: Egy átjárhatatlan dzsungel. Gyakorlatilag eredeti épület nem is maradt. Az acélmű öntőcsarnokból egy szelet, ami korábban romkocsma koncertteremként működött, ma már életveszélyes, és igazán senki nem törődik vele. Ami csodálatos épület volt, a tűzálló téglagyár, sajnos darabonként elhordják.
1: Ugye ez egy műemléképület pedig.
2: Igen, igen. Hát ilyen volt a finom hengermű, védett ipari műemlék, és kiérti azt, hogy éppen az ipari park volt, aki eladta. Vas hulladéknak? Ezt nem is érdemes firtatni. Sok védett ipari műemlék úgy eltűnt, hogy csak na, mondok egy példát. Európa egyik legcsodálatosabb szerkezete volt akkor 3 darab dízel elektromos fogaskerekű mozdony. Svájcból és Angliából jártak ide mozdony szeretők állandóan filmezni, és a felszámolási eljárás megkezdésekor a felszámoló, amit először értékesített, ez a 3 dízel mozdony volt, mert több mint 15 tonna fehér fém volt benne. Nagyon nagy pénzért el lehetett adni, tehát egy őrületes rombolásba ment át az egész. Ami még megmaradt eredeti épület, az a szállítási gyáregységnél, ma úgy hívják, hogy Ózdi Acéltransz Kft. Úgynevezett fűtőház épülete, ahol valamikor 39 darab gőzmozdonyt, és a 60-as évek vége felé, 68-tól jöttek a dízelmozdonyok, a bobórendszerű klasszikus dízelmozdonyok, azt ott javították saját emberek, saját tudással, saját eszközökkel. nagyon jó képzett dárdót. Az a fűtőház ma még áll egészben, de csak azért, mert az a szervezet ma még él. Mindig is élt, és így nem tudták szétszedni.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést az ózdi acélgyártás emlékezetéről.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Puh, rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
4: Nekem 10.
3: Mennyi?
5: Lép kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok, 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Tagadja az ellene megfogalmazott korrupciós gyanút Sesták Miklós, akinek mentelmi joga felfüggesztését kezdeményezte a legfőbb ügyészség. A vádhatóság szerint a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója 2015 és 18 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vehetett át. Az ügyészség azt is állítja, hogy Sesták további több mint 1 milliárd forintot kaphatott egy állami beruházásokat elnyerő cégcsoporttól. Sesták a 24.hu-nak azt mondta, semmilyen bűncselekményt nem követett el, és az ellene megfogalmazott gyanút alaptalannak tartja. Ügyvédje szerint a politikus kész megjelenni a hatóságok előtt és vallomást tenni. Hűtlen kezelés gyanújával tesz feljelentést Ruszin Szendi Romulus a Honvédelmi Minisztérium korábbi beszerzései miatt. A honvédelmi miniszter szerint az előző tárcavezetés mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy brit céggel, amely többi közt a szabályzatokat készítette, vezetői tréningeket tartott és egy végül nem rendszeresített egyenruhát is tervezett. A tárca vizsgálta több 10 millió forintos magánutakra, vadászatok biztosítására és egy luxus autó használatára fordított kiadásokat is feltárt. Ruszin Szendi Romuluszt hallják.
7: A honvédelmi miniszternek az előző korszakban járt a közvetlen védelem. Úgy gondolta, hogy az akkor is jár, hogyha külföldön magáncélú útra megy. Üdült, találkozgatott valakivel, ebben az esetben is a közvetlen biztosítás végző személyek elkísérték. Hogy mennyibe került ez a magyar adófizetőknek? Tömint 32 millió forintjába, 2000 angol fontba is, mint egy 5300 eurót költöttek erre. Kettő olyan vadászatot találtunk, az egyik az 30 millió forintba került, a másik 12 millió forint volt, amit a katonák és nem csak a közvetlen védelmét biztosító állomány, hanem másik 10-12 főnek is biztosítani kellett, hogy izoláltan tudjanak vadászni ezek a jó emberek a baráti társasággal, és a habatortán a honvédelmi miniszternek jár magáncélra gépjármű használat. Úgy tűnik, hogy az előző honvédelmi vezetésnek béreltek egy nagy értékű luxus autót, és megfigyelők tudni vélik, hogy ez az autó egyébként korábban az ő saját autója volt, de egy cégen keresztül bérelték neki havi 6-800 000 forintért, ami 36 millió forintjába került az adófizetőknek. A feljelentést megteszünk ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapos gyanújával, a többit a nyomozó hatóságokra bízunk.
0: Tőzsdehírek.
6: Továbbra is 1,1%-kal emelkedik a budapesti értéktőzsde részvényindexe 151.474 pontra, a részvénypiac forgalma 6,5 milliárd forint. A vezető papírok csak enyhe mozgásokkal operálnak ma délután, kivétel a MOL, ami lassan emelkedik már 0,7%-kal 5.145 forintra. Gyakorlatilag stagnál az OTP továbbra is 45.830 forinton, 0,2-del gyengül a Richter 12.580 forintra, és szintén 0,2% a mínusz a Magyar Telekomban, ami 2.544 forint. Európában nincs javulás, a londoni FTSE 0,2%-ot gyengül, a párizsi CAC-on 0,3%-os mínuszban, 0,6%-ot esik az olasz, 0,5%-ot a spanyol mutató, és már 0,8%-os visszaesésben a német DAX index. A bankközi devizapiacon az euróért 364 forintot és 83 fillért kell fizetni, az amerikai dollár értéke 319 forint 95 fillér.
0: Időjárás jelentés.
6: Gomoly felhős napos idő várható, melyek estére a legtöbb helyen fel is oszlanak, nagy területen kiderül az ég. Este a dunántúli tájak fölé ugyanakkor egy felhősáv nyúlik be, az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk egy-egy helyen erős lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést az ózdi acélgyártás emlékezetéről. A beszélgetőtársam továbbra is Kocsis Károly közlekedési mérnök, logisztikai szakmérnök, a helyi hagyományőrző csoport tagja.
4: Gyakorlatilag ez a gyár, ez tulajdonképpen egy kis város volt a városon belül is, tehát megvoltak a maga szociális, meg az embereket kiszolgáló épületei. Hogyha jól emlékszem, volt itt valahol egy fürdőépület is, ami szintén műemlék egyébként.
8: Bizony volt, még pedig egy csodálatos török fürdő. Én jártam oda még tanulókoromban, az egy csodálatos épület volt. Én életemben akkor láttam először egy fürdőt, ahol tisztított vízmedence volt, és hideg-meleg gőzfürdő is egyben. Bárki igénybe vehette, csodálatos épület volt, és mellette épült fel közvetlenül a kohászat saját egészségügyi ellátóközpontja. Egy kis kórház volt, egy háromszintes épület. Személyes érintettség, az első infarktusomat ott sikerült kihordanom, a harmadik emelet végén volt a szívsebészet. Nagyon jó orvosok jártak oda. Nagyon jó volt a munkavédelmi szervezete a cégnek, mert ettől veszélyesebb üzemet nagyon nehéz elképzelni. Részben itt mindenütt acél vagy vas fröccsent. Sokan keverik a nagyolvasztó művet és az acélműt, a vasat és az acélt, de hát ez csak a szakembereknek mondja, hogy mi a minőségi különbség köztük, de mindegyiknek megvolt a területen nagyon jó szakemberek. Az energiaszolgáltatás területén is kiváló szakemberek dolgoztak, és ez a pici város, mert egyébként Ózd város nem létezne, ha az ózdi kohászat üzemek nem lett volna. Mindenki tudja, aki akkor élt és még ma is él, hogy a kórház, az iskola, bármilyen létesítmény, ha megszorult, egy embert kellett megszólítani, a óküvezetőjét.
4: Hányan dolgoztak itt a fénykorában az ózdi acélgyártásnak?
8: Hát itt az ózdi kohászati üzemekben ez változó volt. A pár ezer fővel indult nagyon régen, és a csúcsidőszakban rövid ideig meghaladta 14 ezret. 9 gyáregység, 22 főosztály irányította ezt a szervezetet, és ezen a pici területen, ahol gyakorlatilag utak, járdák alig léteztek, és a főkapun mi hagyományőrzők helyeztünk el egy táblát az elnökünk javaslatára. Bokor Sándor találta ki, hogy eredeti állapotában az eredeti vaskaput sikerült megőriznünk, és ha jól emlékszem, rá van írva pontosan, hogy ott 140 millió ember lépte át azt a vaskaput, annak idején még dolgoztunk, de mindenkori termeléssel összhangban változott a létszám, de az nekem is, és azt hiszem másoknak is egy rettenetes törés volt, mert az állam vezetése sokáig nem akarta elismerni, hogy ez már gazdaságtalan, ami itt folyik, és az első kedvenc mindig is Dunaújváros volt, az új gyerek, ugye, a szocializmus gyereke, utána Miskolc volt, a DAM, a Diós Győri acélművek a kedvenc, hisz megyei székhelyen volt. Ózd mindig a végére jutott a dolgoknak, és mégis Ózd maradt talpon ennek ellenére, és megmerem kockáztatni, hogy a legjobb szakemberek mindig is itt dolgoztak, akiket én ismerek.
4: Ugye Ózd annyira a végén volt mindennek, hogyha valakit egyszerű járókerült megkérdeznénk, valószínűleg azt mondanám, hogy Ózd a világ végén van, pedig hát ugye nagyjából 150 kilométerre van Budapesttől.
8: Igen, igen, ez a borzasztó. Mi magunk is néha úgy hívjuk, hogy Zsák utca város. Itt véget ér a vasút, itt véget ér minden, itt a határ kilépő sem éppen csak súrolja a területet, és ennek ellenére a megközelítés ma már megoldható sokkal jobban, erre korábban is figyelmettek volna, mert ha 60 Borsod-Nádasd útvonalon keresztül közelítjük meg, végtelenül elhanyagolták az utat, és főleg a kamionok a rendkívül pici sugarú ívekben szétradírozták az útfelületet. Eger felé hasonló problémákkal találkozunk Szilvásvárad-Eger útvonalon. Egyetlen egy dolog, ami volt, az a vasút, és az annyira célirányosan volt megtervezve, hogy például Bánréve állomás nem is érintette, külön a gyár alapanyagellátása kedvére egy úgynevezett delta vágány is kiépítése került, hogy az ide érkező irányvonatoknak ne kelljen más állomásokra bemenni, egyből ide érkeztek, de ugyanez a probléma megmaradt akkor is, amikor a már elkészült készárút értékesítettük, mert a legtávolabbi pontról kellett eljuttatnunk a vevőhöz. A 80-as évek végéig könnyebb volt, mert az úgynevezett tech vállalatok, az Impexek vásároltak fel mindent napi 1000-2000 tonnás tételekben, és ők voltak az igazi eladók. Tehát ezt kivették az Ózdi kohászati üzemek kezéből az értékesítés közvetlen jogát. Ezt ők csinálták. De ma már a megváltozott körülményekhez ugyanúgy tudunk ragaszkodni, még akkor is, amikor ma a vevőnek elsődleges szempont az úgynevezett prompt acél, a kék acél, mielőtt még az revesedne, már legyen nála. Tehát sokszor kis tételekbe rendelnek. Ennek ellenére a külföldi cégek, akár például a saját tulajdonosunk kinti gyárai rendelnek irányvonatokat. Például 18 méteres betonacélból 1000 tonnás vonatokat küldünk Németországba mai napig.
4: Mert hogy ugye az emberek azt gondolnák, hogy a rendszerváltással teljesen összeomlott itt a kohászat Ózdon, mert valójában a mai napig dolgoznak. Igaz, hogy gyanítom, hogy messze nem annyian, mint akkor.
8: Igen, hát a sokkoló volt ez az állapot. Azt is kevesen tudják, hogy amikor megállt itt a termelés, akkor igazándiból már egy német cég volt a vezetés első számú döntéshozója. Úgy állították meg a 4 nagyolvasztó mű működését, hogy a félig folyékony nyersvas megdermett a nagyolvasztókban. A kemencék kihűltek, tehát minden előzetes bejelentés nélkül, a legbrutálisabb módon, azt mondom, a legvagyon kimentés centrikusabban. Akkor nem tudom, ezt miért lehetett megcsinálni, és a város maga, mint olyan, egyszerűen elhalkult, nem mert megszólalni, hogy ez a világ vége. De a remény mindig élt, és egy-két szervezet maradt a megmaradt cégekből, természetesen először a durva hengermű, majd a finom hengermű, már a nagyolvasztó is acélmű után a durva finom hengermű, a rudrót hengermű még dolgozgatott, de már külföldről vásárolt Bugából. Aztán a magyar állam akkor azt mondta, hogy ezt itt most fejezzük be, majd úgy is értékesíteni fogjuk, és akkor maga az RDH is állt egy jelentős ideig, a rudró tengermű. Viszont volt egy szervezet, az a szállítás anyagmozgatás szervezete volt, aki nem csak az Ózdi acélmű Kft.-nek, és később a Max Eicher Unternehmens Groupnak, hanem harmadik félnek, a város lakosainak, egyebeknek, mert volt a vasút mellett közúti szolgáltatásunk, 113 tehergépjárművel, 4 autódarúval, 3 autóbusszal is rendelkeztünk, és ezzel olyan szolgáltatásokat nyújtottunk, hogy igaz, hogy a közel 2000 főt nagyon nagyon-nagyon le kellett szűkítenünk. Először próbáltuk megmenteni őket, és tartószabadságolásra küldtük, de beláttuk, hogy ez sokáig nem tartható. Így a legfontosabb szervezeteket, 4 mozdonyhoz elegendő mozdonyvezetőt, egy forgalomirányító szervezetet és egy 4 fős menedzsmentet megtartva, összesen 33 fő a tolatókkal együtt, akik a kohászok után szerintem a második legveszélyesebb munkát végzik, ő rájuk szükség volt. Mert az úgynevezett halál négyszögbe sokan be sem mertek lépni. Ezt hívjuk, mikor 4 ütköző találkozik a vasúti kocsin, és igenis mozgás közben kell belépni, és szét vagy összeakasztani a vasúti kocsit. Ahhoz külön felkészültség kell és idegrendszer a fizikumon túl.
4: Pillanatnyilag itt ülünk ennek az elvadult mezőnek a szélén, hogyha valaki olyan érkezik ide Ózdra, akinek nincsenek emlékei, nincsenek közvetlen tapasztalatai arról, hogy itt valamikor kohászat folyt. Elhiszi ezt egyáltalán, hogy ez a békés és tulajdonképpen természeti táj helyén valamikor nem is olyan régen hatalmas üzemek, hatalmas és hangos üzemek álltak?
8: Nagyon nehezen képzelik el, mondok egy példát. Az egyik lányom tanító, és az ő tanulója engem megkérdezett, személyesen ismerem, hogy ténylegesen igaz, hogy itt valamikor a város közepén dübörgött egy gyár, és így gyártottak vasat meg acélt, mert azt mondta apukám, hogy a kürt, a duda azért szól, mert akkor is szólt. Mondom, igen, az egy mementó, hál' Istennek, sokáig nem szólt, most már ugyanúgy szól, és ugyanakkor, és ugyanazon a hangon, mert szinte Ózdon ehhez állították az órákat mindig az úgynevezett gyári dudához. De ha valaki tájékozódni akar, lexikális jelleggel tudja, mert általában először kezdik a Kohászati Múzeumnál. Nagyon szép, csodálatos gyűjteményük van, közel sem adja vissza azt, amit itt a maga valóságában lehetett volna látni, sajnos az enyészetté vált mindegyik. Akkor a 2000-es évek elején az volt a döntés, létrehozták az ipari parkot, hogy itt működő vállalkozásokat fognak telepíteni, hisz az infrastruktúra ki van építve, az út-vasút ki van építve, és most büszkén vallják, hogy nem tudom, 15 vagy 20 vállalkozás tényleg működik itt a gyár területén. Azt csak én teszem hozzá, azok, akik eddig is itt dolgoztak, csak Ózdi kohászati üzemként. Tehát ugyanazokban az épületekben gyakorlatilag nem új munkahelyeket hoztak ide, megmentették saját magukat. Minden esetre ez nem meghatározó olyan szempontból, hogy a még most is meglévő fölös munkaerő kapacitást foglalkoztatni tudná.
4: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést az Ózdi acélgyártás emlékezetéről.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést az ózdi acélgyártás emlékezetéről. A beszélgető társam továbbra is Kocsis Károly közlekedésmérnök, logisztikai szakmérnök, a helyi hagyományőrző csoport tagja. Ön is tagja itt az ózdi hagyományőrzőknek, ami ugye Ózdon a kohászatnak a hagyományőrzését jelenti. 72-ben kezdett el itt dolgozni. A hagyományőrzők többi tagja is hasonló életkorú, tehát szintén vannak személyes tapasztalatai a gyár működésével kapcsolatban?
2: Igen, vannak. Döntő többségében hasonló korúak, sőt, azt kell mondjam, egynehányan, hál' Istennek, idősebbek, mint én vagyok, vagy mint a többiek. Sajnos nagyon kevesen vagyunk, összesen is talán igazándiból 15-16 fő, akik vagyunk, és ettől nagyobb létszámmal működik a kicsi csapatunk, de az érdeklődőkkel együtt, akik nem igazi munkahelyi élményként élték ezt meg, hanem érdeklődésük van, vagy valamilyen kötődésük volt valakihez, vagy valamihez a gyárban, ha nem is személyes, és szeretnék megőrizni ezt az emléket, ismerni kell ezt a történelmi részt ahhoz, hogy tudjuk értékelni azt, ami van, hogy ma az országban egyetlen egy területen van acélgyártás és hengerelt árukészítés. Mindenek ellenére, és ez nem a csodából nőtt ki, azok az emberek itt tanultak meg az acélműben, illetve a nagyolvasztó műnél dolgozni, itt tanulták meg a szakma fogásait. Természetesen most már a Siemens Martin kemencés acélgyártás után az elektrokemencés acélgyártást kellett megtanulniuk, kiismerni annak fortéjait, de ez nagyon rövid időn belül sikerült, ez egy korszerű berendezés, és azt kell mondjam, ezt is kevesen tudják, mert államtitkár szájából hallottam, hogy sajnos ma Magyarországon nincs kohászat. Ezt egy évvel ezelőtt hallottam, én pedig azt mondom, hogy van, és nem is akármilyen, mert évi 300 ezer tonna kapacitással tudunk acél gyártani, és hengerelt árut, elsősorban drótot, illetve bordás betonacélt, és csak mi gyártjuk. Enélkül pedig egyszerűen nincs építkezés. Sem vasút, sem híd, sem épület, semmi. Nem véletlenül vett a magyar állam is tulajdonrészt 20%-os mértékben, akkor még azt gondolták, hogy majd a Belgrád-Budapest vasútvonalhoz elsősorban ezt a betonacélt fogják felhasználni. De hát az a kivitelezés sem úgy sikerült, ahogy.
1: Jönnek egyébként az emberek ide Ózdra, hogy a kohászatnak a múltjával kapcsolatosan bármiféle élményre vagy ismeretre tegyenek szert?
2: Jönnek, hál' Istennek, ugyanakkor azt kell mondanom, elsősorban az úgynevezett testvérvárosok, nevezzük így őket, Rozsnyóról, Kassáról, akikkel voltak korábban is élő szakmai kapcsolataink, az ott élők ellátogatnak, és nagyon sokan érdekes módon az Alföld térségéből is jönnek, összekötve egy kirándulással, mert elsősorban a szilvásváradi és az egervidéki hegyek, illetve meleg vizek az, ami vonzó nekik, de ha már itt járnak, mi olyan programot kínálunk, és igyekszünk a cég tulajdonával lévő hotel profilját is kibővíteni abba az irányba, hogy biztosítunk szállást, és itt a helyi történelmi nevezetességek megtekintésén kívül innen mi tudunk szervezni Szilvásváradra és Egerbe is akár utakat. Saját mikrobuszokkal kívánság szerint. Egyelőre nem nagy az érdeklődés, de a célunk mindenképpen ez, mert Ózd kitörési pontja nagyon nehezen megfogalmazható. Az ipar már nem. Ami itt van, ez csodálatos, mert ebből egy van, ez most már nem a városban, hanem center térségében működik, és egy porleválasztó berendezéssel, tehát itt füstölgés már nincs, de itt is a létszám, noha rettentő sok, legalább 680 családnak ad munkát, telítődött. Ezen kívül Ózd városa 20 éve mindenki mondja, a turisztika felé kellene, hogy nyissunk. Igen ám, de ahhoz az infrastruktúra nincs meg. Amikor a rádióállomások csak esetlegesen foghatók, amikor a telefonok bizonyos területeken elhallgatnak, amikor a közutak állapota olyan, amilyen, hisz ha azt nézem, a 25-ös főúton Eger Tengerbe vagy a 26-os főúton Miskolcra, kivéve a rövid felújított szavazás előtti pár száz méteres szakaszokat. Gyakorlatilag alig lehet féltengely törés nélkül megúszni, rendkívül rosszak az utak állapotai, tehát vonzóvá kellene tenni, ezt célozta volna meg állítólag a Manda nevű létesítmény, ami itt épült a gyár keleti végében. Nos, rendezvényeknek, kiállításoknak otthont adhat, csak nagyon nehéz az embereket az ország bármelyik részén rászervezni arra, hogy gyertek el megnézni, rendkívül érdekes, igaz, hogy a legmesszebb van az országban.
1: Ugye ez a Manda nevű létesítmény, ez gyakorlatilag a magyar mozi, meg a magyar mozgókép, meg a magyar filmgyártás valamiféle emlékhelye akart lenni. Én néhány évvel ezelőtt jártam egyszer benne, és az első kérdés, ami nagyon erősen felvetődött bennem, az, hogy minek építették, meg minek telepítették ide, és egyáltalán miért ide telepítették, tehát miköze van Óznak mindehhez.
2: Igen, ez számomra is egy kicsit akkor érthetetlen volt, továbbra is az maradt. Én lévén, hogy a kohászat szerelmese voltam, akkor azt mondták, hogy végre sikerült beruházást szerezni, és bontsuk el a felépítés és a leállás és a felszámolás utáni gyárterület keleti részét, mert ott épülni fog egy olyan beruházás, csak így nevezték, hogy beruházás, ahol 2700 főt foglak foglalkoztatni. Hát az hihetetlenül csodálatos dolog volt, azonnal felszedtük a vágányokat, elegyengedtük az utakat, és utána 2-3 évig nem történt semmi, de még híradásként sem, és akkor elkezdett épülni ez a Manda. Egyszerűen én nem értettem, annak ellenére, hogy nagyon jól néz ki, mint látvány, mi értelme van Ózdon, ahol egy mozi, egy akciós, érdekes mozifilm megtekintésére alig lehet megtölteni a termet, egy filmvetítés hagyományait fölelevenítő, vagy éppen egy festészeti kiállítás bemutató teremre több mint 4 milliárdot áldozni. Én annak idején azt mondtam, és erre sokan emlékeznek, hogy akkor én csak ügyvezető igazgató voltam, de ha kaphatok 4 milliárdot akkor, egészen biztos, hogy legalább 2000 fős megmaradó, tartósan megmaradó munkahelyteremtésre használtam volna fel. Ez sajnos elmaradt. A kezdeti fellendülés után, amikor egy-egy régi, vagy éppen egy különleges francia filmet megnéztek, vagy egy csodálatos rendezvényt megtartanak, amire Ózdon egyébként is rengeteg helység van, hisz itt van a Tiszti Kaszinó, itt van a Ómék épülete, itt hagytuk veszni a labort, a vezérigazgatóság épületet, így hagytuk veszni a Csoki Palotát, csodálatos épület. Ott van a faluba a Nemzeti Bank romos épülete, borzalmas látvány, és ezen kívül még nagyon sok bemutatóhely van, fölösleges milliárdokat kidobni azért, hogy legyen még egy bemutatóhely.
1: Az ózdi acélgyártás emlékezetéről Kocsis Károly közlekedésmérnökkel, logisztikai szakmérnökkel, korábban az Ózdi Acél Transz Kft. Ügyvezető igazgatójával, a helyi hagyományőrző csoport tagjával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A Közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a Közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Feltörték az amerikai szövetségi nyomozó iroda, vagyis az FBI rendszerét. A Shiny Hunters hacker csoport azt állítja, hogy több ezer jelenlegi és korábbi alkalmazott adataihoz fért hozzá. A csoport szerint nevek, lakcímek, telefonszámok és családtagokra vonatkozó információik is a birtokukba kerültek. Az FBI közölte, vizsgálja az fbijobs.gov oldalt érintő jogosulatlan tevékenységről szóló állításokat. A Reuters szerint a kiszivárgott adatok egy része valósnak bizonyult, de a teljes adatlopás hitelességét egyelőre nem sikerült függetlenül ellenőrizni. Feszült hangulatú megbeszélést folytatott az Európai Bizottság vezetője és az ukrán elnök New Yorkban. Ursula von der Leyen a korrupció ellenes és jogállami intézkedések megerősítéséhez kötötte az EU további támogatását, tudta meg a Bloomberg. Az uniós vezető ugyanakkor közölte, Ukrajna idén még 37 milliárd euróhoz juthat hozzá. Zelenszkij az orosz agresszió téli fokozódása miatt aggódott, emellett jelezte, elégedetlen amiatt is, hogy az EU 2 orosz oligarchát törölt a szankciós listáról. Idehaza legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét, közölte a testület. Az alaptörvény 17. módosítása ismét az alkotmánybírák hatáskörébe utalta az elnök megválasztását, amelyet pályázati eljárás előz meg. A 15 tagú testület titkos szavazással a tagok több mint felének támogatásával választja meg az új elnököt. Polt Péter mandátuma szeptember 1-én jár le, azóta az elnöki jogköröket Cine Ágnes elnök helyettes gyakorolja, akinek alkotmánybírói mandátuma november közepén ér véget. Jelentős előrelépést jelent az állatvédelem területén a január 1-én felálló új központi környezetvédelmi hatóság, mondta el az állatjólétért felelős helyettes államtitkár. Pallós László hangsúlyozta, a szervezet erős jogosítványokat kap, így célzott ellenőrzéseket végezhet és szankcionálhat. A helyettes államtitkár beszélt arról is, hogy folyamatos párbeszédre készülnek a civil szervezetekkel, így javaslataik megjelenhetnek a konkrét intézkedésekben is.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-os pluszban továbbra is 151.433 ponton. A részvénypiac forgalma elérte a 7 milliárd forintot. A vezetőpapírok vegyesen teljesítenek, gyengül a Magyar Telekom 0,3%-kal 2540 forintra, a Richter 0,5% mínusz után 12540 forint, gyakorlatilag stagnál továbbra is az OTP 45870 forinton, és a MOL tartja 0,7%-os emelkedését 5145 forinton. Európában nem jó a hangulat továbbra sem, azonban a mínuszok mérkőzésében

0: dollárért 319 forintot és 30 fillért kell fizetni. 80%-kal 10 milliárd forintra csökkent a KNTH csoport adózott eredménye az első fél évben az egy évvel korábbi 50 milliárd forintról. A bank szerint eredményét 78 milliárd forinttal rontották a kormányzati intézkedések, köztük az extra profitadó és a bankadó. Eközben a működési bevétel 3%-kal 196 milliárd, a nettó kamatbevétel pedig 9%-kal 125 milliárd forintra nőtt. A pénzintézet az erős működési teljesítmény mellett a hitelezés bővüléséről is beszámolt.
1: Időjárás jelentés.
0: Gomoly felhős napos idő várható, melyek estére a legtöbb helyen fel is oszlanak, nagy területen kiderül az ég. Este a dunántúli tájak fölé ugyanakkor egy felhősáv nyúlik be. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk egy-egy helyen erős lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. A csúcshőmérséklet napközben 20 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit itt a nyári szezonban kissé sporadikusan jelentkező autórádióban, úgyhogy bele is válunk újra az élő műsorban, vonalban pedig Szent Kuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője.
2: Hello, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, és elfogadom a megintést első körben, teljesen jogos.
1: Egyetlen egy mentségem az...
2: Tehát én mindig hallgatom, ne viccelj. Nincs olyan műsor, amit kihagytam volna. A lényeg az, hogy olyan értelemben igazoltam vagyok távol én is, mint Laci, hogy a Skodának mentem a szélvédőjéért. Sajnos elképesztően nagy szívásokban vagyunk, és nagyon szívesen mesélek erről, de mielőtt belevágunk, kitaláltam egy olyan kompenzációt, amit nem feltétlenül beszéltem meg a Bencével, sőt, nem beszéltem meg a Bencével, de... Ezúton felajánlom, hogyha a hallgatók körében van, akit érdekel majd a Skoda, amikor hazajön esetleg a Balkárairól, akkor arra fogunk valamilyen lehetőséget adni.
1: Ez meglepett, ezt tényleg nem beszéltük meg. Szerintem mindenki boldogan ülne bele, vagy fogdosná meg azt a kiváló járművet, vagy akár menne egy kört vele. Ez tök szuper Ákos a felvetés, és lehet, hogy ilyen is fogunk vele. De egyébként nem kell kompenzálnod semmivel, de nagyon köszönjük a felajánlást.
2: Ezt mindenféleképpen, mert azért ti is támogattátok azért a mi kis projektünket, úgyhogy...
1: Igen, és terveztem is beszélni róla, hogy mert egyébként a Balkára Allira fogtok vele menni, hogyha jól emlékszem, és akkor most ott hogy áll, mert azt írtad SMS-ben valamelyik nap, hogy nagyon szarul, és ezt így picit tapossuk szélesre, azt gondolom, és remélem, hogy majd kisimul a Skodának az utóélete, de ezt tegyük el egyelőre a második blokkra, mert
2: jó,
1: hogy nem olyan rég, nem spoilereztem még, csak ilyen az értő fülek számára volt egy kis spoiler legfeljebb a felvezetőben, hogy miért foglalkozunk mi egy roadsterrel a te viszonylatodban, úgyhogy ezúton is nagyon szeretnénk gratulálni Ákos az X5-höz, és mindig is tudtam, hogy szerettél van egy ilyen BMW-t magadnak.
2: Az X5M ráadásul, ugye?
1: Úgy, de jó! Nagyon jó. Szóval egy kis, nem tudom, diszlexiás kitekintő után rendezzük itt a betűket és a számokat és a sorokat, és az van, hogy az Ákos vett egy MX-5-ös Mazdát nem olyan régen, és ez, hát nem is tudom, Ákos, mondj még egy olyan autót, amit ennyire piedesztára emelt az autószakma vagy a közösség, tehát hogy ha leszámítjuk az olyan exotikumokat, mint az E43, M3, vagy a Skyline GTR, vagy a Porsche 911, stb. Tudsz még egy olyan autót mondani, ami ekkora ájú tiszteletlen körül, és közmondásosan ilyen legjobb autónak tartanak?
2: Nem, de azért valahol tagadnám azt, hogy a teljes szakma véleménye ez, az enyém mindenféleképpen ez, viszont én egyre inkább azt látom, hogy azért, ahogy a szakma is érik, vagy fejlődik, vagy változik, azért az MX-5-nek a kompromisszumait, azt ma új autóként már egyre nehezebb befogadni. És hát ugye hamarosan jön az új generáció, és kíváncsian várjuk, hogy mi fog változni ezzel kapcsolatban, de alapvetően az biztos, hogy árérték arányát tekintve egy rendkívüli módon elismert kis sportautó, és hát nem tagadom le, hogy én is így kerültem bele ebbe az egészbe, mert az elsőt 10 évvel ezelőtt 690 ezer forintért vettem.
1: Aztán. Akkor hát én láttam azt az autót, és így most a generációkat elrakva, ez egy nullával odébb lehet valahol.
2: Hát, ha nem is egy nullával odébb, de biztos, hogy egy 3-4-szeres szorzó van rajta, tehát hogyha mondjuk az állapotát, meg úgy a specifikációit nézem, akkor simán elképzelhető, hogy ma egy szép állapotúért simán megadnak mondjuk 3 millió forintot, vagy akár egy kicsit többet is.
1: És hogy jött egyébként az egész? Mert mondtad, hogy te beleszerettél, meg minden, de hogy azért ez egy, nem is tudom, ez egy viszonylag modernebb változat. Nem azt illik szeretni, ami a régi, nagyon régi, ősen mixet, stb.
2: Figyelj, ez az egyetlen valódi dilemmám az egésszel kapcsolatban, vagy volt valódi dilemmám az egésszel kapcsolatban, de ezt én egy személyes szállal magyaráztam meg. Nagyon röviden és tömören, onnan kezdeném, hogy egy autós ember élete az mondjuk jó esetben, ideális helyzetben átlagosan úgy néz ki, hogy tud tartani egy mindennapi használatra alkalmas autót, amivel lehet közlekedni, belátható és értelmezhető, és akkor mellette elfér valamilyen hobbi autó. És én úgy kerültem bele ebbe az egész dologba, hogy nagyon sokáig kergettem mindenféle álmokat, meg volt is mindenféle autóm, nagyjából ilyen egyéves váltásokban, és egyszer így a hobbi autós célkeresztbe bekerült, hogy na azért a bakancslistának csak lenne egy ilyen hátsókerekes perdif is, könnyű kis nyitott álma, és ugye már az elmixőt ilyen szempontból mindent kipipált, és amikor az elsőt megvettem, akkor egy olyan csomagot kaptam, ami annyira megfogott minden értelemben, hogy az én autós személyes jelenfejlődésemet tovább görgette az úton. És ugyan voltak érdekes, meg különleges autóim utána is, de olyan, ami ilyen nagy hatással lett volna arra, hogy én ennyire megszeressem ezt az egész világot, az nem lesz valószínűleg már soha többet, mert most már azért el tudom mondani azt, hogy tényleg szinte mindent vezettem, ami így emberi észre felfogható, de ilyen értékcsomagot, meg ilyen jó klubéletet, meg ilyen aktív közösséget egy ennyire jó autóban nem tapasztaltam. És ugye szerintem akkor mondjuk ki, hogy most egy negyedik generációs ND, tehát kvázi az aktuális M5-öst vettem meg, és ugye ennél kvázi egy kritika is lehetne az, hogy ugyan miért, amikor ez egy túl fiatal autó, és hát tesztautóként is ültem benne sokszor. De pont ez volt az egyik oka, hogy ugye én nagyon sok tesztautóban ültem napi heti szinten, és nagyon kevés olyan autó volt, egyébként értéktől függetlenül, amire azt tudtam volna mondani, hogy na ezt, hogyha most lenne ennyi pénzem autóra, akkor megvenném, vagy így venném meg. Mert amikor már eljutsz oda, hogy mondjuk a Porsche világában játszol, akkor belegondolsz, hogy azért basszus, azért abból az összegből azért milyen autókat lehet venni használtan, tudod, hogy az már egy nagyon komoly dolog.
1: A hét minden napjára jutna egy MX-5-ös.
2: Lehet, hogy akkor már egy kicsikét én is tudnék kreatívabb lenni, de igen, akár az is lehetne egy opció. Úgyhogy így, amikor már kezd összeállni a kép, akkor azért hirtelen megint egy más highlightba kerül az egész téma, és az a helyzet, hogy beérett az ára a negyedik generáció első egy-két évének. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy gyakorlatilag, hogyha valaki szeretne egy MX-5-öst, akkor egy megfelelő összeggel, tehát mondjuk a tisztességes belépő összeggel akármelyik generációba választhat. Hiszen az első széria, a bukólámpás az már évek óta ott tart, hogy brutálisan megy fel az ára. A második generáció egyébként szintén, valami nem rohadt szét, az azért jó felszereltséggel, nagy motorral szintén nagyon értékes. A harmadik generáció is egy bizonyos értékszintre lecsökkent, és most már a negyedik is ott tart, hogy bizony ezek 10-12 éves autók, és most már egy belépő szintet meg lehet kapni az újkori árának kb. A harmadáért, ami azért elég jól hangzik.
1: De itt az előbb elkotyintottál egy ilyen generáció nevet, hogy ND, és ugye megyünk visszább NC, MB, NA, azt tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a rövidítések, mert egyébként ezekben a modellkódokban, ez viszonylag otthon vagyok, Mercedes, BMW, stb., de hogy valahogy nekem ez a Mazdát sose tudtam megállapítani az utcán, ott az egy MB, MBMX-ot, hogy itt mi a sztori, ezt tegyük kicsit helyre.
2: Nincsen sztori, annyi van vele, hogy az alvás számnak a két karaktere, tehát ugye JMZN valami, és ugye a J az, hogy Japánban gyártották, Hiroshima-ban készült az összes, az MZ az ugye az, hogy Mazda, és akkor utána NA, NB, NC, ND, ezt valahogy így nevezték el, és ez kvázi egy ilyen félhivatalos megnevezés.
1: Ja, igen, itt ez a kulcs, hogy félhivatalos, mert ezt az árlistán nem látod ott, hogy ND. Az aktuálisnál.
2: Nem, abszolút nem. Ez tényleg az alvásszámból rakták össze a fanok kvázi, és ez az elfogadott generáció megnevezés. Igen. És akkor egyébként nem megyünk bele abba, hogy akkor azon belül is van facelift, meg 1, meg 2, meg 2,5, meg 3,5, meg 3,75, mert ugye ott volt egy normaváltás. Tehát na jó, mindegy, bele sem menjünk. Lényeg az, hogy az általánosan elfogadott megjelölés az, hogy az NA, az első generáció, a bukólámpás, az NB, a második, a Mandula szemű, az NC a harmadik, ugye a Forda, a közös legnagyobb, legtágasabb, legnehezebb.
1: Uh-huh. És a legtöbb kritikát kapott, nem? Ha jól tudom. Tehát az NC-t érte a legtöbb kritika.
2: Igen.
1: Valójában.
2: Igen, igen, hogy a szellemiségéből egy kicsikét visszavett, de egyébként ez sem feltétlenül igaz, csak más autó lett, és hogy az ND, tehát az aktuális generációval kapcsolatban szerintem a legtökéletesebb jellemző az az, hogy igazából semmiben nem rosszabb, mint mondjuk az első két generáció, tehát hogy minden, amiben más, abban jobb. Uh-huh. És ez ugye nagyon furcsa, tehát hogy így tudjátok, hogy hol tartunk, tehát így annyira érdekes ezt végignézni, autóipari szemmel is, hogy pusztán a gyártástechnológia, az anyaghasználat, minden annyit fejlődött, hogy igazából meg lehet csinálni a mai normák szerint is az egy tonna alatti kéziváltós, manuális kézifékes. Mm-hmm. Tehát, hogy ugyanazt a hangulatot meg lehet csinálni egy pont ugyanolyan szívómotorral, ami pont ugyanúgy 130 lóerő, mint az első generációban az 1.8-as, és még a nyomaték görbéje is pontosan ugyanolyan a szívómotornak, tehát, hogy ijesztően pont ugyanoda hangolták, és ugyanúgy elforog 7000-ig, és hogy mindenben, ami ilyen MX-ötségében jó, azt átörökítették a negyedik generációra is, de olyan jó érzés, amikor tudod, így látsz vele éjjel, uh-huh, meg így van benne. Igen. Apple CarPlay.
1: Ja, tehát, hogy ezek a dolgok, hogy megmarad az eredeti szellemiség, de azért valljuk be, nem rossz egy modernebb autóval közlekedni. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz dolog.
2: Igen, ezt az embernek magának is be kell vallania, tehát, hogy miközben nekem az autó, ami itt áll a ház előtt, és bármikor beleülök és megyek vele, az egy 30 éves kocsi, és azért az autóim átlag életkora is viszonylag magas volt, hogyha összegezem, de ugye tesztautóként rengeteg ilyenhez van szerencsém, és azért tudom értékelni, amikor ezek benne vannak egy autóban, csak ugye a legtöbb autó azért generációról generációra lett egyre problémásabb, ezt szerintem nyugodtan kimondhatjuk, mert általánosságban így van, és nagyon kevésnél látod ennyire pontosan, hogy a technológia fejlődése az kvázi kompromisszummentesen hogyan alakult.
1: Beszéltél itt problémaságról, és én inkább a bódéra eveznék át, mert ugye azt hallott, hogy MX-öt használtam 10 plusz évesen, egyből előjön a rozsda, ami az emberek eszébe jut, hogy ez egy ilyen beszédtém, egy ilyen kötelező beszédtém, hogy minden MX-ötös rozsdás, ez egy ilyen hülye beidögződés, vagy mi a helyzet akár a te konkrét autódnál?
2: Abszolút nem beidegződés, tehát ez egy teljesen valós történet, nem csak a MX-5-ös, hanem gyakorlatilag az összes Mazda modell szinte érintett kisebb-nagyobb rozsdásodási problémákkal, de ezek a problémák, ezek kordában tarthatók, élhetők, és el kell őket fogadni, tehát hogy egyszerűen maga a típus a MX-5 esetén annyira unikális, hogy igazából nem az van, hogy akkor választok egy olyan típust ebből, ami kevésbé rohadós, mert nincs másik, mm-hmm, tehát nincs még egy ilyen egy tonna alatti kéziváltós hátsó kerekes roadster. Abszolút van. Igazából a harmadik generációtól előre fele szerencsésebb a helyzet jóval, mert olyan típusú típushibát jelentő korróziós gócpontok, mint mondjuk a második generációnak az első hossznyúlványa, olyan tipikusan nincsen. Uh-huh. Nagyon rozsdásodnak a lengőkarok, a futómű segédkeret, egy-kettőnél a hátsó sárvédőív, de alapvetően ezek nem olyan horderejű és nem olyan mértékű problémák, mint ami mondjuk a második generációval előjött, de azt is hozzá kell tenni, hogy nyilvánvalóan a második generáció az pont annyival idősebb autó, hogy már azért több minden történt velük, de összességében ilyen valódi típushibát jelentő korróziós gócpontról, ami például a második generációnál egy kifejezetten rosszul illesztett karosszéria struktúrából ered, olyan nincsen. Mm.
1: Maradjunk még itt picit a gócpontoknál, tehát hogyha igaz, nagyon nehéz itt távolban, meg rádióban, de hogyha valaki esetleg MX-5-ös vásárláson gondolkodik, így a kabriós vagy roadsteres időszak vége felé, vagy akár attól függ, hogy kezdeténél ki hány fokban szeret tető nélkül krúzolgatni, hogy mi az az 5 pont mondjuk, amit az ember megnéz, vagy te megnéztél a rozsdásodáson kívül egy MX-5-ösben?
2: nyilván generáció függő, de én mondjuk általánosságban onnan kezdenék, hogy az, hogy egy autónak hol van a piaci árának az alja, az nem legyen kiinduló pont. Tehát van olyan autó, amiből adott esetben megmerném venni akár a piac olcsóbb darabjait is. A Mazdánál ez MX-5-nél abszolút nem így van. Én azt javaslom mindenkinek, hogyha van egy adott évjáratban egy legolcsóbb, meg egy legdrágább, akkor a felső kétharmados szintnek megfelelő összeget azért készítse elő erre a dologra. Mert én mindig ott látom a hibát, hogy valaki már nagyon szeretné, már évek óta spórol, már évek óta gondolkozik, már megint itt az ősz, most már aztán tényleg megveszem, és akkor van az, hogy elmegy és megveszi az első hulladékot, ami aztán utána sokkal több pénzben lesz. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy mielőtt nulladik pontként az egészbe belevág, tekintse meg azt, hogy mennyi pénz kell ehhez, és az a pénz az legyen rendelkezésre, mert hogyha ez nem így van, akkor utána sokkal komolyabb összegek fognak elmenni karosszériaújításra, motorfelújításra, stb. Tehát, hogy ezzel óvatosan. Nyilvánvalóan ez egy roadster autó, az összes generációnál, mondjuk kivéve talán ugye a keménytetőseket, beázási pontokat mindenféleképpen kell keresni, a tető állapotát azt nagyon alaposan meg kell nézni, ezt nyilvánvalóan mindenféle videókon meg lehet tekinteni, tehát azokat a pontokat, ahol beszokott ázni, azokat érdemes alaposan átfutni, átvizsgálni. Ezen kívül egyébként, hogyha van egy egészséges karosszéria, egy nem füstölő, normálisan induló, szépen járó motor, akkor azért alapvetően megvehető a dolog, típusonként, sőt NC-nél alvás számonként is ismerünk olyan gyengeségeket, gondolok itt a hajtókarcsapát korai szériájára, ami érintette ezt a típust, de azért összességében olyan óriási nagy dolog az általános autó átvizsgáláson felül egyébként nincsen. Mm-hmm. Tehát, hogyha autóként értőszemmel valaki átvizsgálja, akármilyen átvizsgáltatási szolgáltatással, vagy egy egyszerű hozzáértéssel, akkor nincsenek benne olyan rejtett elképesztő típus hibák, amikről mindenféleképpen tudni kell. Alaposnak kell lenni. Mm-hmm.
1: Jó, Ákos, most elmegyünk szünetre, illetve szólok egyúttal a hallgatókhoz is. Hogyha esetleg marad benned még valami az MX-öt kapcsán, akkor folytatjuk a következő blogban, de aztán átnyergeltünk a Skodára is, úgyhogy maradjatok velünk.
2: Hát mindenféleképpen nyergeljünk át, mert arról is van mit beszélni.
1: Folytatjuk.
2: Sajnos. Köszönöm.

Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Jó napot kívánok! 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az Egyesült Államok közel-keleti érdekeltségeinek megtámadásával fenyegetőzött a jemeni huszik egyik tisztségviselője, arra az esetre, ha Washington katonai támogatást nyújt Szaúd-Arábiának, vagy beavatkozik a Bab el-Mandeb szoros térségében. Mohamed al-Szaúr szerint a huszik akár az amerikai hajók előtt is lezárhatják a stratégiai fontosságú vízi útvonalat. A huszik és a Szaúd-Arábia által támogatott jemeni kormány erői között júliusban újultak ki a harcok, szeptemberben pedig a lázadók elfoglalták Moha kikötővárost és a Perim szigetet. A huszi tisztségviselő egyúttal azt állította, hogy a csoport nem kap közvetlen utasításokat Irántól. Vlagyimir Putyin kész újra találkozni Donald Trumppal, de egyelőre nincs konkrét terve egy újabb csúcs találkozóra, közölte a Kreml. Dmitrij Peszkov szóvivő szerint a két elnök telefonbeszélgetéseik során rendszeresen jelzi, hogy szükség esetén ismét személyesen egyeztetnének. Peszkov ugyanakkor azt mondta, Putyin csak megfelelő szakértői előkészítés után találkozna Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. A Kreml korábbi álláspontját megismételve hozzátette, Zelenszkij Moszkvába utazhatna, ha személyes tárgyalást akar. Legkésőbb november első felében megválasztják az Alkotmánybíróság új elnökét idehaza, közölte a testület. Az alaptörvény 17. módosítása ismét az alkotmánybírák hatáskörébe utalta az elnök megválasztását, amelyet pályázati eljárás előz meg. A 15 tagú testület titkos szavazással a tagok több mint felének támogatásával választja meg az új elnököt. Polt Péter mandátuma szeptember 1-én jár le, azóta az elnöki jogköröket Cine Ágnes elnök helyettes gyakorolja, akinek alkotmánybírói mandátuma november közepén ér véget.
1: Tőzsde hírek.
0: Folytatódik a stagnálás a budapesti érték tőzsde részvényindexénél, így 151.407 ponton a BUX, és vegyesen teljesítenek a vezető papírok, bár gyakorlatilag most mozdulatlan a Richter 12.600 forinton, illetve a Magyar Telekom is 2.548 forinttal, egy tized a mínuszozó OTP-ben, ami 45.800 forint, és 0,6%-ot emelkedik a MOL 5.140 forintra. Európában inkább csökkenés jellemző, a londoni FTSE 1,1%-os mínuszban, az olasz börze 0,3-del gyengül, akár csak a spanyol mutató, a párizsi CAC-on 0,4%-kal gyengül, a német DAX 0,6%-os mínuszban. A bankközi deviza piacon az euró értéke 364 forint 26 fillér, az amerikai dollárért 319 forintot és 19 fillért kell fizetni. 80%-kal 10 milliárd forintra csökkent a K&H csoport adózott eredménye az első fél évben az egy évvel korábbi 50 milliárd forintról. A bank szerint eredményét 78 milliárd forinttal rontották a kormányzati intézkedések, köztük az extra profitadó és a bankadó. Eközben a működési bevétel 3%-kal 196 milliárd, a nettó kamatbevétel pedig 9%-kal 125 milliárd forintra nőtt. A pénzintézet az erős működési teljesítmény mellett a hitelezés bővüléséről is beszámolt.
1: Időjárás jelentés.
0: Gomoly felhős napos idő várható, melyek estére a legtöbb helyen fel is oszlanak, és nagy területen kiderül az ég. Este a dunántúli tájak fölé ugyanakkor egy felhősáv nyúlik be, az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, egy-egy helyen erős lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Folytatjuk az adást, a vonalban továbbra is Szent Kuti Ákos, a Total Car vezető szerkesztője, akivel MX-ötöztünk az első blogban, és érkezett egy hallgatói kérdés, amire megválaszolhatnám, de van egy hitelesebb személy itt a vonalban, úgyhogy válaszolj meg ő a kérdést. Az MX-öt van kell motoros?
2: Nem, az MX-öt nem van kell motoros. A Mazdánál ugye az RX-széria volt a van kell motoros, RX-7, RX-8, több generációban is ugye a 7-es esetén. Ugye azért RX, mert rotary, úgyhogy
1: feloldjuk az összes rövidítést, az összes ilyen típus, hát nem tudom.
2: Igen. Ugye az MX az meg ilyen értelemben experimentál, tehát ugye maga az NA kvázi egy ilyen kísérleti történet volt, ugye, aminek azért nem volt annyira biztos a sikere, mint amennyire most látjuk. Uh-huh. És ugye az MX-30 is ezért került ebbe a kategóriába, mint egy ilyen villanyautó, viszonylag kis hatótávú városi villanyautó, tehát azért került ugyanúgy az MX szériába az MX-30-as, és akkor tényleg mindent feloldottunk.
1: Nagyon nagyszerű, remélem a hallgató is elérett a kimerítő válasza, viszont nekem az jutott még itt eszembe a szünetbe, hogy ezt a kiváló Skodás felajánlásra, mielőtt még ráugranánk a Skodára, én lehet, hogy személyesen átkonvertálom egy MX-ötözésre, mert azt képzeld el, hogy nekem ez kimaradt. Tehát én azért nem tudok egy azonosulni ezzel az ájú tisztelettel, ami övezi az MX-ötöt, mert nem vezettem, nem utaztam vele, vagy bocsánat, a Fiat és az Abarth verziójával az egy ilyen átöltöztetett, átmaszkozott MX-öt valójában az új generációs, azt vezettem többször, de egy Mazda MX-ötben nem ültem még, és akkor tök jó lenne, hogyha megtérítenél.
2: Akkor azért ismered a valamennyire a típus, de figyelj, bármikor vendégem vagy, telefonszámomat ismered, úgyhogy pötyögj be, és már jelentkezem is.
1: Nagyszerű. Egyébként
2: és akkor ennek kapcsán, ha már egyébként szóba került, bocsánat, csak egy fél mondat, mert hogy ez ilyen tök érdekes autóipari történet, hogy az megvan, hogy a Fiatot nem Fiatnak szánták, hanem Alfa Romeo-nak.
1: Igen, megvan. Ezt sokáig várták, hogy lesz végre újra egy Alfa Roadster, és aztán 4C lett belőle. Vagy hogy van ez?
2: Igen, hát ugye úgy volt egészen pontosan, hogy még a Sergio Marchionne megígérte, akkor így vezérigazgatóként, hogy Alfa Romeo-t nem fognak Olaszországon kívül gyártani. Igen. És már kész voltak a tervek a Mazdával közös Hiroshima-ban készülő MX-öttel közös Alfa Romeo-ra, amit szerintem instant megvettem volna, mert egyébként az Alfákat is imádom. Miután ugye az ígéret szép szó, betartják úgy jó, Fiat lett. És hát most szegény valószínűleg nem örülne, hogyha ha látta volna, hogy mi volt ez a junior balhé meg a lengyel Alfa Romeo, de hát ez már nyilvánvalóan történelem.
1: Igen, ezt most ne citáljuk ide ezt a junioros dolgot, ami Milánóként kezdte, majd juniorként került az utakra.
2: Igen.
1: Erről azt hiszem talán beszéltünk
2: is. Bocsánat, ez kijött belőle.
1: Ne, semmi, hát egy kis olasz autótörténeti kitekintőnek mindig örülünk, ne viccelj. Csak úgy záporoznak, meg lógnak a levegőbe az átkötések, úgyhogy ezt gyakorlatilag estig folytathatnánk. Hogy elvarjuk az MX-öt, mióta van meg, elégedett vagy-e, szerinted egy jó vétel volt, és hogy igazából mi az, amit legjobban szeretsz benne?
2: Figyelj, teljesen vakon látatlanul vettük meg egy belga aukción, autókereskedő barátommal.
1: Akkor nem tudtad megnézni a sárvédő íveket?
2: Nem, totál csak nem volt, rengeteg kép volt róla, rengeteg információ volt róla, ehhez képest nagyjából azt kaptuk, szép gyári fényezésű, tényleg nem volt sérülve, szóval alapvetően tök jó, hogy nem vertek át, uh-huh. És jónak tűnik, és tök jó az autó, és nagyon... Már azóta voltam vele egy műhelypornó forgatáson, ott is mindent rendben talált mindenki, mentem vele, de azért pontosan a Skoda projekt miatt azt képzeld el, milyen szomorú dolog történt velem, hogy az elmúlt két hónapban gyakorlatilag egy tank benzint nem autóztam ki belőle. Ez két dolgot jelent, az egyik, hogy egyébként nagyon jól fogyaszt, tehát hogy ilyen 5-9 meg ilyesmiket ír ki a komputer. De hogy a másik nagy problémám, hogy egyszerűen annyira elvitte az életet a Skodának a menedzsmentje, hogy egyszerűen nem volt rá időm se, hogy beleüljek, mert minden szabad másodperc a Skodára ment el.
1: Ezt nagyon, nagyon szépen puhítottad és lágyítottad ezt a Skodának a menedzselését. Nem biztos, hogy így fogalmazná, hogyha nagyon... nagyon őszintére innád magad egy pillanat erejéig, tehát hogy ez miből áll mostanság ez a Skoda berhelés, és mi az az őrületes szívás így a Balkánrali előtt egy héttel, vagy mennyivel?
2: Hát még talán mondjuk azt, hogy másfél.
1: Másfél, igen.
2: Hát én nem szeretném kisebbíteni az ezzel kapcsolatos lustaságunkat, mert ugye szokták mondani, hogy közös lónak turbós a háta, vagy valami ilyesmi. Tényleg, bocsánat. Tényleg az volt vele, hogy annyira messzinek tűnt ez a szeptember, hogy ezért a nyár az mindenkinek elvitte a fókuszait mindenfelől, és ezért egyszerűen nem foglalkoztunk vele, volt egy-két ígéretünk, volt egy-két tervünk, volt egy-két kvázi közelének tűnő cél, amit meg lehetett volna valósítani, és ez egész összedőlt, mint egy kártyavár gyakorlatilag három héttel az indulás előtt. Ugyanis, és nem tudom, hogy erről abszolút érdekel a ti véleményetek, én azt érzem a mai hobbiautózás egyik legnagyobb problémájának, hogy eltűntek a korrekt, elfogadható, átlagos, értelmes megoldások.
1: Mire gondolsz? Vagy mi van helyette?
2: Arra gondolok, hogy nagyon-nagyon kétfelé szakadt az egész hobbiautózás. Tehát megvan az a réteg, aki továbbra is egy forintból, a kukából, meg a disznóból kihúzott alkatrészekkel, folyamatosan bütykölgetve, csavarozgatva, magát áltatva haladgat egyről a 1,1-re.
1: Jó, most ennyit rólad, és akkor mi a helyzet a többiek?
2: Igen, ez lennék én. Mindenképpen ehhez vagyok közelebb a kettő közül. És van a másik fele, akik meg a mai modern technológiákkal, a legmodernebb szárazjegezési, szemcseszórási, motorfelújítási, honolási, dugattyúgyártási technológiák csúcsával építik meg azt, aminél újkorában valami 8-szor volt rosszabb. És nálunk a motorépítésnél jött ez baromira elő, hogy nekünk valójában nem lett volna szükségünk itt 140 lóerőkre, meg rally homológ Skoda motorra, meg semmire nem lett volna szükségünk, nekünk arra lett volna szükségünk, hogy egy megbízható, tisztességesen használható motort kapjunk, és tudod, amikor így kapsz 50 telefonszámot, hogyha a Pistabácsinak nincsen Pestesében,
1: akkor senkinek. Igen. És volt Pistabácsinak? Nyilván nem volt.
2: És akkor végig hívogat 48 ilyen Pistabácsit, és akkor tudod, ó, hát már senki, már nem, már úgy, már milyen, már egy pár éve kiszálltam, és tudod, és akkor megtalálod azokat az embereket, akik mondjuk, mit tudom én, historikban versenyeznek ilyen autókkal, meg tényleg használják ezeket, és ott meg tényleg az van, hogy eljutsz a több millió forintos motorépítésig, és valójában, ami nekünk kellett volna, az igazából senkinél sem állt rendelkezésre, és aki meg azt állította, hogy igen, az is a végén inkább a csillió-millió fele hajlott volna, és egyszerűen nem tudtuk ezt bevállalni, és végül is nagyon-nagyon sok gondolkodással, meg nagyon-nagyon sok álom elkergetésével azt mondtuk, hogy akkor a mostani motorunk meg lesz csinálva normálisan, és azzal megyünk, mert kihúzni valamit a földből, annak semmi értelme nincsen. Úgyhogy...
1: De akkor mentek, és tehát akkor lesz megyünk. Nincs visszakozás ennek ellenére.
2: Figyelj, hogyha elengedtük volna, akkor most ott ülnék a stúdióban, és nem a szélvédőjét cipálném Székesfehérvárra.
1: Mert hogy véletlenül betörött? Akkor, vagy mi történt vele?
2: Hát nem véletlenül igazán, vagy nem úgy véletlenül, de nem ilyen hagyományos módon, hanem eljutottunk oda, hogy az autónak a kárpitos munkája is már sorra került, és a mi kárpitosunk, a Vasilkó Balázs, aki a Pepita kárpitnál, ugye annak az alapítója és vezetője és szellemi atya, ő neki nem lehet azt mondani, hogy két ülést szeretnénk kérni. Tehát, hogy neki azt lehet mondani, hogy itt van az autó, és csináld meg, és tudod, és akkor onnantól fogva elkezdődik, hogy hát ez a tetszőkárpit nem maradhat. Jó, akkor vegyük ki a szélvédőt. Aha. És akkor ugye nyilván eltörik, és akkor keresünk gyorsan egy szélvédőt, ami hát nem olyan, hogy bemész a szélvédőboltba,
1: hát
2: és
1: nem,
2: akkor
1: nem. Kérni, hogy nem egy ilyen milyen autóhoz dolog már ez, igen.
2: Igen, tehát ez viszonylag kevéssé forgalmaznak hozzá szélvédőt, úgyhogy abból is kerestünk egyet bontottan, és szépen ezt fogom most levinni, hogy holnap visszajöhessen, hogy a szervizes srácok már készülhessenek a hétfői vezérműlánc és egyéb cserére, felújításra. Kapunk egy felújított karburátort, új gyújtást, tehát mindent, ami miatt elvileg megállhatna ezen a 3500, Jézusom, hát ezt kimondani is fáj, 3500 kilométeren, szerintem összesen mentünk vele 300-at eddig. Szóval ezt elő kell most készíteni, és a belseje egyébként még nincs kész, tehát hogy utána meg megy vissza a kárpitoshoz, és tényleg az van, hogy jövő hét vasárnap rajtszeremónia, és hétfő meg indulás szeptember 1.
1: Igen, csak úgyhogy... az mondjuk el a Balkáraliban járatlanabb a kedvéért, hogy mi ez az egész, mert úgy beszélünk róla, mint hogy egyrészt mindenki olvassa a Totálkáról, hogy mi ez az egész, meg Ákoséknak a kalandjait lehet majd ott követni nyilvánvalóan, de hogy mi ez a Balkáralli, miért jó, hogy ezzel a Skodával mentek egy ilyen alapvetéseket. Kérlek, mondja Ákos.
2: Ez tulajdonképpen egy átmenet a veterán verseny, a kalandtúra és az élvezeti veteránozás között. Tehát tulajdonképpen ez egy bő 10 napos tájékoztatási versenyről is szóló, de valójában egy déles stílust megörökítő a Balkánnak a legszebb részeit beautózó túra, aminek alapvetően a legfőbb inspirációi azok leginkább a 60-as, 70-es évek Monte Carlo rallyaiból érkeznek.
1: Hasonló lesz a mezőny, és gondolom majd felhozatalban.
2: Hát egyébként igen, tehát nyilvánvalóan, hogy a mi autónk lesz a leginkább low budget, de nem aggódunk ilyen miatt, tehát hogy alapvetően szerintem a stílusban azért ezzel a 130 LR külsővel és a csodálatosan készülő beltérrel azért ott oda lehet majd állni ezek mellé az autók mellé.
1: Hát egyfajta fordított sleeper.
2: Abszolút. Tehát, hogy tulajdonképpen a mindenfajta autóépítési reális, racionális elvnek a totál ellenkezője. Tehát mindenkinek, amikor elmondom, hogy hogyan javaslom azt, hogy építsen magának, vagy hogyan menjen lépésről lépésre, akkor annak az ellenkezőjét csináltuk most meg. Mert kívülről belülről nagyon kész lesz, de motorikusan kevésbé. Jó, annyit azért hozzá kell tenni, hogy azért a futóművében nagyjából minden alkatrész új, de azért abszolút igazad van ebben, hogy ez egy versenyautónak kinéző 52 lóerős 120 L.
1: Igazából mi az, amit változtatni kell? Tehát, hogy ugye ezt építitek egy kicsit ilyen szerkesztőségi autónak, showcarnak, viszitek ide-oda, és most elindultak vele a Balkán Rallyn. Mi az, ami direkt ide készült a Balkán Rallyra? Kellett valamit megerősíteni? Új fékek, új futómű, hűtéssel, gyújtással volt-e valami? Hogy ezek mind vannak, és ezeket csináljátok
2: csak folyamatosan? Csak azzal volt folyamatosan. Tehát volt, nálunk azért a szerkesztőségben van több ilyen öreg hobbiautó, van NSU princünk, van bogarunk, és volt egy ilyen, amikor Budapesten mentünk de este, tehát hogy nem az, hogy 45 fokban, 10 kilométert egy ilyen rakpart, ide-oda, ilyen gurulgatást tudjátok, és akkor konkrétan mind a három autó valami lerobbant, de a Skoda volt a legszerencsétlenebb, mert az egyrészt fel is fort, másrészt meg olyan csúnya, fekete ilyen benzines tódúsító füstöt okádott folyamatosan, hogy egyértelmű volt, hogy itt ehhez komolyan hozzá kell nyúlni. Tényleg ilyen nagyon dióhéjban annyira megvan szegénynek nyúlva a vezérműlánca, hogy már egyszerűen nem lehet beállítani a gyújtását. Mindegy. Lényeg az, hogy komoly a kihívás, és alapvetően ezt az autót műszakilag minden értelemben rendbe kell rakni, mert hiába egy viszonylag normális tulajdon, hogy egy nagyon jófej tulajdonostól érkező, egy műszaki személyetű tulajdonostól érkező, de a magyar valóságnak megfelelően karbantartott autóról beszélünk, tehát semmiből nem lett lehető legjobb minőségi új alkat, hiszen minden olyan tisztességes volt benne, és ez az épp úgy tisztességes, ez tényleg azt jelenti a valóságban, hogy egy kicsit minden rizikó. És ezek a hibák, ezek egyébként kijöttek, hál' Istennek, pont ugye, ami ebben a pesti körben végződött, de tulajdonképpen az autót teljes egészében revíziózni kellett volna, hát kellene, ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy a Balkán Rallyn el tudjunk vele indulni egyébként, nem kell erősebb, jobb autó a gyárinál, mert valójában ez egy tájékozódási verseny, egy túra, amit az autó újkorában tudott műszakilag, az elég. Csak hát attól messze vagyunk még.
1: Hát nem csak elindulni kell, hanem vissza is kell jönni. Azt mondtad, hogy hány ezer kilométer ez összesen?
2: Mi olyan 3500-at kalkuláltunk.
1: Te jó Isten.
2: Minden el együtt.
1: Aha.
2: Budapestről Budapestig. És de hát ugye tipikusan azok az autók, amikor lementek vele ugye annak idején a nagy családok Siófokra, akkor azért Székesfehérváron nem megálltak pihenni, mert azért még messze van Siófok. Tehát azért nem az az autó.
1: Hát jó, de hát most azon vagytok folyamatosan gőzerővel a következő egy hétben, hogy ne kelljen megállni még csak Siófoknál se. Mondjuk az irány az nem annyira stimmel, ha jól sejtem. Nem? De, vagy egy ideig. Egy ideig. Igen.
2: Felindulunk, úgyhogy tulajdonképpen benne van.
1: Milyen országokat érint? Mert talán most először Albániát is.
2: Igen, Albániát is érinti, ugye Montenegró lesz, Horvátország lesz nagyon nagy mennyiségben, illetve Bosznia és Albánia, hogyha jól tudom, de a teljes túra az fönn van a Balkán Rallynak a weboldalán. Én most azért nem akarok ennél pontosabbat mondani, mert sem most nem tudok egyszerűen tényleg annyira nem ebben voltunk most. Úgy voltunk, hogy kihívásra megyünk, és hát nyilvánvalóan ezt az autót most műszakilag kell rendbe tenni, és most már azt is elfogadom, hogy nem nyerni megyünk feltétlenül, hanem végig csinálni.
1: Videós tartalmak várhatók egyébként, vagy cikkek, vagy mind a kettő?
2: Mindenféleképpen minden lesz. Abban bízunk, hogy viszonylag könnyen meg fogjuk tudni oldani a napi vlogolásnak azt az ilyen social médiás álló formátumú bejelentkezős vonalát, és akkor az egészről pedig egy látványfilmet fogunk majd hozni, ugyanis ott lesz velünk Havadani, és az állatos operatőr, aki szépen végigfilmezi az egész túrát, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy lesz ez többféleképpen feldolgozva, cikkek formájában is, de bízunk benne, hogy a napi social tartalmat meg tudjuk adni a közönségnek.
1: Reméljük, hogy lesz kellő lefedettség, mert azért ott nem tudom mennyire vánszorog a net abban a régióban. Azért
2: hát talán... meg működő autó.
1: Ja. Hát figyelj, ha nem működő, akkor a content már megvan.
2: De az egy kevés, tehát hogy mondjam, hogyha tehát mi azért ebben így, tudod így, van egy ilyen, hogy persze van az a pont, ahol már így ér feladni, de mondjuk az nem az első 3 nap.
1: Az is igaz, igen. Nem, azt kívánom, hogy tudjatok elindulni, ott lenni, meg hazajönni, és aztán lehet, hogy még lehet, hogy megtátosodik a Skoda, és akkor valami jó eredmény is lesz belőle.
2: Bízom benne, nagyon hálás vagyok ezért, és köszönöm szépen a jó kívánságokat, és mondom, halál komolyan gondoltam azt, hogy egy ilyen bemutató eventet nagyon szívesen tartok akár a kedves rádióhallgatóknak.
1: Király.
2: Te pedig hívjál bármikor is.
1: Jó, köszi. Annyi, hogy rosszterezéssel kezdtük, és azzal is vagyunk kénytelenek befejezni, mert még egy percünk van, egy záró kérdés érkezett Zsoltitól, hogy sziasztok, az Honda S2000-rel mi van? Az smafu? Hát szerintem egyáltalán nem smafu, de még röviden Ákos erre reagálja. Miért nem vettél S2000-et MX-5 helyett? Financiális okokra gyanakszom.
2: Egészen pontosan 2-szer annyi tól indul az S2000, amennyire ezt az autót vettem, imádom, nagyon szeretem, nekem egy top 5-ös államgarázsban nagyon benne van az S2000. Nem titok, hogy egyébként néztem az első generációs Porsche Boxstert is, mert az van nagyjából hasonló áron most az MD-nek az aljával, de sajnos az állapot ott is inkább magasabb kategóriában lesz valójában jó. Az S2000 egy nagyon-nagyon jó autó, csak nagyon sokat összetörtek belőle, csúnyán javították, és így is 10 millió forintba kerül, és hogyha akarsz egy nagyon szépet, ami meg gyűjtői, akkor kifizetsz érte 15-20 millió forintot, és remegő lábbal használod, hogy nem, hogy valami baj legyen. Ehhez képest én ezzel a Mazdával, ha minden igaz, akkor idén októberben kint leszek a Northlife-én, és mintha nem menne holnap, úgy veretem majd.
1: Nagyon jó, gyönyörű szép végszó, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Szent Kuti Ákosnak, a Total Car vezető szerkesztőnek, hogy itt voltál velünk, sajnos nem személyesen, de hát ezt majd pótoljuk a jövőben, bármikor várunk szeretettel, tudod jól, úgyhogy vigyázz magadra, jó szerelést, berhelést, és mi egymást kívánunk.
2: Nagyon-nagyon köszönöm, és minden jót kívánok nektek is, ma hallgatóknak is.
1: Hello, igen, hello.
2: Elvégére. Hello.
1: Hello. Na hát, Ákos kicsekkolt, mi pedig kicsekkolunk a műsorból. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma velünk. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!

0: itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét több tiszás országgyűlési képviselő javaslata. Az előterjesztés egésznapos üzletzárást írna elő szenteste, a jelenlegi szabályozás viszont főszabályként 14 óráig engedélyezi a boltok nyitvatartását. A mostani kivételek ugyanakkor megmaradnának, így például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, valamint egyes virág- és édességüzletek továbbra is nyitva tarthatnának. A nélkülözhetetlen közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési és közműszolgáltatások működését sem érintené a változtatás. Javítási munkák miatt vasárnap teljes szélességében lezárják a Gubacsi közúti hidat. A csepeli autósok ez alatt csak a Kvassai hídon, illetve az M0-ás déli szakaszán, a Deák Ferenc hídon keresztül közlekedhetnek. Több buszjáratot is elterelnek, ezért Csepel és Pest Erzsébet között több mint 10 perccel hosszabb menetidőre kell számítani. A gyalogosok és a kerékpárosok a lezárás idején a Gubacsi vasúti hidat használhatják. Év végére készülhet el Magyarország új oktatási stratégiája, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A Vissza a jövőbe munka címen készülő dokumentum külön foglalkozik majd a közösségi média, a digitális környezet és a mesterséges intelligencia oktatási hatásaival. A kormány új nemzeti alaptantervet és átfogó szövegértésfejlesztési programot is tervez. Lannert Judit szerint az új rendszert széles szakmai és társadalmi egyeztetésre építik, az új alaptantervet pedig csak előkészítés és kipróbálás után vezetik be. A magyar lakosság 37%-a tud rendszeresen megtakarítani, és a megtakarítók 3/4-ének ehhez valamilyen kiadásról is le kell mondania, derül ki a Cofidis reprezentatív kutatásából. A megtakarítók fele alkalmanként 20 ezer forintnál többet tud félretenni, 50 ezer forint feletti összeget azonban már csak ma a negyedük. A háztartások 56%-a rendelkezik valamilyen megtakarítással, miközben a megkérdezettek 73%-a véli úgy, hogy átlagos jövedelemből ma nem lehet félretenni Magyarországon. A megtakarítás leggyakoribb célja a váratlan kiadások fedezése, a pénzt pedig legtöbben folyószámlán vagy otthon készpénzben tartják.
0: Tőzsde hírek.
1: 2%-os pluszban a Bux Index 1 órával tőzsdezárás előtt 151.691 ponton. A részvénypiac forgalma 8,3 milliárd forint, a vezető papírok vegyesen teljesítenek. A MOL 1,1%-ot emelkedik 5.165 forintra, a Richter is elindult felfelé 0,2%-kal 12.630 forintra. Gyengül a Magyar Telekom 0,2%-ot 2.544 forintra, és az OTP 0,1%-ot 45.800 forinton jelenleg. Európában változatlan az összkép, gyakorlatilag stagnál a londoni FTSE, 0,6%-kal süllyed a német DAX, 0,5%-kal a párizsi Kekeron, 0,3% a mínusz az olasz, illetve a spanyol bőrze esetében. A tengeren túlon pedig elindult a kereskedés fél órával ezelőtt, és azóta annyit módosult a hangulat, hogy a kicsit pozitívabb nyitáshoz képest lefordult, most 0,6%-os mínuszban a Nasdaq, az S&P 500 0,4%-ot gyengül, a Dow Jones 0,3%-os csökkenésben. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 320 forint 12 fillér, az euróért 364 forintot és 86 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelen.

0: 15 fok közé hüll a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Jelentkezik ismét a Partcafé a Balaton hangja két műsorvezetővel, Marsall Szilvivel
2: és Mihálovics Andrissal.
1: Képzeljék el a kedves hallgatók, ma is van vendégünk, ő Bittmann Eszter, a Lavender Tihany ügyvezetője. Szervusz Eszter, köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk.
3: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
1: Ebben a műsorban egy állandó kérdés az, hogy vendégeinknek a balatoni kötődését vizslatjuk. Te hol, melyik településhez, mióta kötődsz?
3: Én balatonfüredi születésű vagyok. Balatonfüreden éltünk, viszont Tihanyban

0: Töltöttük a mindennapjainkat, már szüleink is Tihanyban vállalkoztak, úgyhogy a balatoni nyarakat strandolás helyett Tihanyban töltöttük, élveztük, úgyhogy Balatonfüredi és Tihanyi kötődésünk
1: milyen
0: van.
1: Milyen vállalkozással volt a szüleidnek Tihanyban?
0: Hasonló, teljesen ugyanez a profil, vendéglátás, édesapámnak, édesanyámnak pedig egy balatoni szuvenír üzlete volt, ahol...
1: Nem esett messze a fájától.
0: Igen, ezeket gondoltuk tovább, igen.
2: Hogy került a képbe nálad a levendula? Miért pont ez a növény?
0: A levendula Tihanyhoz idén már 100 éve kötődik. Ez a történelmi múlt, ez úgy gondoljuk, hogy kiemelkedő. Tihany, apátság, levendula, és ezt az értéket szerettük volna minél inkább helyi szinten megvalósítani, kiemelni, és ezt az értéket minél magasabb szinten tovább vinni és képviselni.
2: Ebbéli végzettséged van? Valahogy kötődik a végzettséged is a levendulához, vagy teljesen más úton kerültél közel?
0: A levendula értékesítéséhez, igen. Nemzetközi kapcsolatok és marketing a végzettségem. Úgyhogy erről az oldalról érkeztünk. Amúgy a cégünk is fordítva épült fel az értékesítéstől. Érkeztünk meg a levendula termesztésig és kozmetikum gyártásig.
2: Hogy került képbe családi szempontból a levendula nálatok? A szuvenírboltban, vagy a vendéglátásban került az elő, hogy Tihanyos levendula, és ebből fejlődött aztán egy ilyen nagyobb gondolattál ez az üzletág?
0: Jól gondoltad, igen, a szuvenír üzletből 1991-ben, úgyhogy ez is egy jubileum a családunk szempontjából. 35 évvel ezelőtt nyitotta édesanyánk a szuvenír üzletét, és ott már ő értékesített akkor elérhető levendulás termékeket.
1: Ez akkor az apátságból jött, vagy honnan jöttek ezek a termékek?
0: A Zátonyi család, egy győri család, ültette be egy levendula földet Tihanyban, és az ő olajuk, illetve levendula zsákuk volt az, amit elérhető volt értékesítés szempontjából. És olyan 15 évvel ezelőtt a testvérem, úgyhogy férfi agyból pattant ki az üzleti ötlet, gondolta tovább, és valósított meg egy levendulás üzletet, a Lavender Shopot, ahol csak és kizárólag levendulás termékeket, lila-fehér termékeket szeretett volna értékesíteni, és ezt ő meg is valósította, viszont útközben, és hát elég hamar rádöbbentünk, hogy nincsen helyi termék tulajdonképpen, amit értékesíteni lehetne, úgyhogy olasz, francia, kínai termékek álltak rendelkezésre. Aztán bérgyártani kezdtünk kozmetikumokat, itt már kialakult a márkaépítés, brandépítés jelentősége számunkra. De a látogatók joggal kérdezték, hogy helyi terméket értékesítünk-e, helyi olaj van-e a termékekben, és hát ez nem találkozott a valósággal, nem rejtettük ezt véka alá, csak ez egy nagyon nagy motivációt adott nekünk arra, hogy helyi alapanyagból helyi terméket készítsünk, és ezt minél mélyebben, összetettebben, élményszerűen mutassuk meg a vendégeknek.
2: Maga az ötlet is nagyon furcsa, hogy csak a levendulára egy vállalkozást alapítani, ahhoz nagy bátorság kellett, mert az, hogy egyéb termékek mellett van levendulás termék is, azt értem. De ekkora volt az érdeklődés a vevői részre, hogy úgy gondoltátok, hogy egy csak levendula alapanyagok, vagy levendulát alapanyagul használó termékkör eltart egy egész vállalkozást?
0: Mi hittünk benne, igen. Szerintem az nagyon ritka, hogy egy településnek ekkora helyi, növényi értéke van, ami színes, mármint, hogy szép lila, meghatározó színe van, illatos, rengeteg gyógyító hatása van, gyógyhatása van, bőrünkre, elménkre, erre biztos majd kitérünk még, illetve az ízvilágot is, mivel ugye a családunk egyik fele vendéglátással foglalkozik, abba is belecsempésztük, és az valóban elmondható rólunk, hogy a levendulát szerintem Magyarországon biztos, de megkockáztatnám, hogy Európa szinten is a legszélesebb körben használjuk, ami a termékpalettát illeti. És hát lekopogom, de hogy amiben bíztunk, az szerencsére megtörténik, és egyre szélesebb körben van rá.
2: Sőt, ebbe kapaszkodnék bele, ebbe az egyre szélesebb körbe. Ugye indult a levendula olajtól és a levendula zsáktól, ahogy fogalmaztál, hát gyakorlatilag ma már nagyon-nagyon sok rétű vállalkozása fejlődött. Ez hogy alakult ki nálatok? Ez ilyen lépésről a lépésre, mindig kell valami újat adni a piacon, akkor miért ne csinálnánk, nem tudom, milyen kozmetikumokat, miért ne csempésznek bele a vendéglátásba, miért ne csinálnánk belőle bort, szörpöt, stb. Stb. Tehát ez ilyen organikus fejlődés volt, vagy ez valahol már ott volt a fejetekben, hogy ebből ez egy annyira sokrétű növény, hogy ezt előbb-utóbb minden ágát, bogát meg fogjátok mutatni a közönségnek?
0: Szerintem amikor indultunk, akkor ennyire széles körben nem gondolkoztunk, csak levendulában gondolkoztunk. Szerintem a piacnak, fogyasztóknak mindig érdemes újat mutatni, adni. Hát inspirálódni nagyon könnyű a vendégektől is, a világban, a trendekből is lehet tanulni, fejlődni. De mivel a levendula gyógynövény, csodálatosan tiszta illóolajat tudunk lepárolni a tihanyi levendula lepárlóban, most már 2019-től. Ennek van pozitív hatása a bőrünkre, a nyugalmunkra, a gondolkodásunkra. Tehát a kozmetikumok az így adta magát, igen. Édesanyánk gyógyszertári asszisztensként dolgozott még a család alapítás előtt, úgyhogy innen is van egy családi örökségbehatás. A kozmetikumok, szappanok, azok szeretett termékek akár ajándékként is, hogyha ellátogatnak Tihanyba. A látogatók, turisták akkor előszeretettel vásárolják ezeket.
1: Nektek saját levendula földetek vagy mezőtök van, vagy pedig vásároljátok a levendulát tihanyi termelőktől?
0: Alapvetően mi a farm to home koncepcióban hiszünk, tehát levendulát termesztünk, ettől függetlenül felvásároljuk a helyben elérhető, vagy környékben elérhető levendulát. Lepároljuk a saját levendula lepárlónkban, ott kinyerjük a már említett 100% tisztaságú levendulaolajat, ezt külsős laborban méretjük be, a gyógyszerkönyvi minőséget alkalmazzuk a kozmetikumokban, és a kozmetikum gyártás az pedig szintén saját berkeken belül történik, farmakológus szakgyógyszerész szállítjuk össze a receptúráinkat, és aztán a kéztermékeket a márkaüzleteinkben, viszonteladói partnereinken keresztül értékesítjük, ahogy eljutnak az otthonokig tulajdonképpen.
1: Amikor én olvasgattam a vállalkozásotokról, akkor azért úgy, ha jól láttam, 2019-ben indult ez az egész folyamat. Tehát nagyon gyorsan, nagyon nagyra nőttetek el. Mi a titok?
0: Tulajdonképpen a maga a termékgyártás indult, tehát ekkor került megalapításra a tihanyi levendula lepárló, mert történetileg... Igen, az szuper volt.
1: Gondolom.
0: Tehát történelmileg, nem tudom, hogy majd erre kitérünk-e, de 100 éves a tihanyi levendula, viszont volt egy történelmi szünet, amikor nem volt levendula termesztés Tihanyba. Azt újraéleszteni, az egy komoly munka volt a Nemzeti Park, Tihanyi Nemzet, vagy Balatonfelvidéki Nemzeti Park által. Akkor ugye már a Szilárd testvérem megalapította a levendulásboltot. Ott amúgy mi nagyon jól le tudtuk szűrni, hogy mi az, amire igénye van a vásárlóknak. És amikor indultunk a termékgyártással, akkor már egy kész termékpalettával tudtunk indulni, hogy ami működik, akkor azt gyártjuk a saját laborunkban. És aztán a gyorsaság kis csapattal tudattal dolgozunk, szerintem, de nagyon szeretünk termékeket fejleszteni, készíteni, ötletelni, szeretünk utazni, onnan is nagyon sok élménnyel, ötlettel térünk haza. Illetve a balatoni szezon az még dolgozunk érte, de a főszezon az, amikor nagyon nagy jön a vendégekre fókuszálunk, viszont ott van a nyugalmas őszi-téli hónapok, amikor a termékfejlesztésé az időszak.
2: Mert hogy ugye nem csak egy gyártó és kereskedelmi vállalkozás vagytok, hanem élményeket is adtok a hozzátok látogatóknak, ha erre igény van. Ez hogy jött a képbe? Nagyon sok gyártóvállalkozáson nagyon jó termékekkel, mégis azt mondják, hogy ezt a részét köszönjük szépen, hogy a fogyasztókat is szórakoztassuk is, még az még nem nagyon fér bele. Nálatok ez egy előre eldöntött kérdés volt, hogy már pedig megmutatjátok a lepárlót, már pedig szerveztek programokat?
0: Igen, igen. Uh-huh. Szerintem itt is megmutatkozik az, hogy mi alapvetően gyerekkorunk óta turisztikában, ha akartunk, ha nem, de ott voltunk, és dolgoztunk, amúgy nagyon szívesen, és a mindent a vendégért, a vendég az első, szerezzen élményt, attitűddel nőttünk fel. El se tudnám magamat képzelni amúgy egy olyan kozmetikumgyártó egységben, ahol úgymond csak gyártunk, uh-huh. és nincs a show uh-huh. része, vagy az élmény része. Úgyhogy alapvetően igen, a terveknél is a lepárlóba úgy alakítottuk ki, hogy betekintést lehessen nyerni. A laborunk is teljesen ablakos, nagy ablakokon keresztül lehet megnézni a termékgyártást. Tulajdonképpen mindegyik mozzanatát. Ettől függetlenül workshopokat is szervezünk, amikor a vendég azon kívül, hogy megtekinti a termékgyártás, részt is vehet benne, ezt nagyon-nagyon szeretik. Közben nagyon sokat mesélünk a levendula helyi történetéről, szerintem az edukáció az nagyon fontos. Onnan indultunk, hogy a levendula illata, igen, mint a nagymamám gardróbja, most pedig már tényleg, amúgy szerintem trend is lett uh-huh. a levendula, nem csak Magyarországon, de külföldi országokban is, ez nekünk segít, nyilván, de hogy szeretik a fiatalabb generáció is, keresi, és jönnek, hú, imádom a levendulát, az ízét, a színét, az illatát, úgyhogy szerintem ez egy hosszú folyamat, az edukáció, a megtapasztalás, az élmény, az mindenképpen segíti a márka építést is, és azt, hogy a levendula az ne egy trend legyen, hanem
2: hát viszont nem
0: több.
2: Könnyű a feladat, mert hogy egy szezonális termékről van szó, nyilván a virágzás az egy nagy őrület, de az év nagy részében ilyenkor akkor így felvonja az ember a szemöldökét, hogy mit lehet kezdeni a levendulával, ám ti megtaláltátok, hogy mit lehet kezdeni a levendula virágzás után, meg előtt is ezzel a termékkel. Ez nagyon nehéz volt? Nem féltetek attól, hogy mégis egy szezonális terméket kínáltok? Jó pár szezonális terméket ismerünk, ami nem tud kitörni a szezonalitásból.
0: Én a levendulára úgy tekintek egy kicsit, mint a szőlőre. Szüretelni is, ugye uh-huh. egyszer szüretelünk egy évben, de aztán ott van maga a termék, amit egész évben tudunk élvezni. A levendulánál valóban a június-július eleje, vagyis hát a május, egész június-július eleje az őrület, ami minden lilába borul, viszont ezután következik a lepárlási időszak, ami, hogyha nincs lepárlás, nincsen levendulaolaj, és nincsen termék. Tehát akkor azt hiszem, hogy gondban lennénk, már akkor tényleg elvirágzott a levendula, nem érezzük az illatát. De a levendulaolaj, én ezt tihany folyékony aranyának is szoktam hívni, ez tovább él az év minden napján, az otthonainkban is akár, illetve ez nekünk nagyban segítség a kulináris termékpalettánk, amit éttermekben, kávézókban is tudnak élvezni, megtapasztalni a vendégek.
2: Arról mesél még egy kicsit, erről kevesebb szót ejtettünk, de hát a krémestől kezdve a ginig nagyon sokféle termék készül levendulából. Ezt ki találja ki?
0: Ezt is mi, a csapat. Uh-huh. A Jean például a testvérem Szilárd ötlete volt, ő hozza amúgy jobban a kulináris uh-huh. vonalat. A levendulás krémes az a Rege cukrászdának a ikonikus helyi tihanyi levendulás krémese. Nagyon-nagyon sokan szeretik. Tehát tényleg, hogy hú, én nem szeretem a levendulát, meg nem tudom elképzelni. Mondjuk ezt mondja az utazás előtt a vendég, de amikor ott van Tihanyban, beül a Rege cukrászdába, akkor tényleg szerintem 10-ből 7 vendég levendulás limonádét és levendulás krémest kér. Uh-huh.
2: Hogy ez nagyon sok nagy fantázia kell, mert oké, levendula ez egy ilyen illatszerként van elkönyvelve a nagy átlag fejében. Azt megpróbálni, az nem kismerésség kell, hogy ezt krémesbe tegyük, vagy gint főzzük belőle, vagy itt van egy üveg levendulás bor előttünk éppen. Ez ilyen nagy, még egyszer mondom, merészség és ilyen kísérletezőket kell. Ezek szerint a csapatotok jellemzője.
0: Igen, uh-huh. igen, abszolút. Illetve az nekünk egy nagyon nagy áldás, hogy aki Tihanyba jön, ő valamilyen levendulás terméket szeretne vásárolni, mert történelmileg Tihanyhoz köthető a levendula, és ott úgymond könnyebb kísérletezni, mert uh-huh. amúgy kóstoltattunk mindegyik márka üzletünkben, megkóstolhatják a gint, a mézbort, a krémlikört, a levendulás pisztácia krémet, mogyorókrémet.
2: Van és száraz sütemény is ilyen levendulása,
0: igen, kekszek, teák, tehát uh-huh. úgy tudnak vásárolni, hogy ők megtapasztalták, uh-huh. és kiválasztják, hogy nekik mi ízlett a legjobban.
1: Mert nem csak a Balaton nagy Tihanyban van üzletetek, hanem a fővárosban is, hogyha jól láttam, ugye?
0: Igen, igen, itt is egy shop-in-shop rendszerben van, igen, egy szép 30 négyzetméteres uh-huh. üzletünk, és ott is, akik ugye nem tudnak eljutni Tihanyig, Budapesten is élvezhetik a termékeket. Úgyhogy szerintem bátorság kell, a vendégek is amúgy inspirálnak minket, például a levendulás bornál, ott mi is ott voltunk, hogy fú, még a borba is a levendula, de annyian kérdezték, hogy oké, akkor csináljunk levendulás rozét, és kérik, hogy még levendulásabb legyen.
2: Uh-huh. Na, érdekes, akkor most egy kis szünetet tartunk, és jövünk vissza. Folytatjuk még a levendula témánkat. Vendégünk ugyanis Bittmann Eszter, a Lavender Tihany ügyvezetője, ne menjen senki messzire a rádiókészülékektől.
3: Fél táv megúszva, a Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
5: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
6: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
7: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
8: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában, egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
10: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
11: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
12: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
13: Jó napot kívánok, 5:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Hűtlenkezelés gyanúja miatt tart házkutatásokat az Alapjogokért Központ Háttér cégénél a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A gyanú szerint a közpénzből finanszírozott társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a nyomozók szerint csak minimális munkát végzett. A rendőrség több helyszínen iratokat, szerződéseket és számlákat foglal le, adatokat ment a cég szerveréről és tanúkat hallgat ki. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettessel szemben zajlik. Egy orosz katonai helikopter rövid időre berepült Lengyelország légterébe a kaliningrádi körzet közelében, közölte a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága. A helikopter mintegy 300 méter mélyen hatolt be a lengyel légtérbe, ahol 42 másodpercig tartózkodott, az incidens miatt pedig lengyel vadászrepülőgépek szálltak fel. A lengyel katonai vezetés szerint a légtérsértéssel az ország légvédelmének reakcióját tesztelhették. 11 kétoldalú egyeztetést folytatott az ENSZ hét első két napján Orbán Anita külügyminiszter New Yorkban. A tárgyalásokon egyebek mellett a politikai, gazdasági, energetikai és oktatási együttműködés bővítéséről egyeztettek ázsiai, észak-afrikai és latin-amerikai partnerekkel. Magyarország Chilével a politikai konzultációk újraindítását készíti elő, míg Indiával és Kazasztánnal a magas szintű párbeszéd folytatásán dolgozik. Orbán Anita részt vette a V4 és India külügyminiszteri találkozóján, valamint a Nyugat-Balkán barátai csoport ülésén is. Magyarország július óta tagja ennek a csoportnak, és felajánlotta, hogy 2027-ben házigazdája lesz az egyik találkozónak.
3: Tőzsde hírek.
13: Fél órával tőzsdezárás előtt továbbra is csak 0,1%-os pluszban a Bux Index 151.531 ponton. A részvénypiac forgalma kereken 9 milliárd forint ebben a pillanatban. Vegyes mozgások látszódnak a blue chipeknél. A MOL-nál 0,9%-os emelkedésről van szó, így 5155 forintot ér. Gyengül az OTP 0,2%-kal 45780 forintra. Stagnál a Richter 12600 forinton, a Magyar Telekom pedig 0,1%-os mínusz után 2546 forint. A tengeren túlon elromlott továbbra is a hangulat, 0,2%-os mínuszban a Dow Jones, 1,1%-del süllyed a Nasdaq, és 0,6%-a mínusz az S&P 500-nál. Európában hasonló az összkép, a spanyol index 0,3%-ot gyengül, az olasz mutató és a párizsi CAC-on 0,2%-ot, 0,4%-del süllyed a német DAX, és emelkedik a londoni FTSE most 0,3%-ot. A bankközi deviza piacon az euró értéke 365 forint 22 fillér, az amerikai dollárért 320 forintot és 62 fillért kell fizetni.
3: Időjárás jelentés.
13: Gomoly felhős napos idő várható, melyek estére a legtöbb helyen fel is oszlanak, nagy területen kiderül az ég. Este a dunántúli tájak fölé ugyanakkor egy felhősáv nyúlik be. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, egy-egy helyen erős lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl a levegő.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton. Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja. Vendégünk továbbra is Bittmann Eszter, a Lavender Tihany ügyvezetője. Hallottuk, hogy hogy épül fel a cég, meg hogy épült fel a családi vállalkozás, milyen kísérletező kedvű csapatotok van. Ehhez azonban kell a fogyasztó is. Mára már egy átlag magyarnak beugrik, hogy a Tihany akkor levendula? Tehát sikerült ezt elérni?
2: Igen, én azt gondolom, és ezt reméljük is, hogy...
1: Viszonylag rövid idő alatt ráadásul. Már ahhoz képest, hogy több száz éves tradíciók küzdenek időnként a létükért.
2: Azt gondolom, hogy ez egy picit hosszabb időszak volt. Hogy a történelemben egy picit belemegyünk, akkor 1926 és 1950 között a Tihanyban 40 hektáron folyt a levendula termesztés. Francia kozmetikumgyártó cégek is importáltak innen Tihanyból levendulaolajat. Aztán a szocializmus időszakában a bor került előtérbe, a levendula az teljes mértékben háttérbe szorult, és aztán 95, illetve a 2000-es évektől Zátonyi családnak volt nagyon nagy szerepe, hogy beültette újra az első levendula földet Tihanyba, és aztán a Nemzeti Parknak, hiszen Magyarországon ők hirdették meg először a Szedd Magad levendula eseményt, és ez nagyon közel hozta újra a vendégekhez, a látogatókhoz a levendulát, mint növényt. És aztán itt volt szintén egy nagyobb szünet, amíg sikerült nekünk kialakítani a helyi termékkészítést. Onnan már egy gyors folyamat volt, igen.
1: Ma már lehet azt mondani, hogy tihanyi turizmus egyik húzóereje a levendula? Az apátságon kívül mondjuk?
2: Igen, igen.
1: Tehát vannak, akik célzottan azért jönnek, hogy akkor levendula termékeket kóstoljanak, próbáljanak, vásároljanak.
2: Igen, én ezt határozottan kimerem jelenteni.
1: Az eredetvédettség az felmerült nálatok? Mert annyi féle eredetvédett termék van a tihanyi levendula, bármiféle ilyen védelmet az élvez?
2: Igen, a tihanyi levendula olaj rendelkezik tihanyi levendula olaj védjeggyel, ami az Európai Unió területén eredetvédett. Szerintem ez egy nagyon fontos és még kihasználásra váró védjegy, illetve eredet oltalom. Hogyha Tihany területén terem a levendula, és a tihanyi levendula lepárlóban kerül lepárlásra, akkor az az olaj az eredetvédett helyi tihanyi levendula olaj.
1: Hungarikum minősítés?
2: Célunk. Célunk, igen. Azt gondolom, hogy ehhez egy település kell, ez egy település szintű érték a tihanyi levendula. Jelenleg a Veszprémi értéktárban jegyzik a tihanyi levendulát, innen kell folytatni ezt az utat a hungarokon.
1: Ha már szóba hoztad, és ennyit köszönhet Tihany a levendulának, ilyen helyi összefogás működik? Gondolkodtok benne esetleg? Azért, hogy ezt még magasabb szintre lehessen tenni?
2: Mire gondolsz? Tudsz segíteni egy picit,
1: nem tudom,
2: hogy milyen összefogás?
1: Mindenhol lehessen. Ez ugyanolyan, mint mondjuk a balatoni bor vagy a balatoni sör, hogy
2: egy
1: ilyen közösségi márkává fejleszteni ezt a dolgot. Hiszen a Balaton északi partjának egy jellegzetes terméke van, és nyilván Tihany ennek a fővárosa, de miért ne lehetne mondjuk máshol is kapni belőle? Így értettem elsősorban az összefogást. Akár a Balaton déli partján is, bár igazán veheti a fáradtságot, hogy valaki átkompozik, és akkor ott helyben megkóstolhatja, megnézheti ezt a dolgot, de ilyen összbalatoni összefogásban.
2: Két oldalról közelítem meg a választ. A termékeink azok kaphatóak Tihanyon kívül is. Nekünk ez mindig is a kezdetektől fogva elsődleges célunk volt, hogy ne csak a márka üzletünkben legyen elérhető a termék, hanem első körben Tihanyban, aki értékesíteni szeretné, a vásárlóknak elérhetővé tesszük, hiszen nekünk a célunk valóban az volt, hogy tihanyi terméket tudjon vásárolni a látogató, a hosszú távú fenntartható turizmusnak szerintem ez egy elengedhetetlen része, eleme. Ezen kívül én bízom benne, hogy a munkánknak köszönhetően is, illetve a levendula népszerűségének köszönhetően Tihanyon kívül a Balaton több pontján elérhetőek a termékek, Hévíz, Keszthely, Siófok, Révfülő, Badacsony. Uh-huh. Budapesten is ott vannak a termékeink, a szuvenír üzletekben, a reptéren például egy kis külön sarkunk van, a drogéria láncokban is kaphatóak a naturkozmetikumaink. Nekünk ez célunk, hogy uh-huh. nyilván így tud nőni a vállalkozásunk is, hogy Magyarországon minél szélesebb körben, illetve külföldön is szeretnénk, hogyha a tihanyi levendula, illetve a lavender tihany, mint márka uh-huh. megjelenne. És az összefogás, hogy van-e ilyen jellegű összefogás, szerintem vannak helyi szereplők, akik nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a termék értékesítésbe, készítésbe, jelenleg, hogy legyen egy tihanyi termék. Én azt gondolom, arra a tihanyi levendula olaj védjegy a megoldás, mert az az alfa, az olaj az alfa és az omegája. Uh-huh. A kozmetikumoknak elsősorban.
1: A sikerben mennyire játszott szerepet a közösségi média? Ez most tudott eszembe, előbb kellett volna feltenni, mert hát nagyon jó szelfiket lehet készíteni egy levendula mezőn, és az eladja magát onnantól kezdve. Ez mennyire volt áldás, hogy átok nálatok ez a modern korra közösségi média?
2: Szerintem ez egy áldás, hogyha elfogadjuk, hogy ezzel napi szinten sokat kell foglalkozni, és nem csak úgy foglalkozgatunk, hanem hogy erre tényleg stratégiát és következetességet építünk. Mi nagyon igyekszünk amúgy social media pozitív termékeket készíteni. Itt a lila szín az nagyon nagyban segíti a munkánkat. Egy szép lila ital, egy lila fürdősó, kézkrém, testápoló, az nagyon megkapó tud lenni uh-huh. a social médiában. Illetve amikor a virágzás van, az
1: ez ilyen. Nem húzza vissza egy kicsit az üzletmenetet? Hogy ott kerülgetni kell a szelfizgető turistákat, miközben dolog van?
2: Úgy érted, amikor hát látványközpontba eljönnek, és meglátogatnak esetet, minket?
1: Azt gondozni kell, meg szüret van, ugye a levendula világot be kell takarítani, vagy ezt úgy oldjátok meg, hogy van a ipari ültetvény, ahova nem engedtek be embereket, és van egy ilyen látványültetvény, ahol meg szabadon lehet szelfizni, de annak nem az a célja, hogy ott aztán szüreteljetek is.
2: A szüret nem annyira, nem tart olyan hosszú uh-huh. ideig. A mi levendula ültetvényünk az egy hónapon keresztül tart nyitva, júniusban. Az aratást azt valóban mi igyekszünk nagyon kitolni a turizmus érdekében, hogy minél tovább élvezhessük a színt, az illatot az ültetvényem, de tulajdonképpen maga a szüret az 1-2-3 napot vesz igénybe. Munkaerőkapacitásban akkor ott nagyon fókuszáltan figyelnünk kell mindenre, mert ugye nyitva vagyunk az ültetvényen, fogadjuk a csoportokat, vendégeket, pop-up üzletet nyitunk ott, akkor van egy kültéri kiállításunk, egy lavenderbárunk, ahol italokat tudnak fogyasztani a vendégek. Ezen kívül aztán elérkezik a szüret ideje, egyből a lepárlás, egyből a főszezon, az egyetem még nem ért véget, de munkaerőre már nagy szükségünk van. Ott mindenkinek nagyon keményen ki kell vennie a részét, viszont ez az év egyik legizgalmasabb időszaka, hiszen akkor szüreteljük le a munkánknak a gyümölcsét, amiből aztán az év hátralévő részében alkotni uh-huh. tudunk.
3: Azt megkérdeztem, ugye ti 4 évszakos nyitvatartással üzemeltek, hogy hát most nem üzleti adatokra vagyok kíváncsi, de én azt hiszem, hogy az augusztus 20-ai hétvégén voltam nálatok, és hát voltam nálatok, nagyon sokan voltak. Nyilván jó idő volt, benne voltunk az augusztusban, de hogy a szezonon kívül arányaiban milyen forgalmat bonyolítotok le? Egy szezon közbeni forgalom számra vagyok kíváncsi, illetve egy szezon utáni forgalom számra.
1: Meg miért fontos a négy évszakos koncepció nektek?
2: Mi folyamatosan a négy évszakos Balatonért dolgozunk. Az elejétől kezdve, tehát ha itt gondolok az éttermeinkre, amit Szilárd vezet, tényleg 15 évvel ezelőtt már az év minden napján nyitva volt, úgyhogy bármilyen éttermet, kávézót, üzletet, látványközpontot nyitunk, ott eleve úgy gondolkozunk, hogy az év minden napján nyitva kell, hogy legyünk. Szeretjük megtartani, és célunk is megtartani a csapatunkat, és nem minden évben előről kezdeni. Nyilván akik nyáron csatlakoznak hozzánk a főszezonba, őket örömmel tréningezzük, és vesztük be a csapatba, de szerintem egy vállalkozás akkor tud mindig azonos minőséget és fejlődést mutatni, hogyha a csapata is standard, és ismerik azokat az értékeket, amit a tulajdonosok szeretnének megvalósítani és a vendégeknek nyújtani. Szerintem ebben nagyon örülünk neki, hogy tényleg ennyi helyszínt, vagy 9-10 helyszínt tartunk nyitva éves szinten Tihanyban és Balatonfüreden. És hogy mennyire megvalósítható, és hogy négy évszakos-e a Balaton, és így kicsit a számokra kitérve, talán számokat nem is fogok tudni mondani. Az igazi főszezon az szerintem 6-7. Tehát, hogy már 8 sem, hanem 6-7, ami nagyon-nagyon rövid. Tehát ennyi idő alatt... Nem tudod eltartani a vállalkozást, a csapatot, tehát mindenképpen érdemes egész évben gondolkozni. Előszezon, utószezon, tehát akár a szeptember, hogyha jó az idő, süt a nap, nagyon szeretnek lejönni Tihanyba a vendégek, enni egy levendulás krémest, megvenni a levendulás testápolót, eljönni egy workshopra, nagyon sok programot szervezünk az éttermeinkben is, a látványközpontunkban is, annak érdekében, hogy minél vonzóbb legyen az a destináció. Tihanyban a Garda Fesztivál, ami novemberben kerül megrendezésre, az a záró akkord, de ott már a hétköznapok nagyon-nagyon üresek. A csoportoknak sokat köszönhetünk, ez is nagyon fontos számunkra, a csoportszervezés, mert ők kiszámíthatóan jönnek októberben is, akkor is, ha esik az eső, ha nem, mert előre leszervezett programról van szó. A téli időszak az küzdelmes, hogy így fogalmazzak, de vannak téli termékeink is, a lavender bombardino például, Füreden nyitva van a jégpálya, igyekszünk együttműködni, gondolkozni, hogy mi az, amit télen tudunk nyújtani, és aztán a szezon az mindig a húsvéti időszakkal indul, az ugye attól függ, hogy április elejére, végére esik, onnan indul be, de szerintem a programok, az élmény, az nagyon fontos, hogy kimozduljanak az emberek, és legyen kedvük megtenni azt a 90 percet Budapestről például.
1: Végszónak tökéletes, köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a gondolatainkat, és akkor az előttünk álló szeptember 24 és 27-e közötti hétvégére nem tudom, lesz-e programotok pont, mert mondtad, hogy igyekeztek jó darabig kitartani programokkal.
2: Igen, Tihanyban szüreti felvonulás lesz, úgyhogy a látogatók a szőlő és bor kultúrának minden részletében nyerhetnek betekintést, és erre fel nyilván az üzleteinkben is a borokat helyezzük előtérbe, nagyon sok kóstolóval, italkombinációkkal készülünk mindegyik helyszínünkön, és hogy a magyar mi voltunkat is megmutassuk, az Echo étterem teremben a 100 tagú cigányzenekar triója fog fellépni és szórakoztatni egész hétvégén a vendégeket. Bízunk benne, hogy sütni fog a nap, és a panorámát, a teraszt tudják élvezni a vendégek.
1: Mi is zárkozzunk vele Szilvi programokkal.
3: Igen, igyekszünk. Ugyanezen a hétvégén, még mindig szeptember 25 és 27-e között vagyunk. Tapolcán a Pisztráng és Borfesztivál immár 14. alkalommal kerül megrendezésre, a helyszín a hangulatos Malomtó, ahol a Balaton felvidék borai és a friss Pisztráng számtalan változata várja a vendégeket. Napközben is este is lesznek koncertek, beszélgetések és természetesen jó néhány gasztronómiai élmény. A tó körüli séta, a családi programok és a baráti kocintások miatt nem csak a gasztronómia szerelmeseinek lehet jó választás.
1: Multidőző napokat ajánlanék szeptember 25 és 27-e között Balaton-Almádiban. A település patinás villái, házai, kertjei nyitják meg majd kapuikat a látogatók előtt. Közel 30 különleges helyszínt lehet így felfedezni, olyan épületeket is, amelyek mellett máskor talán simán elsétálunk. A programokon helytörténeti sztorikkal, kisebb előadásokkal és műsorokkal is találkozhatunk. A város múltját egy nosztalgia busszal is bejárhatjuk, amely a városháza elől indul és oda is fog visszaérkezni, tehát szeptember 25 és 27 között Balaton-Almádiban.
3: És ugyancsak ezen a szombaton és vasárnap ismét nyitott portanapok lesznek a Balaton felvidéken és a Nyugat-Balaton térségében. A program lényege, hogy a látogatók közvetlenül találkozhatnak a helyi gazdákkal, termelőkkel és kézművesekkel. Lehet kóstolni sajtokat, mézeket, lekvárokat, húsokat és borokat, de több helyen borospincékbe, méhészetekbe vagy éppen levendula párlóba is be lehet nézni. A résztvevő porták 12 és 19 óra között előzetes bejelentkezés nélkül látogatható. Bővebb információ pedig a Visit Balaton 365.hu oldalon.
1: Drága közönségünk, ennyi fért mára bele a Partkafé műsorába. Bittmann Eszternek, a Lavender Tihany ügyvezetőjének köszönjük, hogy itt jár nálunk, és köszönjük további sok szépen. Sikert kívánunk.
2: Köszönjük szépen.
1: Mi pedig búcsúzunk mára Marsall Szilvi műsorvezetőtársammal.
3: És Mihálovics Andis műsorvezetőtársammal.
1: Köszönjük a kitartó figyelmet, találkozunk a jövő héten is a viszontlátásra.
3: Viszontlátásra.

0: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és hallgassák továbbra is a Trend FM hullámhosszát. Köszönjük!
1: Ez volt a Part Café. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Baleset történt a fővárosban a Budaörsi úton kifelé a Villányi út előtt. Sávlezárásra és jelentős torlódásra kell emiatt számítani. Szintén baleset okoz fennakadást továbbra is a budai alsórakparton a Szilágyi Dezső tér közelében. A Margit hídtól délfelé és a Rákóczi hídtól északra egybefüggő a sor, illetve a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalról is nehéz lehajtani a Petőfi hídnál a budai alsórakpartra. A pesti alsórakpart is csak lassan járható a Szent István parktól déli irányban és az Erzsébet hídtól észak felé a Lánchídig. Ugyancsak lassan járható mindkét irányban az Üllői út a Nagykörút előtt, a Lehel utca is telített kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton a közös csomóponthoz közeledve számítsanak lassulásra, a Rákóczi úton is erős a forgalom mindkét irányban, ahogyan a Kiskörúton úgy szintén, az Asztóriáig. A pesti alsórakparton megszűnt az autós forgalom hétköznapi éjjeli korlátozása, de a hétvégi napokon a Margit híd és az Erzsébet híd között továbbra is lezárásra kell számítani, mert ezt az útszakaszt változatlanul átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok! 5 óra van, a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Hűtlen kezelés gyanújával tesz feljelentést Ruszin Szendi Romulus a Honvédelmi Minisztérium korábbi beszerzései miatt. A honvédelmi miniszter szerint az előző tárcavezetés mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói szerződést kötött egy brit céggel, amely többek között szabályzatokat készített, vezetői tréningeket tartott, és egy végül nem rendszeresített egyenruhát is tervezett. A tárca vizsgálata több 10 millió forintos magánutakra, vadászatok biztosítására és egy luxusautó használatára fordított kiadásokat is feltárt. Ruszin Szendi Romuluszt hallják.
6: A honvédelmi miniszternek az előző korszakban járt a közvetlen védelem. Úgy gondolta, hogy ez akkor is jár, hogyha külföldön magáncélú útra megy. Üdült, találkozgatott valakivel, ebben az esetben is a közvetlen biztosítás végző személyek elkísérték. Hogy mennyibe került ez a magyar adófizetőknek? Több mint 32 millió forintjába, 2000 angol fontba is, mint egy 5300 eurót költöttek erre. Kettő olyan vadászatot találtunk, az egyik az 30 millió forintba került, a másik 12 millió forint volt, amit a katonák és nem csak a közvetlen védelmi biztosító állomány, hanem másik 10-12 főnek is biztosítani kellett, hogy izoláltan tudjanak vadászni ezek a jó emberek a baráti társasággal. És a habatortán a honvédelmi miniszternek jár magáncélra gépjármű használat. Úgy tűnik, hogy az előző honvédelmi vezetésnek béreltek egy nagy értékű luxus autót, és megfigyelők tudni vélik, hogy ez az autó egyébként korábban az ő saját autója volt, de egy cégen keresztül bérelték neki havi 6-800 000 forintért, ami 36 millió forintjába került az adófizetőknek. A feljelentést megtesszük ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés alapos gyanújával, a többit a nyomozó hatóságokra bízunk.
5: Hétfőn egyeztet a Vidék és Területfejlesztési Miniszterrel a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és 7 másik országos érdekszövetség. A szervezet elnöke arról beszélt rádiónknak, hogy bár most már vannak pozitív üzenetek a kormány részéről, az utóbbi hónapokban a fejük felett döntöttek, ezt sürgősen orvosolni kell. Emellett a szolidaritási hozzájárulás kérdésében is egységes döntést várnak a kabinettől. Gémesi György elmondta, hogy 4 munkacsoport felállításáról állapodtak meg a kormánnyal.
7: Pont az a probléma, hogy a Szent István vidékfejlesztési programról igazán nem tudunk semmit, vagy sem tudjuk, hogy milyen formában tudnak majd abban a 10 térségben az önkormányzatok rajta részt venni. Tehát ezek bizonytalanságot jelentenek a települések számára. A mi programunkban is vannak vidékfejlesztési irányzatok, sőt, ugye az Európai Uniós pályázatok kapcsán konkrétan is leírtuk azt, hogy szeretnénk ezekről tájékoztatást és információt kapni, illetve a döntésekbe beleszólni, illetve a döntéseket véleményezni. Úgyhogy ez is valószínűleg szóba fog kerülni hétfőn. Azt gondolom, hogy a pozitív üzenetek azok jók, de ezt nagyon össze kell hangolni, hiszen a pénz nem sok, kevés, a kérések és a elképzelések nagyon széles bázison vannak.
5: Az eddigi 3%-ról 2,5%-ra csökkenti inflációs célját a Magyar Nemzeti Bank, igaz, csak 2028-tól. Az alapkamat maradt 5,5%-on a tegnapi kamat döntőülésen. A jegybank arról is döntött, hogy a havi tanácskozás helyett a jövő évtől csak évi 8 alkalommal lesz majd a monetáris tanácsnak kamat döntőülése. Az infláció 2026-ban 1,8% lehet, akár csak a GDP. És Tagy Jánost, az Erste makrogazdasági elemzőjét kérdeztük a további várható információkról.
8: Ez is egy következő lépcsőfok az eurózóna felé, hogy az inflációs cél is egyre inkább konvergál az LKB-s 2%-hoz, amit a jegybank oldalán ezen a téren megoldható és előmozdítható, az ilyen szempontból konkretizálva meg is történt, úgyhogy ebből a szempontból most már majd a kormányzat térfelén fog pattogni a labda, hogy a nagyon is szükséges költségvetési konszolidációs tervet ismertessék majd a piaccal. Ugye ez a korábbi bejelentések alapján október közepén lesz majd aktuális, tehát pár hét múlva ismerhetjük meg ennek a részleteit.
5: A Hormuzi és a Bábel-Mandeb szorosok zárlatai miatt a 90 és 100 dollár között mozgó kőolaj szállítási költsége hordonként már néha 30 dollárt is eléri.

0: egymást lövik, egymás kikötőjét lehetetlenítik el. Egy jó példa erre Egyiptom, aki viszonylag közel van a Fekete-tengerhez. Egyiptom a világ legnagyobb búzaimportőre, és gyakorlatilag az utóbbi 30-40 napban egy kiló búzát sem kapott a Fekete-tengeri régióból, ami óriási problémát okoz. Tehát mondjuk azt, hogy az egyiptomi pékek már kezdenek félni attól, hogy nem lesz megfelelő alapanyaguk, de a Fekete-tengeri régióban még elég fontos a napraforgó olaj, meg mondjuk a kukorica is. Hát a napraforgó olaj a világ forgalmának egy olyan 60%-át adja ez a térség, és innen azért Indiát, Vietnámot, Távol-Keletet, időnként Kínát is ellátják.
1: Háromszorosára növelné a középső folyosó kereskedelmi volumenét az Európai Unió. Ehhez 12 milliárd eurós fejlesztést jelentettek be. Az új konnektivitási projekt a dél-kaukázusi és közép-ázsiai országokat érintené. Az EU célja, hogy kihasználja a térségben rejlő nyersanyag exportpiacot és megkerülje az orosz termékekre vonatkozó szankciókat. A Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója szerint nagy potenciál van a középső folyosóban, azonban hosszú távon még nagyobb tőkebevonásra lesz szükség. Kránitz Péter Pált hallják.
2: Egyrészt 12 milliárd euró sok, de azért nem elég olyan sok mindenre. A középső folyosóból elképesztően nagy tőke hiányzik. Például tavaly rekordszintet ért el a középső folyosó kereskedelmi volumene, 80 ezer EU konténer számot ért el. Ez a 0,5%-a annak, amit a rotterdami kikötőben egy év alatt jegyeztek. Ez nyilván a legnagyobb európai kikötő, de mégiscsak egy. Tehát egyelőre a középső folyosó nagyon alacsony volumenen működik, és elképesztő tőkeigényes a fejlesztése, tehát míg a szárazföldi vasutakat, közutakat, akár hegyek, völgyek szabdalják, azokat át lehet hidalni. Azonban itt a középső folyosót ketté vágja a Kaszpi-tenger. Nehezebb áthidalni, itt a kikötőket kell fejleszteni, és a konténerszállító hajók számát növelni.
3: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
1: Némileg emelkedni tudott a budapesti értéktőzsde részvényindexe zárásra, a délutáni gyakorlatilag stagnáló hangulatból 0,4% lett a plusz, így 152.002 ponton zárt a BUX. A részvénypiac forgalma meghaladta a 16 milliárd forintot. Vegyesen teljesítettek a blue chipek, a Magyar Telekom 0,2%-os mínuszban 2542 forinton zárt, a Richter 0,6%-ot emelkedett 12.670 forintra, az OTP stagnált 45.830 forinton, és jelentősen kilőtt a MOL a délutáni eredményéhez képest 1,7%-os pluszban zárt 5.195 forinton. Forgalom tekintetében, illetve emelkedés mértékében is ma kiemelkedő volt a Rába, ami közvetlenül a blue chipek után zárt forgalom ügyileg. A legnagyobb emelkedést érte el ezen belül a mai napon, ez 12,3%-os plusz volt, így a papír 3480 forinton zárt, őt követte forgalom tekintetében az Opus, ami 0,7%-ot emelkedett 292 forintra. Gyengült a Pannergy 1,6%-ot 2990 forintra, a Cvak 3,7%-os mínuszban 36.600 forinton zárta a napot. Európában még szűk fél órán át zajlik a kereskedés, és nincs igazán változás a hangulatban. A londoni FTSE 0,1%-ot emelkedik, a német DAX Index 0,5%-os mínuszban, 0,3-del süllyed a párizsi CAC-on, 0,1-del az olasz mutató, és a spanyol börze 0,4%-os mínuszban. A tengeren túlon pedig enyhén negatív az összkép, a Dow Jones most 0,3%-ot veszít értékéből, az S&P 500 0,5%-os mínuszban, a technológiai Nasdaq 0,8%-kal csökken. A bankközi devizapiacon az amerikai dollár értéke 320 forint 17 fillér, az euróért 364 forintot és 94 fillért kell fizetni. A kőolaj piacán pedig ismét az áremelkedés vette át az irányítást, több mint 2%-kal drágul a Brent, hordonként 101 dollár 28 centre, az észak-amerikai könnyolaj 1%-os plusz után hordonként 91 dollár 37 centbe kerül.
3: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos idő várható, melyek estére a legtöbb helyen fel is oszlanak, és nagy területen kiderül az ég. Este a dunántúli tájak fölé ugyanakkor egy felhősáv nyúlik be. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb

0: keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk egy-egy helyen erős lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. A csúcshőmérséklet 20 fok körül alakul, késő estére 6 és 15 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: Mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában először a Magyar Zeneházában látható Freddie Mercury kiállításra látogatunk el. A kalauzunk Szilágyi Gábor lesz a lenyűgöző tárlat művészeti vezetője és egyik kurátora. Következő állomásunk sem lesz kevésbé izgalmas, ugyanis újra itt a Bartók Béla úti utca ünnep, az Eleven ősz, Jáki Mónika utcamenedzser mesél a hétvége izgalmas programjairól. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk! Kedves hallgatóink, Zanzibár leghíresebb szülöttéről lesz szó, akinek fantasztikus kiállítása van a Magyar Zeneházában, és itt van ennek a kiállításnak az egyik kurátora és a kiállítás művészeti vezetője a vonalban, Szilágyi Gábor. Szia, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
5: Szia, sziasztok!
4: Ugye nem lőttem le a poén, de te megteheted, tehát Zanzibár leghíresebb szülötte mindez ideig az Freddie Mercury, akit ugye a Queen frontembereként, énekeseként ismerünk, de hát ő valóban ezen a szigeten született és tínédzser korába került Angliába, de ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy a kiállítás szempontjából mindegy is, vagy mégsem, vannak ott zanzibári anyagok is?
5: Hát van egy vicces fénykép, azért van több fényképünk ebből az időszakból, és van egy kép, amit kiraktunk, amin Freddie Mercury kb. 6 hónapos csecsemőként látható, és ez a kép azért különösen érdekes, mert a fotós annyira jól sikerült megtalálta a képet, hogy megkérte a családot, hogy hagy tehesse ki ezt a nyilvánosság számára.
4: Aha.
5: És a kép annyira nagy sikert aratott, hogy 1947-ben ez a kép lett Zanzibáron az év fotója, és az év legszebb csecsemője. Tehát Freddie 6 hónapos korában már tulajdonképpen zanzibári világsztár volt.
4: Igen, a Stone Town-i mosoly album a kirakatába képzelem. Pontosan. Én, hogy valahogy így lehetett ez.
5: Igen.
4: Na jó, beszéljünk egy kicsit a kiállításról. Ugye szerintem mindenki az eljutott már, hogy ugye 1986-ban volt egy fantasztikus koncert, amikor is a Queen együttes ide látogatott, és ezt a koncertet egyébként rögzítették, és most is látható a mozikban. Azért mondom ezt el, mert Rádú György volt olyan kedves, amikor erről beszélgettünk, ugye ő a Filmarchívumnak az igazgatója, és ők újították föl Peter Jackson segítségével ezt a filmet, és akkor ajánlotta is a Magyar Zeneházába ezt a kiállítást, úgyhogy mi is ajánlhatjuk a filmet. Tehát, hogy van a film, és nyilván ennek a koncertnek az apropóján jött létre a kiállítás is, gondolom én.
5: Hát a kiállítás az többféle apropónak az együtt hatása, de nyilván, mivel ugye ez a koncert 40 éve volt, ez egy elég kerek szám ahhoz, hogy ezzel ebben a pillanatban érdemes volt foglalkozni. Ugye a koncert 1986. július 27-én volt, és ugye a Queen egy pár nappal, 5-6 nappal korábban érkezett Budapestre. Pontosan a film miatt is egyébként, mert hogy az akkor még vasfüggöny mögötti Magyarország, Budapest életébe, ők valamilyen módon azért a maguk módján ugye integrálódtak is, tehát vettek föl velük mindenféle képeket, ugye az előkészületekről. De ez csak az egyik ok volt, mivel az előbb beszéltünk róla, hogy Freddie 1946-ban született, ugye a másik együttállás az ugye pont ez volt, hogy Freddie Mercury ebben az évben 80 éves.
4: Aha.
5: És volt egy harmadik ok, ami tulajdonképpen egy ilyen intézményi ok volt, nevezetesen, hogy a Zeneháza 2 évvel korábban csinálta meg a Diva című kiállítást.
4: Igen.
5: Ami tulajdonképpen a Victoria and Albert Múzeumnak egy nagy projektje volt, amit adaptáltak ugye Magyarországra, és végül is ennek kapcsán vette fel a Zeneháza a kapcsolatot egy akkoriban viszonylag frissen alakult World of Freddie nevű szervezettel is, akik adtak anyagokat az amúgy női divákat bemutató kiállításra Freddie Mercury-ról is, vagy Freddie Mercury-val kapcsolatban is. Ez a csapat kezdte el egyébként 2023-ban, amikor is Freddie volt jegyese és élettársa Mary Austin úgy döntött, hogy a londoni Garden Lodge-ot és az abban lévő hagyatékot felszámolja, és piacra dobja ugye a ruhákat és az ott található tárgyakat, ami egyébként zárójában mondom 35 ezer tárgy volt. Szóval, hogy ezt a csomagot piacra dobta, és tulajdonképpen megjelent egy gyűjtői kör, akik úgy gondolták, hogy Freddie Mercury, mint a világ egyik talán legikonikusabb, legizgalmasabb ilyen sztár jelensége azért az elmúlt hosszú évtizedekből, és ugye ennek az egész nyugati zenei forradalomnak az egyik ikonikus alakja. Fontos, hogy az ő anyaga ne vesszen el, és tulajdonképpen ők kezdték el felgyűjteni, ez a szervezet, ez a World of Freddie nevű szervezet, azokat a tárgyakat, amik ennek a hagyatéknak a felszámolása során elérhetővé váltak. Ez nyilván nem jelent annyi tárgyat, amennyit az előbb mondtam, de ez egy több száz tárgyas gyűjtemény. A Zeneháza ugye a Díva kiállítás miatt kapcsolatba került velük, és tulajdonképpen mostanra érett be ennek a folyamata. Azért egy ilyen kiállítás előkészületei, tervezés, koncepciója, stb. Azért egy több éves tervező folyamat, úgyhogy mi is ezt 2024-ben kezdtük el, és hát 2026 áprilisában nyitottuk meg a kiállítást.
4: Tehát tulajdonképpen akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy van ez a World of Freddie, és ti kurátorok, vagy te ebből az anyagból válogathattok olyan anyagokat, vagy olyan tárgyakat, amiről azt gondoljátok, hogy itt izgalmas lehet, és gondolom én, hogy ezzel párhuzamosan szereztek magyar anyagokat is, olyan anyagokat, amik, hát hogy mondjam, megfelelnek a nemzeti sajátosság fogalmának, tehát a Freddie-vel kapcsolatos, de Magyarországon felelhető dolgok.
5: Igen, tehát ez úgy történt, hogy ugye volt valóban egy ilyen kapcsolatfelvétel, és hát mondjuk azt, hogy viszonylag szoros együttműködésben, de hát végül is a World of Freddie elsősorban az anyagot, a tárgyanyagot biztosította a kiállításhoz, tehát a velük való szoros együttműködésben alakult ki végül is a kiállítás koncepciója, és formáltuk meg a terveket is. Bár ugye az elején mi már kaptunk azért egy viszonylag nagy listát, hogy mik azok az anyagok, amik szóba jöhetnek ugye a kiállítás során. A magyar anyag pedig mondjuk azt, hogy így fokozatosan került erős fókuszba. Nem mondom, hogy az elején nem volt az, én nagyon preferáltam azt, hogy ezzel mindenképpen foglalkozunk. Azon kívül, hogy nekem ez szívügyem is volt, mert én ott voltam.
4: Ott voltál a koncerten.
5: A koncerten. És én tudom, hogy ez mekkora jelentőségű dolog volt annó, és hogy valóban ez több volt egy koncertnél. Tehát tulajdonképpen visszatérve erre, hogy a magyar anyag valóban egy nagy fókuszba került, a Zeneház egyébként adott ki egy felhívást, hogy akinek van bármilyen ezzel kapcsolatos, ezzel az időszakkal, vagy a Queen-nel kapcsolatos bármilyen kegytárgya, vagy bármilyen anyaga, akkor azt szívesen vesszük a kiállításra, így van, vagy valami emléke. És hogy jöttek anyagok, naplók, ruhák, mindenféle papírok, levelek, például a Queen klubnak olyan anyagai, amik hát ugye ebben a helyzetben és ebben a történetben ugye nagyon érdemesek voltak a megmutatásra. Ugye tulajdonképpen a kiállításnak közvetlenül az elején, amikor ugye végül is azzal foglalkozunk, hogy a Queen hogyan hódította meg a világot, mint egyik utolsó Queen koncert előadás, hiszen ugye ez a magyar budapesti koncert az egyik utolsó Queen koncert volt ugye a Queen történetében. Ez ugye egy külön helyet és külön terepet kapott, és hát azt gondolom, hogy a maga módján nagyon látványosan sikerült megmutatnunk, hogy ennek azért mekkora ereje és mekkora jelentősége volt.
4: Én biztos vagyok benne, és rögtön el is mondom, hogy február végéig látogatható a kiállítás, tehát még mindenki eljuthat oda időben. Hogyan kell ezt elképzelni? Ha jól tudom, akkor ez ilyen, mint a világ legnagyobb, meg legnépszerűbb kiállításai, meg múzeumai, ilyen idősávos regisztráció van, tehát nem lehet egyszerre betódulni. Ennek az az előnye, hogy mindenki kellőképpen és kellően levegősen élvezheti a kiállításnak az anyagát, de hogy itt van egy narráció is, ha jól tudom, ami igen speciális.
5: Hát így van, ugye egy zsilipes beengedésben gondolkodtunk, ennek ugye az volt az elsődleges oka, hogy ugye részben a technológia azért határokat szab, ugye egy ilyen geolokációs technikát használunk ugye a kiállítás narrációjánál, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ahogy egy fülhallgatóval a térben mozgunk, végül is attól függően, hogy melyik térben, melyik installáció, melyik tárgy előtt vagyunk, mindig annak a tárgynak, vagy annak a térnek az instrukcióit, a leírását, vagy a történetét tudjuk meghallgatni a fülhallgatóban.
4: Tehát ezt automatikusan halljuk, tehát nem kell QR-kódokkal bérázni.
5: Nem kell semmit, ez tulajdonképpen a térben való mozgásunk határozza meg azt, hogy mit hallunk a fülhallgatóban. És hogy tulajdonképpen, ami nem tudom pontosan, mire gondoltál az előbb az a kacsa, hogy ez egy érdekes dolog, de tulajdonképpen a fülhallgatóban Peter Freestone-t halljuk, aki ugye Freddie Mercury-nak volt a személyi asszisztense 1980 és 91 között. Ő tulajdonképpen egy idő után együtt is éltek, olyan értelemben, hogy egy házban éltek, ugye a Garden Lodge-ban 1985 után, és Peter Freestone valóban ennek az időszaknak, tehát ennek a Queen legnagyobb eredményeit és a leglátványosabb koncertjeit, tulajdonképpen a stadion korszakát már élőben látta, és azért ez egy elég nagy tudás, amit ő felhalmozott, és hát ugye egy elég közeli érzelmi, most az érzelmit inkább úgy értem, hogy ugye nyilván nagyon jó barátok voltak, tehát egy érzelmi közelséget is jelent, és hát ugye jelent egy rátekintést is arra, hogy ugye Peter Freestone eredetileg ugye a londoni operának volt amúgy az öltöztetője, és ugye a ruhákért felelős embere, és amikor egyszer a Freddy fellépett ott, ugye egy balett előadás keretében, amikor 78 körül, 79-ben, nem tudom pontosan, akkor tulajdonképpen a Peter Freestone-nal találkozott ott a hátsó folyosókon, és egy kicsit beszélgettek egymással, és kiderült, hogy a Peter ezzel foglalkozik, és hát ugye a legnagyobb globális operasztárokkal dolgozik amúgy együtt. A Freddie-nek, és hát ugye a Queen-nek pedig, hát ugye nem kell mondanom, hogy a zenéjének az egyik fontos sarkalatos pontja azért az, hogy ugye azt a műfajt, amit tulajdonképpen a rockzenének és az operának egyfajta fúziója, vagy egyfajta ilyen inspiráló forrása, legalábbis ugye az opera egy inspiráló forrása volt ugye a Queen zenéjének, ilyen például a Bohemian Rhapsody.
4: De énekelt is a Freddie opera énekesekkel, volt az a híres duett, amit még a barcelonai olimpiára énekeltek.
5: A Montserrat Caballé volt az, akivel ugye ő együtt énekelt.
4: Igen.
5: Tehát ugye az a nagy lemez, ugye a Barcelona lemez, ugye a 80-as évek második felében ugye a Montserrat Caballé-val készültem.
4: Na
5: tehát,
4: igen.
5: Hogy ugye ezek azért nagyon fontos elemek abban, hogy ugye a Peter jókor volt, jó helyen és jó pillanatban, és hát végül is ezt a kapcsolatot fel tudták egymással építeni. Úgyhogy ennek azért egy 11 éves együttműködés és egy fontos emlék lett az eredménye.
4: Tehát akkor ő a narája végig a kiállítást. Gondolom van magyar szinkron is azoknak, akik kevésbé értik a brit-angolt.
5: Természetesen két nyelvű a kiállítás, tehát magyarul és angolul is lehet élvezni. Hát ugye nyilván közben még zenei betétek és mindenféle egyéb jelenságok is meghallgathatóak, tehát tulajdonképpen azért egy, mondjuk azt, hogy egy ilyen erős popkulturális élmény az, hogy az ember azok között a tárgyak között és azok között az emlékek között tud bolyongani, amik ennek a korszaknak azért meghatározó dolgai voltak. És hát azért annyit szeretnék még elmondani, hogy maga a kiállítás azért nem csak arról szól, hogy fölidézzük a Queen nagy koncertjeit, hanem tulajdonképp a fókuszba igazából azt állítottuk, és azt kerestük, hogy ki is volt Freddie Mercury. Ki ez a személyiség? És hát ugye azért erről azért érdemes beszélni két szót, mert hát amellett, vagy annak ellenére, hogy Freddie Mercury a világ egyik legnagyobb rockénekese lett, és hát hogy az egyik legizgalmasabb személyisége volt ilyen szempontból. Ugye azt ne felejtsük el, hogy Freddie a Yealing Art College-ban végzett Londonban egy képzőművészeti egyetemen, és tulajdonképpen grafikát és ruhatervezést tanult.
4: Aha.
5: És olyan tudása volt, és olyan vizuális ismerete volt tulajdonképpen nagyon sok mindenről, hogy aztán ő végül is a Queennek nem csak egy frontembere, és ugye meghatározó személyisége és zeneszerzője lett, hanem az arculatának az alakítója is. Tehát igen. A Freddy rajzolta meg tulajdonképpen a Queen logóját, amikor ugye a hatalmas szörnyetegekké vált stadionkoncertek fény orgonáit tervezni kellett, annak az utolsó részlet terveit is szerette volna látni. A ruháinak a tervezése során nem csak a tervezésben, hanem aztán még az elkészítésben is esetenként belenyúlt, és tulajdonképpen a lemezborítók, a stúdióvágások, és hát ugye aztán, ami a legfontosabb vizuális, hogy mondjam, csúcs teljesítmény, ugye a videóklipek korszakától, ugye a 80-as évek elejétől, illetve bizonyos szempontból ugye a Queen ebben is úttörő volt, mert a 75-ös Bohemian Rhapsody film, rövid film, 5-6 perces film, ez tulajdonképpen egy korszakalkotó váltás. Abszolút. Volt ugye a zenei és filmes történetben. Szóval, hogy ezeknek az alakításában Freddie Mercury vastagon részt vett. És ugye ezt azért ne felejtsük el, hogy az ő személyisége ilyen szinten terítette le, és ilyen szinten uralta tulajdonképpen a Queen-t. Annak ellenére mondom ezt egyébként, hogy szinte utolsóként, tehát utolsó előttiként csatlakozott be a zenekarba, és hát a két akkori tag még annyira nem is volt elájulva az elején Freddie tudásától, de hát mondták, hogy jó lesz ez majd, és hát aztán a vége ez lett.
4: Hát igen, egy kiállítás akkor igazán kiállítás, hogyha marad utána több, mint csak egy benyomás, vagy csak egy élmény, ezt általában úgy hívják, hogy katalógus, vagy könyv, vagy album, és jól tudom, lesz egy ilyen, ráadásul te szerkesztetted ezt.
5: Hát igen, sőt, az a jó hírem van, hogy már van is.
4: Aha.
5: Szeptember elejétől elérhető, egyelőre úgy tudom, hogy csak a Zeneházában, ez egy 200 oldalas katalógus, ami szerintem hát nagyon izgalmasra sikeredett, és ezt nem csak azért mondom, mert végig asszisztáltam a készülését, hanem igyekeztünk több szempontból is megvizsgálni, és hát a teljesen jó értelemben véve a hazai szemmel, a magyar szemmel megvizsgálni ezt a történetet. Ennek a katalógusnak az egyik fontos szerzője Jávorszky Béla Szilárd, ugye, aki ugye
4: a műfaj egyik,
5: doktorált,
4: igen,
5: és igen, a legik, legismerője. Nagy ismerője, aki tulajdonképpen a Freddie Mercury Queen előtti és Queen utáni időszakát is elemezte, és hát egy hatalmas írásban tulajdonképpen az egész Queen korszakot végigkövette egy leírással. Azért is mondom, mert magyar szerzők írták meg ezeket a dolgokat, és ezért mondtam az előbb, hogy hazai szemmel, tehát egy közép-európai szemmel, de mégiscsak igyekeztünk egy nagyon fontos, nagyon izgalmas perspektívát adni ennek a dolognak, illetve külön fejezet beszél ugye magáról a 86-os magyar koncertről is, azt pedig Boldog Dalma írt, aki médiakutató, és tulajdonképpen ő megvizsgálta azt a Kádár korszakban nagyon izgalmasan és érdekesen alakuló média helyzetet, meg azt a kettős beszédet, hogy annak ellenére, hogy nyilván a hatalom logikája és gondolkodása nélkül egy ilyen koncert nem jöhetett volna létre, viszont egy ilyen nyugati kulturális termék Magyarországra jövetelét pedig ugye nyilván nem volt szabad egyértelműen elismerni, úgyhogy ő tulajdonképpen ennek az anomáliáit és az ellentmondásait is megvizsgálta, hogy a magyar sajtó hogyan kezelte és milyen ellentmondásosan kezelte ugye a Queen koncert jelenlétét Magyarországon.
4: Nem tudom, hogy kurátortól illik-e ilyet kérdezni, de hogy van neked kedvenced, kedvenc tárgyad, kedvenc objekted, vagy bármi, ami nagyon-nagyon személyes, hogyha lehet így fogalmazni ezzel a kiállítással kapcsolatban?
5: Hát ez azért egy nehéz kérdés, de amúgy persze, hogy illik, mert mindent illik. Csak azért nehéz erre válaszolni, mert pont a katalógusban Én is írtam ugyan egy tanulmányt magáról a kiállításról, és a kiállítások történetéről igazából, hogy hogyan változtak tulajdonképpen az elmúlt 20-30 évben. De talán ennél is fontosabb az, hogy az összes tárgy, ami a kiállításban megjelenik és kép, az kapott valami leírást általam, amik tulajdonképpen megpróbálták ezeket a tárgyakat kontextusba is helyezni. Tehát nem csak azt írtuk oda, hogy ez a levelező lap, vagy egy emléktár, vagy stb., hanem ennek a pontos háttértörténetét is megpróbáltam földeríteni, és ezeket megírni a katalógusban. Mondjuk azt, hogy két ilyen érdekességet tudnék kiemelni. Az egyik egy tárgy, amiről hosszasan írtam, és azt gondolom, hogy talán a kiállítás egyik legérzékenyebb és legizgalmasabb tárgya, ami Freddie Mercury-nak egy skice, egy rajza, egy Matisse kép alapján, ami tulajdonképpen egy ilyen gag, vagy egy ilyen gesztusként készült 1991. februárjában, ezeket onnan lehet tudni, mert ugye rá van írva magára a tárgyra ez a készülés éve, ami ugye azért érdekes, mert ugye pár hónappal később meghalt Freddie. És ugye tulajdonképp ebben a leírásban és ennek a tárgynak az elemzésében pont azt próbáltam összehozni, hogy egyrészt miért kerülhetett ilyen fókuszba Matisse-nak egy ilyen rajza Freddie számára, ugyanis ekkor 1990-91-ben Amerikában és Európában volt egy nagy utazó Matisse kiállítás, ami tulajdonképpen behozta az ilyen kereskedelmi galériák világába is a Matisse-nak ezeket a késői korszakából származó ilyen egyvonalas rajzait. És tulajdonképpen megpróbáltam párhuzamba állítani azt, hogy Matisse-nak ez a késői már-már ugye a gyengülését, a betegségét is vizionáló, vagy bizonyos szempontból dokumentáló korszaka, ugye ezek a nagyon egyvonalas rajzok, mennyire távolságtartóak, mennyire nem a tulajdonképpen erre a kicsit maszkszerű arcra épülnek rá, és ezzel párhuzamosan ugye a Freddie-nek a rajza, ez a kis ceruza, vagy hát ez a kis egyvonalas rajza, mennyire arra az időszakára reagál, amikor már ugye az utolsó videóklipekben is teljesen elmaszkírozott arccal kellett, hogy megjelenjen, pontosan azért, mert ugye már annyira vékony volt, és annyira a betegség eluralkodott rajta, hogy csak ezekkel lehetett valamennyire ezt elfedni. És ugye az érdekesség az, hogy ez a kép ráadásul az én elképzelésem szerint egy önarcképpé is vált, de ennek a részleteit leírtam a katalógusban. A másik, ami érdekes, az pedig egy kínai teáscsésze készlet, ami bekerült a katalógusban, és ezt talán most azért emelem ki, mert Freddie Mercury ezt Budapesten vásárolta, és egy herendi készletről van szó, egy ilyen sinoász készlet, ami hát ugye egyrészt mutatja Freddie-nek ugye az orientalista világ, tehát ugye a kínai, de főleg a japán kultúra iránti nagyon élénk érdeklődését. Másrésztről pedig hát egy külön érdekesség az, hogy ugye ezt ugye a herendi porcelángyár 150 éves évfordulójára készítették még 1976-ban, és 10 évvel később, amikor ugye Freddie-ék itt jártak Budapesten, és elkeveredtek ugye egy szentendrei ilyen galériába, tulajdonképpen tudomásom szerint ott egy ilyen galériában talált rá erre az anyagra, és vette meg, és hát tulajdonképpen került a gyűjteményének a részébe.
4: Na, hát ilyen is ehhez hasonló izgalmas tárgyak, leírások, autentikus narráció és egy fantasztikus album várja azt, aki ellátogat a Magyar Zeneházába. Mindezt megteheti február 28-ig. Ugye, ja, több nap nincs is a februárban, úgyhogy február végéig meg lehet látogatni. És Gábor, hogyha jól értem, akkor online kéne jegyet venni, mert akkor garantált ez a zsilipszerű sávos beléptetés. Nyilván a helyszínen is meg lehet ezt tenni, de gondolom, akkor lehet,
5: hogy lehet, hogy várni kell. Ugye én nem látok rá azért annyira a jegy eladásokra, de azt tudom, hogy elég élénk az érdeklődés, és emiatt ugye muszáj, vagy nem muszáj, de érdemes előre gondolkodni ebben.
4: Na, hát így legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szilágyi Gábor művészettörténész, a Freddy kiállítás művészeti vezető és egyik kurátora volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, és hát azt javasoljuk mindenkinek, hogy amíg teheti, nézze meg, én mindenképpen menni fogok. Köszönöm szépen még egyszer, szervusz!
5: Én is köszönöm a megkeresést, Jani is!

0: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
1: Most mondom, vagy kérdezem,
0: mert itt az idő,
2: hogy kapcsolódjunk!
3: Kedves hallgatóink, szeptember 25-26-án ismét megtelik élettel a Bartók Béla bulvár, azaz a Bartók Béla út, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Jáki Mónika, a Bartók Béla bulvár civil szervezet elnök helyettese, illetve a Bartók Béla út utcamenedzsere. Szia Móni, eljött az eleven ősz, köszi, hogy rendelkezésre álltál és mesélsz erről újra.
4: Szia András, igen, eljött az eleven ősz, reméljük jó idővel, igazi vénasszonyok nyarával köszönt majd be nekünk, és hát már több mint 10 éve ünnepeljük ezt az eleven ősz, ugyanúgy, mint az eleven tavaszt is, úgyhogy várakozásokkal teli. És hát igen.
3: Igen, drukkolunk. Azért is mondtam, hogy újra, mert hiszen mindig szoktunk beszélgetni, legutoljára az eleven tavasz kapcsán voltál itt a műsorban, és hát az rendkívül jól sikerült, ezt magam is tanúsíthatom, hiszen ott voltam, ott voltunk, és nagyon-nagyon sok lelkes látogató, meg helyben lakó volt ott, de azoknak a hallgatóinknak, akik esetleg még nem hallottak róla, vagy hallottak, de nem emlékeznek pontosan, mondjuk el egy pár szóban, hogy miről is van szó. Tulajdonképpen éppen a dolognak az is lehetne az alcíme, hogy egy civil, alulról jövő utca ünnep, ez az, ami a Bartók Béla úton történik tulajdonképpen. Nagyon-nagyon sok klassz, izgalmas megmozdulással, de sztárfelépők idén sem lesznek, ami azt gondolom, hogy egyáltalán nem baj, sőt, ezt hagyjuk a nagyobb vagy más jellegű rendezvényekre.
4: Igazán jól összefoglaltad is ezt az egész koncepciót is, ami nem hangzott talán el ebből, hogy hol történik, mert hogy a Bartók Béla bulvárnak, magának a helynek, ugye lehet, hogy nem mindenkinek egyértelmű, hogy onnan és hová tart, de mi a Gellért tértől egészen a Feneketlen tóig tartó tengelyen vagyunk jelen, nem csak a Bartók Béla út, hanem a mellékutcákban lévő vállalkozásokat, kulturális szolgáltatóhelyeket tömörítjük, illetőleg hát mint aluljövő kezdeményezés, nekik próbálunk évközben platformként, és nagyon sokszor marketing kommunikációs eszközök révén, ugye események által megjeleníteni őket, kicsit jobban kommunikálni őket az évek során, illetve ezeken az alkalmakon, amikor ugye az eleven ősz, vagy az eleven tavasz eseménysorozatunk van, ami egyébként 2 napos esemény, péntek és szombaton zajlik, és nem csak ezeken a helyeken, akik adtak helyszíneink, hanem csatlakozó taghelyszínek, vagy csatlakozó kulturális szolgáltató helyeken is zajlik, illetve a közösségi tereken, parkokban, Feneketlen tó, Gellért tért, a Gárdonyi téren is, úgyhogy köztéren is nagyon sok eseménnyel találkozhatnak az ide látogatók.
3: Igen, utcaünnepet említettem, tulajdonképpen egyfajta mini fesztivál ez, és az, aki az elmúlt 10 évben járkelt a Bartók Béla úton és környékén, az azt gondolom, hogy észrevehette a változást, hiszen azért ugye azért indult el ez az egész kezdeményezés, hogy a Bartók Béla út az ne nézzen ki úgy, mint a Rákóczi út nézett ki, sőt, hát néz ki mind a mai napig, elhanyagolt, üres kirakatok, üzletek, és akkor ebből lett az a mini paradicsom, ami most van, teszem hozzá, hogy egyel kevesebb forgalmi sávval, amit nektek köszönhető, ha úgy vesszük.
4: Igen, nagyon sok munka van a mögött, amit most elmondtál. Tulajdonképpen az Egyesület 2013 óta dolgozik azon, hogy ennek a térrésznek egy kulturális íve legyen, és ahonnan indultunk, ahhoz képest mára már teljesen más mi volt, tehát láthatja az, aki erre jön. A forgalmat tekintve, illetőleg magát az utca arculatát tekintve és a szolgáltatásokat tekintve is. Az, hogy emögött mennyi munka van, ezt nyilván csak mi tudjuk, és az, hogy ebben az összefogásban milyen erő van, az viszont azok, akik ide látogatnak, látják, hiszen ha nem csak a változást követjük, hanem csak azt, hogy ma mi van, akkor azért egy olyan utcakép fogadja az ide látogatókat, akár turistákat, akár hazai vendégeket, és az itt lakókat is, ami szerintem arra ösztönöz mindenkit, hogy többször jöjjön, hogy ide járjon, hogy ez egy kultikus hely legyen, hogy ide visszatérjen, hogy felkerüljön ez az összes kultúrhely valamilyen formában egyszer csak a mentelmek pére, mert itt van színház, van gasztróhely, van galéria, és hát csomó minden kreatív műhely és kreatív kulturális szolgáltató.
3: Hát igen, éppen ezért ideális ez a program, hiszen akár gyerekkel van az ember, akár egész kicsi gyerekkel, vagy egészen nagy gyerekkel, vagy éppen nyugdíjas az illető, itt mindenképpen talál magának elfoglaltságot, akár kreatív, akár passzív elfoglaltságot, akár várostörténeti sétát, sőt lesz bringás várostörténeti séta is, hogyha én ezt jól tudom, hiszen rácsatlakoztok a mobilitási hétre, ami azért egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen az autó versus város autó probléma, az azt gondolom, hogy hát egyre-egyre akuttabb, és most már, hát az ugye az elmúlt nyarat sokszor idézzük, de hogy mindenki érzi, hogy a klímaváltozásnak azért nagyon nagy szerepe lesz a, hát a jövőnkben is, de a jelenünkben is már itt van ez a jelenség.
4: Igen, együttműködünk most a BKK-val, illetőleg, ahogy említetted, az autómentes nappal, és bár nem egy időben lesz a két rendezvény, de egy meghosszabbított karja, vagy lába, vagy bárminek is hívjuk vagyunk az ő rendezvényüknek, mert tematikusan olyan programokat hozunk, amik ezt erősítik, illetve amit te elmondtál, filozófiát növelik, annyival kiegészítve, hogy mi most szeretnénk levinni kicsit a föld alá is, nem csak a felszínen megteremteni ezt a hangulatot és ennek a báját, hogy ugye akár kerékpárral is közlekedj, vagy a kerékpárnak akár kulturális szerepe is lehet, majd a látogatók találkozhatnak a Móricon olyan installációval, ami kerékpárra van szerelve, és ha hajtják, akkor majd egy vizuális élményben lesz részük, hanem hogy szeretnénk menni egy kicsit így a föld alá, mert azt gondoljuk, hogy az emberek ugye közlekedésre használják elsősorban természetesen ezeket a tereket, de hogy oda is becsoroghat a kultúra, mert hogy ugyanúgy, ahogy megtöltődik a felszín, az az élménye, hogy nem csak autó és ugye az egészséges környezet, ugyanúgy megtöltődhet egy élménnyel és egy kulturális szórakozással abban a pár percben, amíg áthaladunk ezeken a vonalakon. Úgyhogy próbáljuk levinni most, és ez egy új koncepció, és ez az első próbálkozásunk, remélem, hogy sikeres lesz a Móricz aluljáróba és a Gellért téri aluljáróba a művészetet, hogy találkozzanak minél többen azzal, hogy van élet a közlekedés mellett, és van kultúra, fogyasztási hely az átszálló pontokon is.
3: Hát erre rendkívül jó nemzetközi példák vannak, azt hiszem, aki jár kell Európa nagyvárosaiban, sőt a világ nagyvárosaiban, az mindenütt találkozhat kortárs képzőművészettel, vagy zenével ezeken a helyeken, szóval épp itt az ideje, hogy mi is felzárkozzunk. Mi az esetleg, amit még kiemelnél? Tudom, hogy rengeteg-rengeteg program van, kicsiknek, nagyoknak, ahogy említettük, de mik azok a, hát ilyen különlegesebb vagy újszerű dolgok, amikkel eddig esetleg nem találkozhattak a fesztiválra járók?
4: Én inkább azt mondanám, hogy a szervező elvünk, ami azon kívül, hogy mindig egy picit változik minden évben a program, ahogy mondtam most is, hogy ugye most a föld alá is egy kicsit lekacsintottunk, és oda is próbáljuk levinni a kultúrát, hogy a pénteki nap, az induló napunk, akkor mindig a Gárdonyi tér az, ami megtöltődik élettel, igen, kultúrával. Ott kezdjük, oda hívjuk az embereket, a családokat, legfőképpen már kora délutántól, végül is az iskola mi időszak végeztével, a kreatív foglalkozásokkal és hangulatos gyerekprogramokkal és zenével egészen estig tartóan. Tehát az a tér az aznap a kultúrájé, a kreativitásé. És a másik nap, azaz a szombati nap, akkor már reggel kezdődik a program a Gárdonyi téren, ahol szintén indulásként a gyerekeké és a családoké a főszerep. Nagyon sok programunk lesz kora délutánig, ami inkább ilyen családos, és a Gellért téren pedig elkezdődik már 10-11 körül a zenei programsorozatunk, ami nyilván délelőtt révén egy meditációs zenei betéttel indul, és aztán utána nyilván az este hátralévő részéig egyre hangosabb, zajosabb, de ebbe van jazz, van szóló, van többtagú zenekar fellépése, a reptől kezdve különböző műfajig, ahogy említetted az elején, hogy mi nem törekszünk nagy fellépő nevekre, együttesekre, mi nekünk a törekvésünk az, és nem csak azon a tekintetében, hanem hogy kínáljunk lehetőséget a megmutatkozásra, a fellépésre. Nyilván nem feltétlenül amatőr együtteseknek, de tehetséges fiataloknak. Nálunk mindig pályázat útján kerülnek be a programok zsűrizés által, úgyhogy mindig színvonalas az a kínálat, amivel mi az Elevenen megjelenünk. Úgyhogy a tematikát tekintve a szombati nap ugye a Gellért tér és a Gárdonyi tér együttesen mind a két tér, ami a látogatókat várja, és a Feneketlen tó mellé is vittünk programokat, lesznek sétáink, lesznek meditációs programjaink ott is, ugye ott nagy a zöld területi rész. Úgyhogy van egy mikroszájtunk, amin lehet követni a programokat, illetve az esemény alatt időrendben, és mellette feltüntetve, hogy melyik helyszínen lesznek a programok, és a Facebookon ugyanúgy követhetőek a programok.
3: Igen, a mikroszájt az a www.bbbeleven.com, tehát BBB, mint Bartók Béla Bulvár, és Eleven, mint ugye a 11. kerület angolul. Itt lehet mindent megnézni, meg le is lehet ezt tölteni. Elképesztő mennyiségű program van, tehát kísérletet se teszünk arra, hogy...
4: 107 programunk van. Hűha. 107.
3: Igen, akkor itt ülnénk estig, hogyha mind felsorolnánk. De tényleg azt javasoljuk a hallgatóknak, hogy jöjjenek, nézzék, merítkezzenek meg benne, és az biztos, hogy mindenki talál magának tetszőt, és ha valami éppen nem tetszik, akkor egy kicsit odébb lehet menni, mondjuk egy 5-10 métert, és már is lesz valami új, úgyhogy tényleg ilyenkor az egész Bartók Béla út, az hát valóban a szó legszorosabb értelmében nagyon-nagyon elevenné válik. Móni, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, akkor még egyszer mondjuk el, hogy szeptember 25-26, tehát ez a péntek és ez a szombat, a Gellért tértől a Feneketlen tóig, és a környező utcákban is hát program kavalkád van, és természetesen éhen sem marad senki, tehát itt különleges gasztrokuriózumokkal szoktak ilyenkor előrukkolni az itt jelenlévő kávézók. A galériák meg különleges kiállításokkal, szóval nem sorolom, elképesztő, nagyon-nagyon sok minden lesz. Van-e bármi, amit kihagytunk, vagy még fontos lenne elmondani hallgatóknak?
4: Én egyetlen egy dolgot szeretnék most kiemelni, de nem azért, mert ez a legfontosabb programunk, csak hogy említetted. Szombaton este a Hadikház, ami azért az utcának egy emblematikus épület. Te nem csak azért, mert hogy van egy történelmi múltja, meg minden története van, hanem ugye aki belép így a Bartók Béla útra a Gellért tértől, ugye az rálát erre az emblematikus épületre. Fényfestést fogunk szervezni, rendezni, DJ zenei aláfestéssel szombaton este, ez lesz a záró programunk, úgyhogy aki mondjuk nem tud részt venni az egész hétvégén, azt ajánlom, hogy ezen a programon mindenképpen vegyen részt, mert ez tényleg látványában is, és hogy mondjam, érzelmileg is feltölti az embert egy ilyen épületnek a megfestése, fényfestése.
3: Hát abszolút, és hát iszonyú jól néz ki, tegyük hozzá. Móni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Jáki Mónika volt a vendégem, a Bartók Béla Bulvár Civil Egyesület elnök helyettese, és a Bartók Béla út utcamenedzsere. Nagyon szépen köszönöm, én mindenképpen menni fogok, és hát erre buzdítjuk a hallgatóinkat is. Köszi szépen még egyszer, szervusz!
4: Én is köszönöm. Szia, András!
1: És most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
5: Melyik a legjobb fotós mobil?
6: Biztonságos-e a felhő?
5: Kell okos óra a nagymamának?
6: Megzabolázhatóak a techóriások?
5: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
6: Melyik a világ legjobb tévéje?
5: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Ilyet én is tudok festeni.
8: Aha.
7: Szeretnél egy csapásra tájékozottá válni, vagy annak tűnni a kortárs alkotásokkal kapcsolatban? Budapest Contemporary kortárs művészeti vásár október 2. és 4-e között a Bálnában. A vásár átfogó képet ad a mai vezető kortárs galériák művészeiről és munkáiról. Összeköti a művészeket, gyűjtőket, érdeklődőket és galéria tulajdonosokat. Idén újdonságként bemutatkozik a Design Bútor, az ékszer és a divat szekció is. Találkozzunk ott! További információk budapestcontemporary.com.
8: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
9: Nekem 10.
8: Mennyi?
7: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
10: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
11: Jó estét kívánok! Baleset okoz fennakadást a fővárosban a Rákóczi hídon Pest felé a Soroksári úti lehajtó közelében. A külső sávot foglalják el a sérült gépjárművek. Továbbá baleset történt a Dréher-Antal úton is kifelé az éles saroknál. Csepelen az Ady Endre úton a Duna utca közelében viszont megszűnt a forgalmi akadály. Nehéz az átjutás az Erzsébet hídon és a Margit hídon is Pest felé. Telített a budai alsórakpart, mindkét irányban a Döbrentei térig, illetve a Pázmány Péter sétány műegyetem rakpart útvonalról is nehéz a Petőfi hídnál lejutni a budai alsórakpartra, míg a pesti alsórakparton a Szent István parktól délfelé és az Erzsébet hídtól északra a Lánchídig tapasztalható jelentős lassulás. Torlódásra készüljenek a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, az Üllői úton mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton is a Blahalújza tér környékén, a Kossuth-Lajos utcában és a Kiskörúton az Asztória felé, míg a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt. Varga Etele, BKK Info.
10: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: Jó estét kívánok! 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Szeptember végén távozik az Indamédia csoporttól Ziglár Gábor társtulajdonos és vezérigazgató, ezt követően Vaszili Miklós tulajdonosként és vezérigazgatóként egyedül irányítja tovább a média csoportot. A társaság közlése szerint a tulajdonosi és vezetői változás nem jár strukturális átalakítással. Ziglár 2018 óta vezette az Indamédia Network ZRT-t, médiapiaci pályafutásának jelentős része az Indexhez és a köré épült cégcsoporthoz kötődött. Az Indamedia Network tavaly 2,4 milliárd forint adózott nyereséget ért el az egy évvel korábbi 839 millió forint után. Meg kell vizsgálni az elmúlt 16 év eredményeit, ezt mondta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának frissen megválasztott elnöke a Kossuth Rádióban. Polyák Gábor médiajogász azt mondta, terveznek egy piaci elemzést is, amely segíthet felmérni a magyar médiapiac lehetőségeit. Az NMHH elnöke úgy fogalmazott, átvizsgálják a korábbi ügyeket, de döntést politikai alapon nem, csak jogi alapon hoznak. Nem vezet be üzemanyagpótdíjat a repülőjegyekre a Ryanair a magasabb kerozinárak miatt, közölte Michael O'Leary vezérigazgató. A légitársaság vezetője ugyanakkor arra számít, hogy ha tartósan magasak maradnak az olajárak, jövő nyáron 10-20%-kal is drágulhatnak a repülőjegyek. O'Leary szerint a magas üzemanyagköltségek az európai légiközlekedési piac konszolidációját is felgyorsíthatják, és több veszteséges légitársaság kieshet a piacról.
10: Tőzsde hírek.
12: A budapesti értéktőzsde részvényindexe ma 4%-os pluszban zárt 152.002 ponton. A részvénypiac forgalma 16,6 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 1,7%-kal emelkedett 5195 forintra, a Richter 6%-kal lett több, így 12670 forinton állt meg. Stagnált az OTP 45830 forinton, és a Magyar Telekom 2%-ot gyengült 2542 forintra. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés, és marad a negatív hangulat, 6 tizeddel gyengül a Dow Jones, 7%-kal az S&P 500, már 1%-os mínuszban jár, pedig a technológiai Nasdaq ebben a pillanatban. És imár zártak az európai tőzsdék is, a londoni FTSE gyakorlatilag stagnálásban állt meg, a német DAX index ma 0,5%-ot gyengült, 3 tizeddel zárt alacsonyabban Madrid, 2 tizeddel Milánó, és csökkent Párizs is, ott 0,4%-os volt a visszalépés. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 365 forint 16 fillér, az amerikai dollárért 320 forintot és 54 fillért kell fizetni. Meghalt egy 22 éves munkás, miután mintegy 10 métert zuhant a római Kolosseumban. Az ipari alpinista az épület új világításának kiépítésén dolgozott, amikor egyelőre ismeretlen okból elvesztette az egyensúlyát. A mentők már nem tudták újraéleszteni, az ügyészség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított nyomozást. A tragédia miatt már teljesen bezárták a Kolosseumot a látogatók előtt, a hatóságok azt is vizsgálják, betartották-e a munkavédelmi előírásokat. Újabb Jyszkáruházat ért dróntámadás Ukrajnában, ez már az 5. ilyen eset egy hónapon belül. A Zaporizsia megyében történt támadása a 2. volt a térségben, korábban Szumiban, Nyipróban és Krivij Rihben érte csapás az üzletlánc egységeit. Az ukrán RBK szerint felmerült, hogy az orosz erők célzottan támadják a Jyszköt. A vállalat ukrajnai vezetője közölte, az eddigi támadásokban egyetlen alkalmazott sem sérült meg. A megsemmisült üzletek dolgozóinak ingyenes költözési lehetőséget biztosítanak.
10: Időjárás jelentés.
12: Szépen lassan a dunántúli tájak fölé egy felhősáv nyúlik be, ezt leszámítva derűs lesz az ég. Az ország döntő részén nem lesz csapadék, legfeljebb keleten fordulhat elő kevés helyen kisebb zápor. Az északnyugati szelet nagy területen kísérhetik élénk, egy-egy helyen erős lökések, majd estére mérséklődik a légmozgás. A hőmérséklet 6 és 15 fok között alakul.
10: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
9: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, a Hitel.zrt elnök vezetőigazgatója.
13: Köszöntöm a hallgatókat, én is szeretném.

0: mármint ami a pénzügyi környezetét, esetleg beruházási kedvét illeti ebben a világban, ebben a makrogazdasági helyzetben?
1: Éppen tegnap voltunk egy konferencián, ahol egyébként találkoztunk is, és hát szakértők, akik egyébként makrogazdasággal és elemzéssel foglalkoznak, világosan elmondták azt is, amit egyébként általában az emberek éreznek, és kifejtve ezek számokban még meggyőzőbb. Tehát, hogy csak néhány összefoglalóképpen mondjak az elemzésekből, ami nagyon szíven ütheti az embereket, az, hogy mekkorát is zuhant a bizalom, ami egyébként beruházások számában is és volumenében látható. Ez jelenleg kevesebb, mint egy, vagy kicsit több, mint egy negyede a vállalkozásoknak az, aki tervez beruházást a közeljövőben. És hogyha egy kicsit visszatekintünk a múltba, akkor ez még megdöbbentőbb, hiszen amikor még a 2008-as válság hullámai csapkodták Magyarországot és a világ partjait, akkor is 2011-ben ez a szám 50% fölött volt. Aztán később 16-ban ez akár elérte a 77%-ot, tehát volt egy lendülete egyébként a beruházásoknak és a beruházás hajlandóságoknak, és onnantól kezdve pedig ez hanyatlik. Egészen talán 2023-ban volt ennek a legalja, amikor elérte a 23%-ot is. Tehát ez nagyon jól mutatja azt, hogy milyen állapotban van egyébként az a szektor, a kis és középvállalkozások, ami egyébként nem csak Magyarországon, Európában, Nyugat-Európában, de világszerte egyébként a gazdaságot megalapozó vállalkozói szektor. Tehát nagyon fontos, hogy
0: ez. Tehát tulajdonképpen a gazdaság gerince, és nálunk egyébként minden kormány szereti a KKV szektort.
1: Igen, mindenki szereti a KKV szektort, de nem mindegy, hogy szereti a KKV szektort, nem mindegy, hogy egyébként.
0: Ez kicsit önironikusan mondtam, elnézést, tehát hogy tényleg minden kormány zászlójára tűzi a KKV szektornak a megsegítését, sőt volt itt ugye feltőkésítési ambíciókról is hírek, a pozícióknak a javításáról. Aztán miként mondtad, hát ebből a szempontból, mint a beruházás oldalról nézve, elég siralmas a kép, hiszen azért mégiscsak a rövid, meg a középtávú elképzelések hiány vagyunk, nem?
1: Így van, tehát, hogy valójában itt egy szerkezeti probléma adódik, tehát sokan apostrofálják úgy esetleg, hogy válságban, vagy válsághelyzetben vagyunk, ez valójában nem az, tehát nem úgy, mint ahogy egyébként egy korábbi hitelválság kapcsán, vagy likviditási válság kapcsán ténylegesen olyan makrogazdasági történések, folyamatok voltak, amik egyébként nagyban érintették a kis és középvállalkozásokat, hanem itt egyfajta fajta kiüresedés volt, egy szerkezeti tehát a finanszírozni is úgy kell, hogy a megfelelő pénzt a megfelelő helyre jutassuk el. És ez nagyon fontos, hogy ne csak ezek a döntések ne csak döntéshozóknál, állami szerveknél tudjanak kibontakozni, hanem ezek a vertikumon keresztül megvalósuljanak, és olyan szférákba is lecsurogjon, ahol ténylegesen tudják, hogy azt a pénzt mire és hogyan. Ennek nagyon fontos eleme egyébként az új, most, hogyha beszélünk egy kicsit a jövőről is, vagy beletekintünk a jövőben, az uniós források kapcsán ugye történik egy jelentős elmozdulás a nem térítendő forrásoktól a visszatérítendő források felé, ami kvázi hitelek. Tehát itt nagyon sok olyan lehetőség lesz most az uniós források megnyilása kapcsán, amik megnyílhatnak, erről még nem lehet mindent is biztosan tudni, egészen pontosan milyen részletekkel, de megnyílhatnak a KKV szektor finanszírozása tekintetében is, és ezek kedvező, visszatérítendő, tehát kölcsön konstrukciók lesznek javarészt. A korábbi egyébként nagyjából ugye inkább vissza nem térítendő források túlsúlyához képest.
0: Igen, tehát mondjuk alacsony kamatozású hitelekről van szó, tehát alacsonyabb a piacinál, azt tegyük hozzá. Ugye a beszélgetésünk legelején bizalmi deficitről beszéltél, akkor, amikor például a beruházások hajlandóságának negatív sztoriát elemezzük, mi az, ami nagyon közre játszik, ha felsorolunk pár kondíciót? A finanszírozási környezet, tehát az, hogy kvázi drágán lehet jutni hitelhez, esetleg a klíma, ugye a vállalkozások szempontjából, hogy bármere néz, mit lát és mit tapasztal, az adórendszer, a bürokrácia, te miben látod?
1: Minden, és gyakorlatilag mi is érdekli a vállalkozókat. A vállalkozóknak egy stabil politikai és jogi környezetre van szükségük ahhoz, hogy

0: hogy egyébként a vállalkozásukat sikere tudják vinni. Hogyha ez hiányzik, hogyha egyébként mondjuk például a korrupciós folyamatok ezeket megingatják, illetve hát azt érzik, hogy a maguk területén igazából nem tudnak versenyhelyzetbe kerülni, akkor ez történik, amit látunk gyakorlatilag, bizalomvesztés, bizalmi deficit alakul ki ebben a körben. És ezért nagyon fontos különbséget tenni a korábbi válsághelyzetekhez képest a mostani szituációban, mert ez valóban valójában egy a fejekben lezajlott deficit, egy bizalmi deficitről beszélgetünk, amit vissza kell építeni. Ugyanakkor viszont strukturálisan is át kell alakítani, és nem feltétlenül mindent betonba kell önteni.
1: És hogy megfigyeltő, vagy tetteni lehet, hogy itt egyfajta dualitás, hiszen a nemzetközi pénz- és tőkepiacok bizalom a Magyarország irányába visszatért, ami látszik ugye a hozamkörnyezetünkön, mármint amit ugye fizetni kell az állampapírok után, másrészt ugye a forint árfolyamában is megerősödik, meg az árfolyam, és hát alapvetően egyébként a hitelminősítők sem rontották le még Magyarországot, meg kívánok. Ugye ezzel szemben van a mindennapok problémája a KKV szektor esetében, ahol egyébként még ugye túl sok változás, mármint pozitív érdemi változás nem történt.
0: Ez a fajta megelőlegezett bizalom, amit a nemzetközi megelőlegezett bizalom, ez nagyon erősen látszik, mind abban a kockázati prémiumban, amit most kell fizetnie az államnak, és amit korábban kellett fizetnie, tehát látszik ez a fajta kockázati prémium szűkülés, és ugyanakkor viszont látszik a nemzetközi megítélésen is, ugye a hitelminősítők is úgy dolgoznak, hogy hát időről időre minősítik az országok, amikor itt van az ideje, akkor valóban meg is teszik. Nyilván ebben van némi mozgástere az államnak, de mindenképpen az a nyilvánvaló és nagyon fontos, hogy először is a nemzetközi bizalomnak kell visszatérnie. Ezen szerintem jó úton vagyunk, hogyha ezt egyébként érzi a magyar társadalom is, azt szerintem elkezdte, tehát most már valamiféle mondjuk így mikroszinten mi is érezzük az ügyfeleinken, hogy azért most már picit nyíltabbak, picit jobban mérnek, picit bátrabban cselekszenek, és bátrabban vállalnak beruházásokat, de ez még mindig nem az a lendület, ami egyébként korábban volt jellemző.
1: Ott már esetleg van némi elmozdulás, amelyről korábban hónapokon keresztül, vagy éveken keresztül beszélünk, hogy a KKV szektort, meg sok mindenkit a vállalkozói szegmensben a kivárás, a talpon maradás jellemzett. Itt van-e már előrelépés, vagy még túl korai ezt a kérdést feszegetni?
0: Gyakorlatilag ez folyamatosan egyébként fennáll, tehát hogy van egyfajta olyan igény a KKV szektorban, úgynevezett likviditási termékek irányában, amire szükségük van. Most mondtam az előbb, hogy ez nem egy likviditási válság, de ugyanakkor viszont ezek a fajta termékek szűkében vannak. Tehát ez a fajta támogatása a KKV-nek, hogy amellett, hogy beruházási hiteleket nyújtsunk számukra, bizonyos mértékű likviditási, csúnya szóval ezt úgy szokták mondani, hogy egy félig meddig valamennyire szabad felhasználni, nem szabad felhasználni, semmelyik nem szabad felhasználni, amit egy vállalkozásnak nyújt egy hitelező, de bizonyos fokú rugalmasságot, hogyha lehet benne tanúsítani, annak mindenképpen a vállalkozók nagyon örülnek, és nem pedig egy ilyen rigid, nagyon mindenféle számszerű elvárásnak megfeleléssel.
1: Visszatérve picit a finanszírozási környezetre, akkor, amikor vállalkozókkal beszélek, rengetegen panaszkodnak arra, hogy nem tudom, tapasztalod ezt, hogy ismét beindult a körbetartozás szituációja, ezt többen mondják a szektorból, ugye panaszkodnak továbbra is a drága finanszírozási konstrukcióra, ezt is megerősíted vagy sem, de hát ugye továbbra azért a magyar országi jegybanki alapkamat még mindig magas, tehát ugye arra ugye plusz még ugye többet költségekkel kell felvenni hitelt, nem akármilyen sztorikig gazdálkodni. És hát természetesen van meg itt a harmadik téma, amely valószínűleg több százezer vállalkozást érintett, ez a generációváltásnak a témakör, amikor át kell adni a stafétabot, de nincs kinek. Én most összefoglaltam ilyen kis csomagba, és akkor visszatérünk itt a finanszírozási környezetre, hogy látod ezt?
0: Azt látni kell, hogy egy csökkenő kamatpályán van most szerencsére a gazdaság, de ennek ellenére még mindig magas, ezt teljesen jól látják a vállalkozók. Ugye mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy kevésbé a piaci kamatozásról, hanem inkább a támogatott konstrukciókkal dolgozunk, és ez azt viszont látjuk, hogy ezek igen népszerűek, és azért tudnak népszerűek lenni, mert a kamatkörnyezet még mindig magasabb a megszokottnál, illetve még a vállalhatónál. Az nagyon fontos egyébként, hogy banki szempontból, vagy finanszírozói szempontból elmondjam, hogy önmagában az, hogy kinek adunk, hogyan adunk, mit adunk, amellett még az is nagyon fontos, hogy milyen kamat mellett. Hiszen hogyha kénytelen egy bank, egy finanszírozó magas kamat mellett adni kölcsönt, akkor az magas adósságszolgálattal jár, a magas adósságszolgálattal megnövekedett kockázattal jár. Tehát valójában akkor visszatérünk oda, hogy kevesebbet fogunk adni, hiszen a magasabb kockázat mellett akkor mégse engedheti meg magának esetleg az a vállalkozás, hogy annyit felvegyen. Tehát ilyen szempontból is fontos az, hogy egy vállalható, kiszámítható, és itt a kiszámítható is fontos, tehát az, hogy nem egy változó, nagyon-nagyon nagy mértékben változó adósságszolgálattal, hanem kiszámítható adósságszolgálattal rendelkező konstrukciókat tudjunk nyújtani a vállalkozásoknak.
1: És ugye itt van a generációváltás témaköre, nap mint nap hallunk, olvashatunk róla, vagy láthatjuk a lehúzott cégrólókat olyan vállalkozások esetében, hogy el sem hitted volna, hogy nem képesek tovább működni.
0: Igen, a generációváltás az egy komoly probléma, ez nem csak most, ez nálunk most jelentkező probléma, de gyakorlatilag Nyugat-Európában és tőlünk nyugatabbra ez már egy létező, bevált módszer. Nyilván itt család, akár családon belül is, akár egy management buyout, tehát egy olyan fejtel környezetben, amikor a cégvezetés veszi át a tulajdonlást, olyan is elképzelhető, és ezeknek a finanszírozása jelenleg Magyarországon bizonyos tekintetekben volt erre próbálkozás, bizonyos tőkealapok ezzel foglalkoztak, ez nem feltétlenül szorosan a mi témánk, illetve ezek inkább ilyen tőke programok, illetve tőke konstrukciók, ami a hitelt illeti, a hitel is tud ebben szerepet játszani, egy megfelelő, hosszú távú, alacsony kamatozású hitel tekintetében ez is tud segítséget nyújtani, és azt gondolom, hogy ez teljesen valid igény, és legitim, tehát hogy ezzel érdemes foglalkozni.
1: És ugye van meg itt az elmúlt pár évnek az a stagnálásos vagy stagflációs korszaka, amit leginkább a KKV szektor érzett meg. Ugye a nagyok, amelyek mögött külföldi háttér áll, azok nyilván ki tudták bekkelni, sőt volt, aki képes volt növekedése is, de a KKV szektor klasszikusan nem az, amennyire felmentett ők is itt, vagy kibír pár évet. Hogy látod itt az elszámolások és a eljárások számát nézzük, a csőd, a felszámolás és végelszámolási folyamat vonatkozásában. Mennyire ingatta meg az elmúlt pár év egyébként a KKV szektor gerincét?
0: Erre kevésbé van a rálátásom, hogy pontosan szemszerűen milyen folyamatok zajlottak le. Én azt gondolom egyébként a saját példánkból adódóan, hogy az elmúlt években viszonylag egy stabil, hogy mondjam, egy kockázati környezetben tudtunk működni, tehát azok a vállalkozások, akiket mi finanszíroztunk, vagy meg tudtunk finanszírozni, azok tudták tartani a törlesztési rendet. Nagyon kevés olyan volt, aki egyébként mondjuk olyan jellegű oknál fogva nem tudta ezt tartani, ami mondjuk egy általánosan megállapítható, vagy valami általánosan piaci környezeti hatás okozta volna, de természetesen ezek ma is létező folyamatok. Én azt gondolom, hogy ezek az alapvetően különböznek az egy-két évtizeddel korábbi csődhullámokhoz is, illetve...
1: Legyen így, ugye, azaz még egyszer megkezdem be. Igen, majd beszélünk majd az államilag támogatott hitelekről is, de még volna itt ugye egy nagyon fontos téma, akkor ez pedig az, hogy nyilván egy új kormánytól a vállalkozói szegmens sok új szabályozást elvár, egészen pontosan ugye a létkörülményeinek a jobb szabályozását várja el, hogy elegánsan fogalmazzunk. A hozzátok visszaérkező jelek alapján, vagy megkeresések, visszacsatolások alapján, hol látjátok azt, ahol változtatni kellene, és hogy könnyebb lehetne tenni a vállalkozók életét?
0: Rettenetesen bürokratikus az állam, rettenetesen bürokratikus az elszámolás, az adózás. Gyakorlatilag a vállalkozások egy jelentős részét a kapacitásuknak azzal töltik, hogy riportoljanak, hogy adót számoljanak el, hogy a napi adminisztrációt elvégeznék, ahelyett egyébként, hogy új üzleteket keresnének, ahelyett, hogy új ügyfeleket szolgálnának, ahelyett, hogy innoválnának, ahelyett, hogy azon gondolkoznának, hogy hogyan lépjenek tovább, és hogyan növekedjen a vállalkozásuk. Ez óriási veszteség, hogyha ezeket a számokat így összeraknánk, akkor nem tudom, hogy valaki, aki már ezeket összerakta, és vajon hány évre jött ki a vállalkozás életében az az elvesztegetett idő, amit egyébként egy olyan állami adminisztrációban, ahol digitalizálva van minden, ahol le van egyszerűsítve, ahol ténylegesen annak idején volt ez a szlogán, hogy egy sor alá téten majd lehet.
1: Igen, de jól mondod, ez 2010-ben tényleg ez volt egyébként.
0: Igen.
1: Most picit leszek itt az ördög ügyvédje, mert azért tényleg történtek előlépések, digitalizáció, meg bevallás terén, meg ugye az adóhivatal elkészít elméletileg helyt, és sok mindent jó, mondjuk a vállalkozások esetében kevésbé, magánszemek esetében inkább többi, de szóval mi az a terület, ahol mondjuk lehetne csökkenteni a bürokráciát, adózás, hiszen egy vállalkozó, aminek esetleg ugye mindenképpen van székhelye, több hatóság felé is szolgáltat, folyamatosan szolgáltat, elég, hogy csak az önkormányzatot mondjuk, elég, hogyha csak a adóhivatal, elég, hogy csak a központi elszámolásokat nézzük.
0: Valóban, tehát mondjuk egy APEC 0-es kikérje most már sokkal egyszerűbb, mint évekkel korábban, mert digitálisan megteheti, de hogyha egy önkormányzattól kell még hasonló okiratokat beszerezni, hát akkor lehet, hogy le kell mennie neki vidékre, vagy vidékre följön a Pestre, hogyha neki egyébként több telephelye van, akkor mindegyenként kell összeszedni ezeket az okiratokat, tehát hogy ebben is azért vannak még
1: tehát a fajta egységesítés egyébként például annak idején a szlovákok nagyon jól megcsinálták, hogy ha jól emlékszem, egy oldalnyi monitoron, pontosan egy A4-es lapon mindent el lehetett intézni. Ugye Magyarországon ez még nagyon várat magára, sőt ugye az még hagyján, hogy sok a elszámolási kötelezettség, de különböző műfajúak, valahol sárga csekkes, valahol QR-kóddal megy.
0: Igen, tehát, hogy ez valóban érdemes lenne egységesíteni. Erre vannak azért, hogy mondjam, ezeket nem kell kitalálni. Tehát erre vannak példák, nemzetközi példák. Mások ezt úgy csinálják, hogy egyszerűen lemásolják, ami sikerülés, ami jól működik. Nekünk se kellene egyébként egy hatalmas nagy innovációkba vágni ebben a tekintetben, le kell másolni azokat.
1: Mondjuk, ha beszélsz külföldi vállalkozókkal, mindenki panaszkodik egyébként a bürokráciára. A németek, osztrákok ugyancsak, hogy ott is hatalmas a elszámolási többet jó, de most mi itt élünk, úgyhogy
0: nem szintünk én is nagy. Egyébként válaszolva az eredeti kérdésedre, valóban történtek ebben előrelépések, csak jöttek helyette újak. Tehát mindig vannak olyan, hogy most jó, most ebben valóban már kevesebbet kell dolgoznom, de akkor viszont a bürokrácia egy másik részében meg többet kell szolgáltatnom. Tehát ilyen is rengeteg.
1: És akkor bármennyire is meglepő, kedves hallgatóik is szerintem nem hiszik, de véget ért a műsorunk első része. Tartunk egy pár perces szünetet, maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, valamint a Hitelpont pénzügyi szolgáltató ZRT elnök vezérigazgatója.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
2: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon.
3: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó estét kívánok, 7:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Már hétfőn tárgyalhatja az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, írja a 24.hu. A legfőbb ügyészség indítványa szerdán érkezett meg a bizottsághoz, és a beszámoló szerint hiánytalan, így már a következő ülés napirendjére kerül. Hankó Balázs és Seszták Miklós esetében gazdasági, illetve korrupciós bűncselekmények gyanújával folyó ügyek miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését. Magyar Péter esetében egy 2024-es ügy miatt kérték ugyanezt, amelyben a gyanú szerint egy konfliktus során a Dunába dobta egy férfi telefonját. Salgó Istvánt nevezte ki, az állami tulajdonos az Exim Bank felügyelő bizottságának elnökévé 5 éves időtartamra, és egyben az audit bizottság tagja is lett. A korábbi felügyelő bizottsági tagokat, köztük Torzsa Andrea eddigi elnököt és Parag Lászlót visszahívták tisztségükből. A felügyelő bizottság új tagjává Kozák Évát és Janklovics Lászlót nevezték ki szintén 5 évre, és mindketten helyet kaptak az audit bizottságban is. Az Európai Bizottság 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítását javasolja Magyarországnak, és helyreállítaná az érintett egyetemek hozzáférését az Erasmus Plus és a Horizont Európa programokhoz. A brüsszeli testület szerint a magyar kormány megfelelően kezelte a 2022-ben kifogásolt jogállamisági problémákat, többi közt a közbeszerzések, a korrupció elleni fellépés és az összeférhetetlenség területén. A bizottság értékelésében szerepet kapott az integritási hatóság megerősítése és Magyarország csatlakozása az Európai Ügyészséghez is. A források tényleges felszabadításáról az uniós tagállamokat képviselő tanácsnak kell döntenie, erre egy hónapja van.
0: Tőzsdehírek.
4: Záráskor a budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,4%-kal állt meg magasabban tegnapi záróértékéhez képest, így 152.002 ponton fejezte be. A részvénypiac forgalma 16,6 milliárd forint volt, a vezető papírok vegyesen teljesítettek. A MOL 1,7%-kal erősödött 5.195 forintra, az OTP stagnált 45.830 forinton, a Richter 6%-os pluszban 12.670 forinton állt meg, a Magyar Telekom gyengült 2%-ot 2.542 forintra. Európában inkább negatív hangulatú volt a zárás, csak a londoni FTSE stagnált tegnapi záróértékén. A német DAX Index 0,5%-ot süllyedt, a párizsi CAC-on 0,4%-ot, az olasz börzek 0,2%-ot, a spanyol mutató 0,3%-kal zárt alacsonyabban. A bankközi devizapiacon az euró értéke 365 forint, az amerikai dollárért 320 forintot és 50 fillért kell fizetni. A tengeren túlon továbbra is vegyes az összkép, csak a technológiai Nasdaq emelkedik 0,5%-kal, csökken viszont az S&P 500 0,6%-kal, a Dow Jones szintén 0,6%-os mínuszban.
0: Időjárás jelentés.
4: A nappal képződött gomoly felhők nagyrészt feloszlanak, és nagy területen kiderül az ég, ugyanakkor keleten maradnak felhősebb körzetek. Emellett a dunántúli tájak fölé egy felhősáv nyúlik be, ami reggelre a középső országrész fölé helyeződik. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő keleten kisebb zápor. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
5: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, a Hitelpont pénzügyi szolgáltató ZRT elnök vezérigazgatója, és miként ígértem a műsor első részében, beszélünk most a államilag támogatott hitelekről is, hogy ennek is pro és kontra oldala van. A bírálók azt szokták felróni, hogy olyan kedvezményezeti kör alakul ki, amely egyébként nem piacképes. Akkor ez lenne a felvetésem, hogy látod ezt? Hiszen azért, még ha megállapítás nyers is, mert tulajdonképpen ugye, mint kvázi hitelminősítők, a kereskedelmi bankok is beszállnak, ti is beszálltok, tehát azért megint csak meg kell állapodni, meg kell állapítani, hogy vállalkozásra vissza tudja fizetni a hitet, de kétségtelen felmerülnek ilyen kritikai hangok.
6: Igen, hát alapvetően azért külön kell választani azt a struktúrát, amiről talán a műsor első felében is beszéltünk, hogy nem térítendő és visszatérítendő. Tehát itt nagy különbség van. Itt valójában a visszatérítendő, tehát a kölcsönnyújtás az önmagában bír egyfajta validációs képességgel. Tehát ugye az, hogy egy finanszírozó bank vagy egy finanszírozó intézet hajlandó arra, hogy kockázatot vállaljon egy vállalkozással kapcsolatban, és ténylegesen kölcsönt nyújtson neki, az egy teljesen más validáció, hiszen ő a bőrén fogja érezni, hogyha ez nem fog működni, hogyha egyébként nem képes arra, annak az üzleti tervnek a végrehajtására, hogyha neki abból nem fog megtérülni a kölcsön, hogyha nap végén nem fogja tudni törleszteni a kölcsönt, akkor ez az ő problémája is, mint finanszírozó. Mint egyébként egy nem térítendő állami támogatás, ahol egyébként más szempontok alapján, biztos ott is vannak nagyon okos szempontok, de más szempontok, vagy hasonló, vagy nem hasonló, vagy teljesen más szempontok alapján elvézik a minősítését a cégnek, és akkor az most vagy bejön, vagy nem jön be, hát ha nem jön be, akkor ezt tudomásul veszik, ha meg bejön, akkor meg örülnek neki. Na most ez egy kölcsönnél nem így működik, hogyha itt nagy számok törvénye alapján itt most nagyfokú nem fizetés történik, akkor az adott bank, pénzintézet, pénzügyi vállalkozás csődbe fog menni, hogyha ez nem jól csinálja. Tehát ezért nagyon fontos a különbségtétel, hogy ilyen szempontból a validáció önmagában a hitelezéssel megvalósít egyfajta validációt a projekt szempontjából. Most az, hogy támogatott, igen, tehát nyilván vannak támogatott és nem támogatottak, azt nyilván a kormányzati döntéshozónak kell ilyen szempontból mérlegelnie, hogy az adott körülmények között érdemes-e támogatásra a gazdaság, a mikrovállalkozások, a kisvállalkozások, vagy pedig elégséges a piaci környezetben felvehető hitel, és a piaci kamatokkal felvehető hitel. Most azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért az elmúlt időszakban néhány számítást végeztek a korábbi kalkulációkat, és az ott látszódott, hogy valójában még ekkora kibocsátás, még ekkora beruházás sem történt volna, hogyha nem lettek volna azok a kedvezményes kamatozású hitelek, amik egyébként az akkor még magasabb piaci kamatozásokat kiváltották volna, és még ezen felül sem jelenti azt, hogyha nem lettek volna ezek a kedvezményes kamatozási hitelek, akkor valójában felszívta volna-e a piaci kamatozású termékek, mert nem biztos, hogy lett volna egyébként a bankok részéről egyáltalán hajlandóság a finanszírozásra. Te emlékeztetnélek az előbbi példámra a magas adósságszolgálattal kapcsolatban, amikor magasabb lesz a kockázat, és így aztán kevesebb lesz a hitelkibocsátás is. Tehát, hogy valószínű, hogy ez azért az elmúlt időszakokban még nagyobb terhet rótt volna a gazdaságra, hogyha ezek most nincsenek.
5: És mire tippelsz egyébként, hiszen új kormányban mi lesz az államilag támogatott hitelekkel? Hogy látod a jövőjüket? Hiszen azért az elmúlt másfélben nagyon sok beindult, és azért abban volt sok pozitív elem.
6: Tehát most alapvetően azért különbséget kell tenni a most bejövő EU-s források és az eddig felhasznált állami támogatott hitelek között. Itt valójában az elmúlt időszakban, amiről beszélünk, itt állami kamattámogatás folyt, tehát itt ugye fontos különbséget tenni, hogy nem a hitel volt az, ami állami forrásból lett megtámogatva, ezek piaci forrású hitelek, amik fel lettek használva, és amiket nyújtott a pénzügyi közvetítő rendszer az ügyfeleknek, az piaci források mellett tudta volna nyújtani, hogyha egyébként nincsen a kamattámogatás az ügyfelek részéről. Tehát, hogyha így az ügyfelek alacsonyabb törlesztő részletet, alacsonyabb kamattal tudtak fizetni. Itt amiről beszélünk, az lényegében a Széchenyi beruházási mikrohitel, ami mondjuk például a pénzügyi vállalkozások által nyújtott beruházási hitel. Itt, hogyha számokat kell mondani, hát az elmúlt időszakban ez egyébként 21 év végétől volt, ez 280, majdnem 283 milliárd forint került kibocsátásra mind a mai napig, ez 5724 szeptember elejéig darab ugye, hitet jelöl, és ez még nem a teljes, mert hogy ez csak a pénzügyi vállalkozások által, tehát az a néhány pénzügyi vállalkozás, aki ebben a programban részt vett, egyébként 31 darab pénzügyi vállalkozás vett ebben, és vesz mai napig részt ebben a programban. Ezeknek a kibocsátásáról beszélünk. Nem beszélve arról, hogy a pénzügyi vállalkozásoknak a tevékenysége az ilyen tekintetben, tehát a KKV finanszírozás tekintetében, ez visszavezethető egészen 2010 környékére, sőt 2009-2010 környékére, ahol még a Európai Uniós forrásoknak a közvetítésében vettek jelentős szerepet részt, ott is akár 10 000-es számban lettek finanszírozva KKV-k, ott is 100 milliárd forint fölötti összegekről beszélünk. Később lettek piaci jellegű, szintén KKV-knak nyújtott források, amiket szintén a pénzügyi vállalkozások nagy sikerrel tudtak folyósítani, és a bankok által NHP-ként elhíresült konstrukciók egy részében is a pénzügyi vállalkozások aztán részt vettek. Akkor az MNB az nyilván ezeket a kamatokat igencsak lenyomta, tehát van 2,5%-os kamatokon lehetett ezekhez hozzáférni viszonylag hosszabb időtávra.
5: Hát ugye az eurozónában nagyjából ez van a normális, ez a 2,5-3%-os kamatkondíció.
6: Ez volna, igen, talán a normális, itt azért hozzá kell tenni, hogy az eurozónából érkező pénzeknek a közvetítésében nagyon furcsa, hogy annak idején, hát ez az elmúlt 16 évnek az öröksége, de miután a pénzügyi vállalkozások ezt az úgynevezett, még a Jeremy alapból érkező pénzeket sikeresen ki tudták helyezni rengeteg KKV-nak, utána ezt elvették tőlük, és utána csak néhány bank kapta meg ezt úgynevezett az MFB pontokon keresztüli hozzáférést, és MFB pontokként vettek néhány bank ebben benne, és ebből ki voltak zárva a pénzügyi vállalkozások, ami több szempontból sem tűnt, legalábbis számunkra, szerintem mások számára sem, korszerűnek és hatékonynak. És akkor itt van...
5: És akkor itt adódik a kérdés, hogy látod egyébként, ha már beszélsz a pénzügyi vállalkozásokról, hogy milyen funkcióba tudnátok magatokat belavírozni, hiszen most helyzet van kvázi.
6: Nem tudom, mennyire emlékszel, volt az a régi mondás, hogy útba esik jövet mellett a takarékszövetkezet. Na most mi is elmondhatnánk magunkról, hogy hát útba esik jövet mellett, tehát sajnos nem rímel a pénzügyi vállalkozás erre, de a visszat félretéve azért is hozom ezt szóba, mert egy óriási nagy hiány van a pénzügyi igazgatító rendszerben. Annak idején a 2011-2012-es években gyakorlatilag a nagy átszervezés történt, hát közismert, hogy a takarék szövetkezetek szintjén integrációnak hívták ezt a folyamatot, aminek a végeredménye az lett, hogy hát most mai napra már egy sem maradt igazából a talpon, vagy nem nagyon tudtak meg talpon maradni, és ez egy akkora hiányt jelentett igazából főleg a vidéki társadalom számára, ami űrt egyébként egy itt lévő pénzügyi vállalkozási hálózat, mert most gyakorlatilag egy hálózatról beszélünk, hogyha arról beszélgetünk, hogy az MFB, mint refinanszírozó, és alattuk a pénzügyi vállalkozások, mint hálózat tevékenykedik az elmúlt 15 évben, mondhatjuk, mert az MFB-nek a jogelődje az MVZRT kezdte még a pénzügyi vállalkozásokkal való refinanszírozást. Ez a hálózat, ez gyakorlatilag valami hasonló szerepet, legalábbis a finanszírozás szerep területén tud nyújtani a KKV-knak, mint egyébként ez a óriási kieső szegmens, ami a takarékszövetkezeteket jelöli. Tehát ez egy nagyon nagy érvágás volt, én azt gondolom a rendszerben, ami kapcsán egyébként a pénzügyi vállalkozások, mint megoldás, legalábbis a hitelezés tekintetében jelentős szerepet játszottak.
5: Visszatérve az Európai Uniós forrásokra, ugye a beszélgetésünk elejét ezzel kezdtük, hogy látod azoknak hasznosulását? Nem beszélve arról egyébként, hogy azok meglehetősen célzott programok mentén lehetnek.
6: Az Európai Uniós források kétségkívül, hogy a leghatékonyabban tudják szolgálni mind az állam, mind pedig a KKV-k céljait ilyen tekintetben, tehát a legolcsóbb forrás ilyen tekintetben, és ilyen szempontból, hogy mondjuk számszerűen is hozzáférhető, és számszerű mennyiséget lehet ilyen, erre fordítani, ez egy előnyös dolog. Ami a konkrétan a bejövő folyamatokkal kapcsolatos, erről még viták vannak, illetve nem lehet pontosan tudni, hogy milyen módon és milyen eszközökkel lesz ez elosztva, ez az RRF-es források visszatérítendő források tekintetében. Amit biztosan tudunk, ami véleményünk erről, és a mi véleményünk az, hogy minél sokszínűbben kellene megteremteni ennek a elosztási rendszernek az alapjait, tehát minél több fajta termék áll rendelkezésre, minél jobban illeszkedik ez a KKV-k igényeihez, annál jobb, és másik oldalról pedig vertikálisan minél sokrétűbben tudják ezt nyújtani, tehát nem csak egy nagy bank, nem csak egy kis bank, nem csak egy középbank, de akár egy pénzügyi vállalkozás és egy pénzügyi vállalkozás halmaz, akik versenyeznek egymással, és azt mondják, hogy hát én ezért az ügyfélél, nekem megéri azért versenyeznem a bankokkal, egymással, stb. És ezen a KKV-k csak nyerni tudnak. Hogyha megint bezárkozunk ebben, mint ahogy egyébként erre volt már példa, hogy az Európai Uniós forrásokat csak nagyon szűk körben és bizonyos szereplők között lehet hozzáférni, akkor ezt a versenyt korlátozza, és akkor van az, hogy hát valakinek jut, valakinek nem jut.
5: És hogy látod egyébként a pénzügyi vállalkozás, mint közvetítő, miben tud elsődlegesen segíteni, ha már említetted a vidéki takarékszövetkezetek példáját, tehát ugye oda bement a delikvens, és alapos tájékoztatást kapott arról, hogy milyen hitel lehetőségek vannak, milyen tenderekben vehet részt, ki legyen az ügyintéző, tehát ilyesmi konstrukcióra gondolatunk alapvetően?
6: Bemegy az ügyfél a bankba, hol fog eldőlni az ügye? Ott rögtön a fiókba, akkor szerencséje van, de ha nem, akkor valamelyik régióban, vagy még följebb. vagy a központban, hogyha olyan. És egyébként beilleszkedik a termékportfóliójába, vagy valami módosítás kell hozzá. Ezzel szemben egy olyan környezetben, ahol egyébként az ügyfél és a fiók, nevezzük annak, a finanszírozó, egészen közel van egymáshoz, tényleg a terepen van, ugye most ezek hiányoznak, ezek a takarékszövetkezetek, akik tényleg ott voltak a terepen, de a pénzügyi vállalkozások ezt a hiányt ki tudják váltani, ismerik az ügyfelet, tényleg egymással beszélgetnek, döntéshozói szinten is, akkor ezek, az ügyfél azt fogja érezni, oké, nekem itt van szava. Bemegyek egy bankba, bemegyek egy nagy bankba, egy kis bankba, ott bekerülök egy darálóba, és akkor a végén kijön, vagy igen, vagy nem. Itt pedig gyakorlatilag partnerként tud tekinteni egymásra a két fél. És ezért van az, hogy ezt a hiányt, ezt pótolni kell, és ezért gondolom azt, hogy ezt a fajta sokszínűséget meg kell őrizni, vagy ki kell még jobban bővíteni mindenképpen, mert ez a versenyt fokozza, és a verseny fokozódása pedig az ügyfélnek mindenképpen előnyös.
5: Tehát kérlek szépen, nem tudjuk kikerülni a digitalizáció és a mesterség és intelligencia funkcióját, szerepkörét. Ugye beszéltél arról talán a műsor első részében, hogy óriási a bürokrácia Magyarországon, és nagyon nagy terhet jelent a vállalkozások mindennapjai számára. Hogy látod, mennyiben tud könnyíteni ezen a digitalizáció esetleg, mennyiben tud segíteni, vagy pedig más lesz majd a funkciója, de az biztos, hogy nem kerülhető ki.
6: Sajnos az a rossz hír, hogy ez nem segíteni tud, hanem igazából ez egy kényszerhelyzet, tehát mindenképpen digitalizáció irányába el kell, ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk maradni, és ez minden szinten igaz, a mikrovállalkozástól egészen a középvállalkozásig, de még a finanszírozóig is igaz, ahhoz, hogy versenyképesek tudjunk maradni, digitalizációra szükség van, itt vannak az új technológiák, enélkül egyébként lemaradunk, és látszódik, hogy hát mi ugye nemzetközi példák is mutatják, ahol ebben előrébb állnak, ott a versenyképességben is előrébb állnak, ott hatékonyabban működnek, hatékonyabb az egész gazdaság. Nekünk, mint pénzügyi vállalkozásoknak is az elemi érdekünk, hogy ebbe az irányba menjünk el. Ez nekünk is jó, költséghatékonyabbá kell tennünk, még költséghatékonyabbá kell tennünk magunkat. Ez az ügyfeleinknek is jó, mert gyorsabbak és olcsóbbak tudunk lenni felőjük. A bankok is nyilvánvalóan ezen a folyamaton már rég elindultak, csak hogy nekik azért van egy óriási nagy örökségük, amit cipelnek magukkal. Mi kisebbek vagyunk, és gyorsabban tudunk reagálni ezekre.
5: Hát kérlek szépen, már csak egy topik van hátra, a nagy témakör, az euró bevezetés. Az tudjuk, hogy a nagy cégek és a Magyarországon működő külföldi háttérrel bíró lányvállalatok nyilván könnyen fölkészülnek az átállásra, sőt ugye, többségük már euróban gazdálkodik, de a KKV szektor erre hogyan készül, mikor kell ezt az edukációt elindítani, és egyáltalán mit jelent majd ez számukra?
6: Igen, ez egy óriási várakozás, és régóta áhított, a társadalom által is régóta áhított dolog. Ez mindenképpen felkészülten kell ennek nekivágni. Ennek vannak azért, nyilván vannak nemzetközi negatívabb, vagy meg pozitívabb példák is. Ez az abszolút rajtunk múlik, hogy egyébként amikor ebbe ténylegesen belevágunk, akkor vagyunk-e olyan szinten, hogy ez könnyedén meg tudjuk tenni. Hosszú távon mindenképpen ez egy nem csak elvárás, de...
5: És természetesen mit vársz tőle? Az eurózónás tagságtól, az euró bevezetésétől?
6: Nyilvánvalóan az eurózóna bevezetésével még inkább a gazdasági közösség tagjaivá tudunk válni, és sokkal fluidabbá tud válni egy nemzetközi kapcsolat, nem határon átnyúló kapcsolatok tekintetében. Valószínű, hogy szabályozásban is ez utána megy, tehát nem csak a maga a pénznek a használata, hanem egyéb szabályozás tekintetében is, akkor már van értelme még szorosabbra fűzni néhány gondolatot, néhány szabályozó rendelkezést, ami még szorosabbra tudja kötni a folyamatok, a gazdasági folyamatokat, és a nap végén pedig az a megoldása a magyar KKV szektor felé, ami most nagyon-nagyon hiányzik, hogy igazából nincsen innováció, ami természetesen beruházás kellene hozzá, igazából nagyon alacsony szinten van az edukáció szintje, tehát hogy nyilván nem az a megoldás, hogy hogy alacsony iskolázottságú munkaerővel dolgozzunk, hanem inkább az, hogy inkább kevesebb, de magas iskolázottságú munkaerővel tudjunk dolgozni, még hatékonyabban, és kvázi export képesek tudjunk lenni. Amire egyébként a környező országokban azért van pozitív példa itt a kelet-európai országokban, hogy hogy sikerült nekik, tehát, hogy ezt az utat nekünk is be kell járni ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni.
5: És hát kérlek szépen, ez volt itt az utolsó mondat, tekintettel arra, hogy műsorodunk lejárt. A napvendége tehát Kis Roland, a Vállalkozás Finanszírozók Szövetségének főtitkára, valamint a Hitelpont pénzügyi szolgáltató ZRT elnök vezetőigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Áj, áj, áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
2: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
3: Tudom, tudom. Ideje költöznünk.
4: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
6: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
8: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
7: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
8: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jó estét kívánok, 7 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 65 embert hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A meghallgatandók között több korábbi igazságügyi miniszter, valamint Rogán Antal, Sadül György és Völner Pál is szerepel. Torockai László bizottsági elnök közlése szerint egyes érintetteket személyesen hallgatnának meg, másoktól írásbeli nyilatkozatot kérnének. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tartott házkutatásokat az Alapjogokért Központ háttér cégénél a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A gyanú szerint a közpénzből finanszírozott társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a nyomozók szerint csak minimális munkát végzett. A rendőrség több helyszínen iratokat, szerződéseket és számlákat foglal le, adatokat ment a cég szerveréről és tanúkat hallgat ki. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettessel szemben folyik. Az Alapjogokért Központ közölte, álláspontja szerint működése és külföldi kutatóival folytatott együttműködése is megfelelt a jogszabályoknak. Megállapodott az Egyesült Államok, Dánia és Grönland az amerikai katonai jelenlét bővítéséről a sarkvidéki szigeten. Az egyezmény értelmében Washington két új katonai támaszpontot hozhat létre Narsarsuaqban, illetve Mesterswigben. Grönland továbbra is a dán királyság része marad, a megállapodás pedig elismeri a sziget önrendelkezési jogát. Az egyezmény az 1951-es amerikai-dán védelmi megállapodást módosítja, a további katonai intézkedésekhez továbbra is szükség lesz Dánia és Grönland jóváhagyására. A dokumentumot még a dán és a grönlandi parlamentnek is jóvá kell hagynia. Kibertámadás érte a Genertel biztosítót, amelynek során illetéktelenek az ügyfelek egy részének személyes adataihoz is hozzáfértek. A biztosító szerint jelszavak és belépési adatok nem kerültek veszélybe, ugyanakkor megnőhet a Genertel nevében érkező adathalász megkeresések kockázata. A szeptember 17-én észlelt incidens után ideiglenesen leállították az ügyfélportált és a weboldalt, valamint értesítették az illetékes hatóságokat. A weboldal azóta ismét működik, az ügyfélportált pedig várhatóan néhány napon belül teszik újra elérhetővé.
0: Tőzsdehírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 4%-ot emelkedik 152.002 pontra, ez volt a zárási adat, a részvénypiac forgalma pedig 16,6 milliárd forintig emelkedett. A vezető papírok vegyesen zárták a napot, a MOL 1,7%-os pluszban 5.195 forinton állt meg, stagnált az OTP 45.830 forinton, a Richter 6 tizeddel ment feljebb 12.670 forintra. A Magyar Telekom 2%-os mínuszban 2.542 forinton zárt. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés, és jelenleg a Dow Jones már 0,7%-kal süllyed, az S&P 500 0,8%-kal, a technológiai Nasdaq 1,3%-os mínuszban. Európában záráskor enyhe mínuszok voltak jellemzőek, 0,3-del gyengült a spanyol, 0,2-del az olasz bőrze, a francia CAC-on szintén 0,2%-kal ment lejjebb, a német DAX 0,5%-ot gyengült és stagnált a londoni FTSE. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 365 forint 93 fillér, az amerikai dollárért 321 forintot és 71 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
9: A dunántúli tájak fölé egy felhősáv nyúlik be, mely reggelre a középső ország rész fölé helyeződik. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő keleten kisebb zápor. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között valószínű. A homok hátságon ennél jóval alacsonyabb értékek valószínűek, akár gyenge fagy is előfordulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
10: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
4: Párizst és Máté Szalkát az köti össze, hogy mindkét városban ugyanakkor indult meg az áramszolgáltatás. A Kossuth utca sarkán látható az a villanyoszlop, ami minden erre járót emlékeztet. Ez az a hely, ahol az elektromos közvilágítás először fényt hozott az utcákra Magyarországon. Hogy ezt jól megjegyezzük, nem csak az egykori lámpaoszlopot, hanem a Szalkai Schwarz ház friss ropogós villamosítás történeti kiállítását is megnézhetjük. A példaértékűen felújított Kossuth utca épp mostanában kezd újra fogalommá válni Máté Szalkán. A kellemes, árnyas sétányon állt eddig is a Szatmár Múzeum és híres kocsi gyűjteménye. Most azonban kulturális negyed alakul ebben az utcában, ami Bíró Lajos művész ikonikus szobrával kezdődik. A mécses tartófiú egyben a város szimbóluma is lett. És a fény történetével kapcsolatos érdekességeket megosztó utcai kiállításokban folytatódik. A szintén Kossuth utcai zsinagóga falán nem csak 6, hanem 5 ágú csillagokat is találunk. A Hollywood Boulevard híres sétányának mintájára készített 2 plaketten Adolf Cukor és Tony Curtis neve szerepel. Mindkettőjüknek köze volt Máté Szalkához. Ha kiszabadulunk a Kossuth utca bűvöletéből, bőven találunk még különleges épületeket Máté Szalkán. Máté Szalka kellemes kiinduló pontja lehet a környéknek, Szatmár és Berek felfedezésének és a határon túli kirándulásoknak is.
3: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alábbhagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: az ég, ragyognak a csillagok, könnyű szeretni, mert szeretni akarok. Legyen így, előre hát.
1: Különleges zenei válogatás a 94.2.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 65 embert hallgatna meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A meghallgatandók között több korábbi igazságügyi miniszter, valamint Rogán Antal, Sadő György és Völner Pál is szerepel. Torockai László bizottsági elnök közlése szerint egyes érintetteket személyesen hallgatnának meg, másoktól írásbeli nyilatkozatot kérnének. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, ugyanakkor kész a diplomáciai tárgyalásokra a konfliktus lezárása érdekében, jelentette ki Masoud Pezeshkian iráni elnök az ENSZ közgyűlésen. Az államfő szerint Teherán nem fogadja el az erővel történő nyomásgyakorlást, és arra is figyelmeztetett, hogy Irán nem tűri a hormuzi szoros használatát az ország elleni fellépésre, miközben kikötői blokád alatt állnak. Pezeshkian megerősítette, hogy Irán továbbra is ragaszkodik a békés célú nukleáris technológiához való hozzáféréshez, miközben állítása szerint nem törekszik atomfegyver megszerzésére. Az iráni elnök szerint a nukleáris vitát nem katonai úton, hanem kölcsönös megállapodással kell rendezni. Már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét több tiszás országgyűlési képviselő javaslata. Az előterjesztés egésznapos üzletzárást írna elő szenteste, a jelenlegi szabályozás főszabályként 14 óráig engedélyezi a boltok nyitvatartását. A mostani kivételek ugyanakkor megmaradnának, így például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, valamint egyes virág és édesség üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. A nélkülözhetetlen közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési és közműszolgáltatások működését sem érinteni a változtatás. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tart házkutatásokat az Alapjogokért Központ háttércégénél a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A gyanú szerint a közpénzből finanszírozott társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a nyomozók szerint csak minimális munkát végzett. A rendőrség több helyszínen iratokat, szerződéseket és számlákat foglal le, adatokat ment a cég szerveréről, illetve tanúkat hallgat ki. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettessel szemben zajlik, az Alapjogokért Központ azt közölte, álláspontja szerint működése és külföldi kutatóival folytatott együttműködése is megfelelt a jogszabályoknak. 505 millió eurós támogatási csomagot jelentett be Libanon számára az Európai Bizottság a 2026-27-es időszakra. A forrás az ország gazdasági helyreállítását, a reformok végrehajtását, a biztonság és a határvédelem erősítését, valamint az alapvető közszolgáltatások fenntartását segíti. A támogatásból az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás mellett a rászoruló családok és az országban élő szíriai menekültek támogatására is jut. Az összeg a 2024-ben bejelentett összesen 1 milliárd eurós uniós támogatási csomag második része. Salgó Istvánt nevezte ki az állami tulajdonos az Exim Bank felügyelő bizottságának elnökévé 5 éves időtartamra, és egyben az audit bizottság tagja is lett. A korábbi felügyelőbizottsági tagokat, köztük Torzsa Andrea eddigi elnököt és Parag Lászlót visszahívták tisztségükből. A felügyelőbizottság új tagjává Kozák Évát és Janklovics Lászlót nevezték ki szintén 5 évre, és mindketten helyet kaptak az audit bizottságban is.
0: Tőzsde hírek.
2: Enyhe csökkenéssel zártak a főbb európai tőzsdeindexek. London gyakorlatilag stagnált, Frankfurt 7%-kal csökkent, Párizs 4%-kal esett. Milánó 2%-kal, Madrid 8%-kal került alacsonyabbra a kereskedés végére. Alapvetően a kereskedést óvatosság jellemezte Európában. Felül teljesítő volt a Bux Index, a budapesti értéktőzsde részvényindexen 4%-os pluszban zárt. A részvénypiac forgalma 16,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal erősödött 5195 forintra, az OTP stagnált 45830 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal esett, a Richter 6%-kal nőtt.
0: Időjárás jelentés.
2: A dunántúli tájak fölé egy felhősáv nyúlik be, ami reggelre a középső országrész fölé helyeződik. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő, keleten kisebb zápor. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul. A homok hátságon ennél jóval alacsonyabb értékek lehetnek viszont, akár gyenge fagy is előfordulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség.

0: közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az épp elfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
0: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

nyár, tova száll és az emléke fáj, hova mész egyedül? Hol a lábad nyomán,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban. Dum.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsett zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsett első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsett mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsettől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Regisztrálj szeptember 28-áig kedvezményes áron a magánegészségügy.com oldalon. Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az izraeli csapatok kivonását követelte Szíriából a szíriai elnök az ENSZ közgyűlésen. Ahmed Shara szerint Izrael Bashar al-Assad 2024-es bukása óta mintegy 500 légitámadást hajtott végre Szíriában, és több mint 1200 alkalommal hatolt be az ország területére. A szíriai elnök hangsúlyozta, hogy a Golán-fennség szíriai államterület és az izraeli jelenlétet az ország szuverenitásának megsértéseként értékelte. Izrael biztonsági fenyegetésekkel indokolja szíriai katonai műveleteit, miközben a két ország közötti biztonsági megállapodásról folytatott egyeztetések egyelőre elakadtak. Már hétfőn tárgyalhatja az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, írja a 24.hu. A legfőbb ügyészség indítványa ma érkezett meg a bizottsághoz, és a beszámoló szerint hiánytalan, így már a következő ülés napirendjére kerül. Hankó Balázs és Seszták Miklós esetében gazdasági, illetve korrupciós bűncselekmények gyanújával folyó ügyek miatt kezdeményezték a mentelmi jog felfüggesztését. Magyar Péter esetében egy 2024-es ügy miatt kérték ugyanezt, amelyben a gyanú szerint egy konfliktus során a Dunába dobta egy férfi telefonját. Szeptember végén távozik az Inda Média csoporttól Ziegler Gábor társtulajdonos és vezérigazgató, ezt követően Vaszili Miklós tulajdonosként és vezérigazgatóként egyedül irányítja tovább a média csoportot. A társaság közlése szerint a tulajdonosi és vezetői változás nem jár strukturális átalakítással. Ziegler 2018 óta vezette az Inda Media Network ZRT-t. Média piaci pályafutásának jelentős része az Indexhez és a köré épült cégcsoporthoz kötődött. Az Inda Media Network tavaly 2,4 milliárd forint adózott nyereséget ért el, az egy évvel korábbi 839 millió forint után. Szeptember 30-ig pályázhatnak az intézmények a Zöld Óvoda, a Cím Megtartó Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda címre, közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A program azokat az óvodákat ismeri el, amelyek mindennapi működésükben és a gyermekek nevelésében is kiemelt szerepet adnak a fenntarthatóságnak és a környezetvédelemnek. A 2006-ban indult kezdeményezés hálózatának már több mint 1300 óvoda a tagja. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani szeptember 30-án éjfélig. Egy orosz katonai helikopter rövid időre berepült Lengyelország légterébe, a Kalinyingrádi körzet közelében, közölte a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága. A helikopter mintegy 300 méter mélyen hatolt be a lengyel légtérbe, ahol 42 másodpercig tartózkodott, az incidens miatt pedig lengyel vadászrepülőgépek szálltak fel. A lengyel katonai vezetés szerint a légtérsértéssel az ország légvédelmének reakcióját tesztelhették. 45-re emelkedett a Kijevet ért orosz dróntámadás áldozatainak száma. Két ember meghalt, 43-an pedig megsebesültek, közölte Vitali Klicskó polgármester. Az ukrán ügyészség szerint a támadásban egy benzinkút, egy üzletközpont, egy irodaépület és egy gyógyszeripari üzem is találatot kapott. Több helyszínen tűz keletkezett és gépkocsik rongálódtak meg. Az ukrán hatóságok háborús bűncselekményként vizsgálják a történteket.
0: Tőzsde hírek.
1: Enyhe csökkenéssel zártak a főbb európai tőzsdeindexek. London gyakorlatilag stagnált, Frankfurt 7%-kal csökkent, Párizs 4%-kal esett. Milánó 2%-kal, Madrid 8%-kal került alacsonyabbra a kereskedés végére. Alapvetően a kereskedést óvatosság jellemezte Európában. Felül teljesítő volt a Bux Index, a budapesti értéktőzsde részvényindexen 4%-os pluszban zárt, a részvénypiac forgalma 16,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal erősödött 5195 forintra, az OTP stagnált 45830 forinton, a Magyar Telekom 2%-kal esett, a Richter 6%-kal nőtt.
0: Időjárás jelentés.
1: A dunántúli tájak fölé egy felhősáv nyúlik be, ami reggelre a középső ország rész fölé helyeződik. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő keleten kisebb zápor. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul. A homok hátságon ennél jóval alacsonyabb értékek lehetnek, viszont akár gyenge fagy is előfordulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
1: Trend Night.
2: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
0: Trend Night.
1: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Kedvezményes jegyek szeptember 28-áig a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 65 embert hallgatna meg az országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága. A meghallgatandók között több korábbi igazságügyi miniszter, valamint Rogán Antal, Sadő György és Völner Pál is szerepel. Torockai László bizottsági elnök közlése szerint egyes érintetteket személyesen hallgatnának meg, másoktól írásbeli nyilatkozatot kérnének. Irán nem adja meg magát az Egyesült Államokkal vívott háborúban, ugyanakkor kész a diplomáciai tárgyalásokra a konfliktus lezárása érdekében, jelentette ki Masoud Pezeshkian iráni elnök az ENSZ közgyűlésen. Az államfő szerint Teherán nem fogadja el az erővel történő nyomásgyakorlást, és arra is figyelmeztetett, hogy Irán nem tűri a hormuzi szoros használatát az ország elleni fellépésre, miközben kikötői blokád alatt állnak. Pezeshkian megerősítette, hogy Irán továbbra is ragaszkodik a békés célú nukleáris technológiához való hozzáféréshez, miközben állítása szerint nem törekszik atomfegyver megszerzésére. Az iráni elnök szerint a nukleáris vitát nem katonai úton, hanem kölcsönös megállapodással kell rendezni. Már idén munkaszüneti nappá tenné december 24-ét több tízes országgyűlési képviselő javaslata. Az előterjesztés egésznapos üzletzárást írna elő szenteste, a jelenlegi szabályozás főszabályként 14 óráig engedélyezi a boltok nyitvatartását. A mostani kivételek ugyanakkor megmaradnának, így például a vendéglátóhelyek, szálláshelyek, benzinkutak, valamint egyes virág és édesség üzletek továbbra is nyitva tarthatnának. A nélkülözhetetlen közbiztonsági, egészségügyi, közlekedési és közműszolgáltatások működését sem érinteni a változtatás. Hűtlen kezelés gyanúja miatt tart házkutatásokat az Alapjogokért Központ háttércégénél a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A gyanú szerint a közpénzből finanszírozott társaság havi több mint bruttó 3,5 millió forintot fizetett egy jelenleg nemzetközi körözés alatt álló volt külföldi tisztségviselőnek, aki a nyomozók szerint csak minimális munkát végzett. A rendőrség több helyszínen iratokat, szerződéseket és számlákat foglal le, adatokat ment a cég szerveréről, illetve tanúkat hallgat ki. Az eljárás egyelőre ismeretlen tettessel szemben zajlik, az Alapjogokért Központ azt közölte, álláspontja szerint működése és külföldi kutatóival folytatott együttműködése is megfelelt a jogszabályoknak. 505 millió eurós támogatási csomagot jelentett be Libanon számára az Európai Bizottság a 2026-27-es időszakra. A forrás az ország gazdasági helyreállítását, a reformok végrehajtását, a biztonság és a határvédelem erősítését, valamint az alapvető közszolgáltatások fenntartását segíti. A támogatásból az oktatás, az egészségügy és a szociális ellátás mellett a rászoruló családok és az országban élő szíriai menekültek támogatására is jut. Az összeg a 2024-ben bejelentett összesen 1 milliárd eurós uniós támogatási csomag második része. Salgó Istvánt nevezte ki az állami tulajdonos az Exim Bank felügyelő bizottságának elnökévé 5 éves időtartamra, és egyben az audit bizottság tagja is lett. A korábbi felügyelőbizottsági tagokat, köztük Torzsa Andrea eddigi elnököt és Parag Lászlót visszahívták tisztségükből. A felügyelőbizottság új tagjává Kozák Évát és Janklovics Lászlót nevezték ki szintén 5 évre, és mindketten helyet kaptak az audit bizottságban is.
0: Tőzsde hírek.
1: Enyhe csökkenéssel zártak a főbb európai tőzsdeindexek. London gyakorlatilag stagnált, Frankfurt 7%-kal csökkent, Párizs 4%-kal esett. Milánó 2%-kal, Madrid 8%-kal került alacsonyabbra a kereskedés végére. Alapvetően a kereskedést óvatosság jellemezte Európában. Felül teljesítő volt a BUX Index, a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 4%-os pluszban zárt, a részvénypiac forgalma 16,6 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal erősödött 5195 forintra, az OTP stagnált 45830 forinton, a Magyar Telekom 2,1%-kal esett, a Richter 6,1%-kal nőtt.
0: Időjárás jelentés.
1: A dunántúli tájak fölé egy felhősáv nyúlik be, ami reggelre a középső országrész fölé helyeződik. Túlnyomóan száraz idő várható, legfeljebb az éjféli órákig fordulhat elő keleten kisebb zápor. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul. A homokhátságon ennél jóval alacsonyabb értékek lehetnek viszont, akár gyenge fagy is előfordulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, Szűzriadó, Kim Novák, Jazz meg az, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába a bolondító magyar zenekart, majd hűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban, Athénban, az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klubéletnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Big Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emmy Roulette zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazz bitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Estefem rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emmy Roulette-től, itt a különleges zenei válogatásban.

Sugar családcsa, kanapa meg az ipa néma. Zsivajba bújnak a tiki-taki óra hangjainál. Ez a zsivaj, ami sose hiba, zsivaj, ami neki sose fáj.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxe 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a székely és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2 Trend FM. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagy bőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegei kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Nights.
2: A Maszkura és a Tücsök rajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Aranyzsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.